0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere,

0: turbinen. Most 9 centire vagyunk az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől. A kormányfő hozzátette, a kedd és a szerda lesz a kritikus, addig további 14-15 centis apadás várható. Csütörtöktől aztán az előrejelzések szerint az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet majd a vízszint. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság. A száraz hű és az aljnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es út csomópontja közelében több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát kellett kimenekíteni. Köztük volt csak nem 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Egymás után szerezték az érmeket a mélyeink. Kós Hubert szédületes EB-rekorddal aranyérmet nyert 200 méteres vegyesúszásban a párizsi Európa-bajnokság záró napján, őrült hajrában védte meg címét, és 3 elsőséggel zárja a kontinens viadalt. A 16 éves Pápai Olivér is pazarul ment, országos csúccsal ezüstérmet szerzett 400 gyorson. Milák Kristóf egyéni csúccsal negyedik lett 50 gyorson, miután a héten már bezsebelt 2 arany és 1 bronzérmet az EB. Erős széllel, helyenként záporokkal, zivatarokkal érkezik a pillanatnyi lehűlést hozó front. Ebből ma csak északon, északnyugaton érezhetnek valamit. Másfelé 32-37 fokos csúcs következik. Kedden viszont már csak 23 és 28 fok között alakulnak országszerte a maximumok. Utána is sok napsütés várható, és az előrejelzések szerint szerdától újabb felmelegedés kezdődik. Csütörtökön Szent István napján 30-35 fokra készülhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Kritikus napokra készülhetünk Pakson, az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. Elvileg enyhül a nagy meleg. Jó reggelt kívánok, Héja Anett vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak. A védekezésben ugyanakkor egyre több szerepe van a biológiai gyérítésnek. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
3: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
2: Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba, az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz hímző és kerámia bemutató, valamint őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek a látogatók. Előbukkant Nero hídja a Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiány az olasz fővárosban is óriási gond. Hetek óta ott sem esett. Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten és helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula. Délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinformtól tudjuk, hogy az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-os kilométernél található Bonyhád Bátaszék Baja csomópontban lezárták a lehajtóágat aszfaltozás miatt. A terelő utat a 173-os kilométernél lévő Pécsvárad Somberek csomópontig jelölték ki. Ott egyébként a csomópontban visszafordulva lehet

0: 6 óra 8, jó reggelt, elkezdtük a hetet. Szevasz Évi,
1: jó reggelt. Mindenkinek.
0: Hello Gyuri,
2: jó reggelt.
0: Szia Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Hát hihetetlen. Az állatvédőket nem akarom kommentálni, mert most mindenki erről kérdez, de engem ez különösebben nem zavar. Tehát, hogy valaki azt gondolja, hogy én, aki azt mondta, hogy az ember előrébb való, mint az állat, legalábbis nekünk, és ez baj, ez helytelen ez a mondat, akkor én ennek ellenére kiállok mellette. Kész. Viszont ha már állatvédelem, látom, hogy beöltöztetted a kutyákat a kapott mezekbe.
1: Megígértem neked, hogy
0: megcsinálom. Igen, gyönyörűek. Gyönyörűek. De te is kaptál azért, nem? Vagy nem ezért?
1: Én nem is tettem ki.
0: Ja, nem tetted ki?
1: Nem, ezt nektek küldtem el.
0: Nem. Ja, mert megígértük, hogy kitesszük, nem tesszük ki?
1: Igen, de úgy voltam vele, hogy majd megvárom a hétfőt, hogy kitehetjük,
2: nagyon
1: de biztos, hogy fogok kapni.
2: Nagyon viccesek.
0: Előre mondom, hogy fogsz kapni, de nem baj.
2: Miért? Azért, mert felraksz rá egy kis plusz.

0: plusz jelmezt. Hát az,
1: de
0: hát aztán...
1: az Évi még külön is írt nekem, hogy oda van.
2: Imádom.
3: Hát neked is hozok majd.
2: De figyelj, kölcsön adja Anett.
3: De most már, nem kell, vagy nem de, kell? De, nem olyan drága. Tehát
2: de, jó, de hogyha...
3: A boxolós vagy az oroszlános?
2: Az oroszlános kellene, mert jobban tudom elképzelni, hogy marcipán szalad, így a kerítés sörénnyel. Mellett, sörénnyel, és ugat. Tehát sokkal nyomatékosabb az, amit ő el akar mondani.
1: Azt akarom mondani, hogy nem fog szaladni. Úgy megmerevedett a Vendi is, meg a Málna is. Tehát láttátok, hogy nem mozdult csak a feje.
3: Pedig ez nem más, mint egy kutyaruha, tehát csak éppen vicces.
0: De olyan volt, mint akik értik, hogy ez most vicces, és nekik nagyon nem tetszik. Igen. Hogy ez most vicces.
3: Igen, a Málna arcán egyfajta megalázottság volt olvasható, de nyilván nem tud a kutya megalázottságot érezni.
1: De nagyon utál, de engem is.
3: Hát elhiszem, hát lehet, hogy szúrt belülről a cucc. Elmondom, miről van szó, hogy ugye most, amikor nyaralni voltunk, mindenki hozott ajándékot, ugye sorsolásos alapon a másiknak, és én Anettnak hoztam gyakorlatilag kettő kutyajelmezt a két kutyájának, amit lehetett kapni. Ez gyakorlatilag olyan, mint egy kutyapulcsi, igen. Csak az egyiknél ugye egy oroszlán sörényt eredményez a másiknál, meg olyan, hogy az első két lába, és ugye van egy külön rávart karja, tehát mint egy boxoló boxkesztyűvel kigyúrt felső testtel.
0: Nagyon jó.
2: És egy uszkárot.
3: És egy uszkárból.
2: Pont
3: szóval,
2: hogy
3: igen. Néz ki. Na jó. Erről ennyit. Morgan mindenkinek üzenik. Főni szeptember 8, Fauda 5. évad. Ja, hogy indul egy új évad? Faudából? Wow. Az nagyon izgi volt. Sziasztok! Emlékezzünk meg a mai napon arról a történelmi pillanatról, amikor 28 éve Monica Lewinsky bebizonyította, hogy nem minden fontos esemény zajlik az asztal tetején. De erről írsz?
1: Igen.
3: Gyerek? Jó, oké. Okay. Akkor Gabi bátyám, jó reggelt. Olyan jó kis kerti parti kerekedett az este, hogy 24 hamburgert kellett készítenem, mint saját monogramos ételbélyegző díszít. Elmondhatom, hogy tökéletesre fejlesztettem már a dolgot. Profi eszközök, letisztult minőségi alapanyagok hozzák ki a fantasztikus végeredményt, mi nálam benne van a top 3 gasztronómiai élményben, üzeni a McLarenes.
0: Jó hangzik.
3: Valami főzögetés volt valakinél hétvégén? Én nem, gyerekek, én nem tudok paelját csinálni. Vettem pedig paellá sütőt is, de aztán rájöttem, hogy mi a gond. Közepén odakozz már a széle, meg még kemény a rizs. És azért, mert az a rózsaláng átmérő, ami van, az egyszerűen kevés egy ilyen óriási nagy serpenyőhöz.
0: Hogy csinálják azt akkor?
3: Nagy lángon, több lángon, több karikás lángon. Igen. Na mindegy. Pedig megnéztem, és többször nekifutottam. De na mindegy, ezt csak így elmondom. Neked volt főzésed?
2: Semmit, rizst főztem, meg natúr csirkét.
3: Pálya is rizs, meg csirke. csak az jól van ízesítve.
2: Ez is jó volt ízesítve. Nem, most nem volt semmilyen gasztronómiai élményem. Semmit nem csináltam hétvégén, pihentem.
3: El akartam menni a Gordon Ramsaybe.
2: El akartam menni a Gordon Ramsaybe, de nem vettem rá magam. Tehát nem indult el egyszerűen a lábam, meg a testem, hogy úgy felöltözzek és kipróbáljam, mert ugye most a barátom a szigeten voltak, ugyanúgy, ahogy Gyuriék. És így nem tudtam senkivel találkozni, és gondoltam, csinálok egy gasztronómiát magamnak, de ez otthonfekvés maradt.
3: Gyuri, viszont voltatok a szigeten?
0: Igen, péntek szombat voltunk, nagyon jó kis csapatok voltak, és úgy érzem, hogy a kollégák is jól lehet tudták magukat engedni, mindenkiből előjött a
3: igen, de Acika csak panaszkodik és szenved. Tehát, hogy miért kell addig tolni, amíg már bánt a sziget?
4: Hát mert addig tolom. Erre nincs más válasz. Úgy visszahív. Egyébként ez tudod, hogy mindig úgy van, hogy valaki megjelenik annyi piával, amennyi, vagy italval, uh-huh. amennyien vagyunk, és akkor mindig így a kezedbe raknak egyet, tehát hogy esélyed sincsen arra,
3: és
4: hogy...
3: ez az ügyvéd úr, aki...
4: Általában.
3: Ügyvéd úr szokott kézbe adni piát, amit nem kérsz.
4: És így nagyon nehéz visszafogni magad. Egy idő után meg szerintem így kimosódik belőled az a azért felelős gén, hogy visszafogd
3: meg. Meg a méltóság is.
4: Meg a méltóság is, abszolút. Az aztán végképp.
3: Anette, voltál?
1: Voltam szombaton, és én is ugyanezt tudtam volna megegyezni, hogy mindig valaki adott a kezembe egy piát.
3: És ki lépett föl? Jason Morello?
1: Látod, ez egyet se láttam.
3: Minek hívják meg ezeket a drága embereket?
2: Minek vesztek egyet?
3: A sziget akkor lenne pozitív szaldós, ha nem hívnának meg drága majmokat, és egyszer csak lennétek, és innátok a piákat.
0: Nagyjából ezt úgy is meg lehetne tenni.
2: Ez a gazdasági megoldás.
3: Hát ez a gazdasági megoldás. Károlynak üzenem. Tart még a sziget?
0: Nem. Véget ért.
3: Károly bezártam?
0: Bezártam. Igen. Most már tegnap óta bontanak. Aha. Uh-huh.
1: Igen, de jó volt nagyon, én is nagyon jól éreztem magam, nagyon-nagyon szürreális pillanatok voltak, amire így emlékszem, és azt majd el is fogom neked adáson kívül mesélni, hogy például, tehát hihetetlen, nagyon jó volt.
3: De rád vigyáztak, vagy te vigyáztál valakikre?
1: Nem, vigyáztak rám.
3: Okay. Na jó. Azt tudjátok, hogy már lehet ilyen Gina kimutató cuccokat kapni?
0: Nőled, mert évek óta van, igen, hogy valami, sőt, még ilyen körömlak.
3: De a gyerekek, ez kötelező, hogy mindenkinél legyen. Körömlak is van, meg ilyen kis ilyen lakmuszpapírszerű.
0: Igen, belenyújtod.
3: De ez van nálatok? Vesztek ilyet?
1: Én nem.
3: De gyerekek, ez muszáj férfiaknak is. De most komolyan, hát ez alap. Hát csak mi ketten nem veszünk ilyet, mert mi a Gordon Ramsay-be fogunk menni.
2: És ott biztos
3: nincs.
0: Mi mindig azt gondoljuk, hogy vigyázunk a piánkra, ami persze néha biztos, hogy ilyen
3: árt. Lacika, te írd meg, bele is lehet húgyozni, és nem eszed észre.
0: Amilyen a Lacika, amilyen gyorsan megissza, abban nem rejlik, hogy senki semmit tett. Ott egy három pillanat alatt tűnik el egy ilyen fél literes korsobán.
2: Elképesztő.
3: Jó a reggel, kéne már az eső. Sivataggá lett a kertem, elfogyott a gyűjtött esővíz. A medence... Mi van vele?
2: Gondolom bezöldült, nem?
3: Mi a medence vizét is kilocsoltam, járhatna egy esőtáncot Laca biáról, a múltkor is jól sikerült, azt hiszem 3 napig esett, megfelelő állapot eléréshez szükséges italt fizetem, Robi mondta ezt. Aztán, jó reggelt, bocsi, 5-ek lettünk a vizes EB emlék, vagy érem táblázatán, bocsánat, óriási gratuláció fiúknak, lányoknak, hát gondolom, hogy te tisztában vagy, képben vagy, hogy mi történt.
2: Követtem, zseniális volt, elképesztő eredményeket hoztak, és hát ugye fiatal tehetségek is voltak, Milák Kristóf, Kós Hubert, Sárkány Zrán, tehát most mondhatnám mindegyik ők nevét, én azt mondom, hogy hátradőlhet most a magyar úszósport, és úgy látom, hogy... A
3: jó munkát végeztetek?
2: Jók volt.
3: Elvtársnő.
2: Megcsapkodod
3: magad. Jó, akkor. És a szövetségnek van bármi köze az eredményhez? Hát ezek a fiúk maguk edzenek, nem a íróasztalnál onnan várják a parancsokat.
2: Hát azért ugye föntről jön a támogatás, és ugye, tehát úgy képzeld, hogy az állam küldi, szövetség kapja, és úgy megy szét a támogatási rendszer.
3: Te, mint úszó, mit kaptál a támogatásból?
2: Hát például edzőtáborba járhattam, fürdőruhát kaptam, felszerelést kaptam, az utazásokat.
3: Olcsó vagy, olcsó lány.
2: Sose voltam drága. Azóta vagyok drága. A gyárfásnak olcsó voltam. Ma már az életben
3: ma
2: mindenkinek.
3: Azért drága vagy, jó. Jó reggelt, Gabi bátyám, olyan rég hallottuk a kamionos SMS-ét. Ha nagyon szépen megkérlek, felolvasnád nekünk, mint napi motiváció. Köszönöm, Mark Shelby. Hát előkerítjük a kamionos SMS-t. Tudom, hogy a falon van, ezt nem tudjuk letépni. Nincsen másodpéldányban? Vagy fotózza le valaki, és akkor kinyomtatjátok.
4: Jó, oké.
3: Okay. Nálunk ki van rakva a falra, tehát
4: most
3: a falvédő lett.
4: Most pillanatban vagy?
3: Nem. Jó. Időjárás jelentés, Anettől ma már nem lesz zavartalan a napsütés. Egy hideg frontnak köszönhetően sokfelé lehetnek záporok, zivatarok. A friss reggel után napközben 27 és 33 fok között alakulnak a maximumok. Jácint névnap van. 56 éves ma Kovács Kokó István. Yeah! Kokó! Aztán 30 éves lett Radics Gigi, úristen.
2: Megöregedett.
3: erős volt ez a...
2: Hát de nekem még mindig az a 20 éves kislány.
3: Hát 10-valahány éves kislány,
2: volt, igen.
3: 83 éves lett Robert De Niro, 66 éves Sean Penn, 74 éves Nelson Piquet, brazil autóversenyző, 3-szoros Forma 1-es világbajnok, csak úgy mondom, 68 éves ma Belinda Carlisle, 167 éve először használtak légipostát, na... Azt mondja, egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkba a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből.
1: Igen, de hát megtörtént az esemény.
3: De jó.
1: Működött is.
3: Igen. 62 éve jelent meg a Kings-től a You Really Got Me című dal.
1: Ez olyan jó, ez a... Igen. Olyan kis vidám.
3: És 40 évvel ezelőtt Rick Allen, a Def Leppard dobosa először játszott koncerten, miután egy balesetben elvesztette a bal karját. Az elképesztő az a csávó. Az elképesztő. Ez igen. A félkarú dobos gyerekek mai napig, és nem adta fel, tehát ő akkor azt mondta, hogy dobolni akar. A zenekar azt mondta, hogy mi vele maradunk.
0: Igazi példa egyébként, igen. Meg a zenekar hozzáállása.
3: Hogyne. 28 éve Bill Clinton, akkori amerikai elnök elismerte Monica Lewinsky-val való kapcsolatát. 28 éve volt az elismerés, vagy maga a...
1: Szerintem
2: ekkor
1: vallotta be.
2: De hát, ha nem tudta volna valaki, miről van szó, most már tudja.
3: Akkor vallotta be?
1: Igen.
3: Jó. 58 éve jelent meg a Deep Purple első kislemeze, a Hush. Hát az még olyan. És 56 éve Christine McVie csatlakozott a Fleetwood Mac-hez. Hát ez nem tudom, mit jelent.
1: Hát az, hogy a párja a zenekar tagja volt, és ő is beállt női műsorvezetőként, énekesnőként, és ez tette igazán sikeressé az együttest.
3: Igen?
1: Igen. Én ezt olvastam róla.
3: Jó, nem, csak most valahogy másképp hívták azt az énekesnőt, majd eszembe fog jutni, aki aztán tényleg sikeres. Hogyha egy Fleetwood Mac dal megy nálunk, akkor az az énekesnő, nem ez a Christy McVie. De mindegy, lehet, hogy én tévedek. Jó, időjárásra Gyuritól, Győrrel kezdünk, 20 fokos, de még mindig 32 lesz ott is napsütés. Gyuri, ezt a napsütést ezt tartod mindenhol? Mert esőt mond mindenki.
0: De estére láttam én az esőt.
3: Ez nem a mai nap?
0: Napközben még, amíg én úgy kalkulálok, mindig tudod, hogy reggel elindulok az emberek dolgozni, és mire hazaérnek, tehát az idő, amit én mindig szeretem.
3: Tehát senki nem fog megázni ma munka utánig.
0: Soha nem ígérném ezt meg, soha.
3: Szarvas. 21 fokos, 31 lesz és napsütés. Calgary 11 fokos, 23 lesz napsütéssel. Nyíregyháza 20 fokos, 32 lesz napsütéssel. Budapest 20 fokos és 31 lesz napsütéssel. Oké. Gyerekek, ez egy érdekes kérdés lesz, mert itt a környezetvédelem és a jó közérzetünk néz egymással farkas szemet. A flakonozásról beszélünk, ez most egy új szó, gyakorlatilag az üveg visszaváltás, vagy a palack visszaváltás. Tudjátok, hogy ez régen is volt, és aztán nem, és aztán most ezt bevezették újra, miután a Mohu ugye telerakta az országot ezekkel a gépekkel.
2: Hát telerakta, és ugye nyilván a mechanikája az, hogy megveszed az italt, kifizeted az 50 forintot, és utána visszaviszed a palackot, visszaadják ezt az 50 forintot.
0: Igen, pont ez az, hogy telerakta ilyen gépekkel a MOHU, de a probléma, vagy az ösztönző erő ott van, hogy egyből mindenki 50 forintot fizet is mindenre. Előre. A palackokra, a fémdobozokra, ezekre a pici üvegekre is, és onnantól vagy megzsarolva, vagy motiválva vagy, de hogy
1: a te felelősséget, hogy visszakapod.
3: Igen, de hát ennek ugye a célja teljesen egyértelmű, kerüljenek újra egy helyre ezek a dolgok, legyenek azok a palackok, vagy a üvegek, vagy a nem tudom mi, azért, hogy ezeket újra felhasználva lehessen újra ilyeneket gyártani ebből, és ne kelljen újat azért legyártani, hanem a régi nyersanyagot használni. Tehát ez a recycling, ahogy nevezni az a... Tehát önmagában ez egy jó dolog. Csak hogy nálunk Magyarországon valahogy egy más fordulatot, más kanyart vett ez a dolog, mint más nyugat-európai országban. Itt ugyanis most már állítólag tarthatatlan a helyzet, különböző újságok, különböző cikkeket jelentetnek meg arról, hogy már vidékről is jönnek fel Budapestre, nagyobb városokba a flakonozók. Azaz, miután tényleg 50 forint, ami nem kevés pénz, ha belegondoltok, 50 forint egy ilyen valami, tehát legyen az palack, vagy kis helles doboz, vagy fene tudja, és abból azért egész tisztességes ízét össze lehet hozni, hogyha mit tudom én, belépsz egy pár lépcsőházba, és kifosztod a kukákat.
0: Hát, és ez történik, erre ráéreztek, és most már tarthatatlan, ahogy törik fel a társasházaknak a nagy bejáratait, azért, hogy a kukatárolókhoz hozzáférjenek, óriási dzsuvát csinálnak mindenhol, igen. És hát az emberek is félnek tőlük, mert azért általában nem olyan finom alakok, akik ezt csinálják.
3: Hát persze, igen. Na jó, szóval erről beszéljünk majd, hogy mi hogy állunk ehhez. Tehát, hogy mi vagyunk-e annyira környezetvédők, hogy igenis, mint Tilla Tilla és Ördög Nóra szépen mosolyogva dobáljuk be ebbe a zöld gépekbe a palackok. Látom az arcod, Évi.
2: Annyiért én is dobálom.
3: Tehát azt gondolod, hogy Tilla nem azt a pénzt kapta, amit bedobott.
0: Nézd, itt ez a két szakör üveg, Tilla, ez dob be, és akkor ez lesz
3: ez a tiéd.
0: Gázs.
3: Igen, ez a gázs. Na igen. Szóval én is ezt feltételezve, és Tillának igaza van, nagy pénzért én bármit reklámozok. Tényleg?
2: Igen.
3: Bármit. Autóban nem, ott csak Mercedes.
0: Ja.
2: De minden másban nyitott vagy.
3: De minden másban nyitott vagy. Nagy pénzért bármit, nincsenek gátlásaim.
2: És ma jelentkezik a MOHU.
3: Hogy dobáljak palackot? Simán. Én úgy dobálok palackot, én, aki ugye még szelektívesen gyűjtök szemetet, hogy beszartok úgy, igen. Dobálok palackot.
0: Neked ez nagy kaland is lenne, igen. Mert majd erről is beszélgessük, hogy hogy zajlik ez az
3: egész palackba dobáló gép. Egyszer elhívott facsemetét ültetni a Gellért egyre?
0: Igen.
3: És utolsó pillanatban lemondtam, mert valahogy nem bírta a lelkiismeretem.
1: Nem is tudtam, hogy lemondtam.
0: 3-4 nap örlődés volt benne. Oda kell
2: egy
0: menni. Csemete? És aztán engedett a belső nyomásnak. Lemondom.
3: Igen. Na jó, visszatérve erre, és viccet félretéve. Szóval, igen, tehát, hogy valami megint nálunk nem stimmel, valami nálunk nem sült el jól, és miért? Ezeket az okokat keressük majd, hogy ez a flakonozós dolog, ez előre látható volt-e. Ez a MOHU hibája, és vigyék el az automatáimikat a francba, vagy ez egy társadalmi hiba, és sajnos mi magyarok ilyenek vagyunk.
0: Igen, amiben benne lehetünk mi magunk is, hiszen hogyha nem dobálnánk el az 50 forintosokat a kukába, igen, akkor nem lenne flakonozás. Majd ezt
3: pontosan
0: beszéljük meg,
3: pontosan,
0: hogy ebben mi mennyire vagyunk érintettek.
3: Így van. Na jó, erről beszélünk, ez egy komoly téma, a másik pedig, képzeljétek el, hát igen, a Gyuriék ezt már így hallgatják egy pár napja, hogy amikor én szabadságon voltam, és Spanyolországban voltam, és akkor én így délutáni siesta alatt a kanapéról néztem különböző videókat, milyen kis olcsó kütyük vannak az Amazonon, erre, arra, amarra, és egyszer csak, és ez adta meg a lelki békémet, egyszer csak jöttek olyan videók, hogy a luxus kempingezéshez milyen kütyük vannak. És hát ez, gyerekek, ez egy csoda. Csoda az a sortos, tényleg forrónadrágos koreai lány, aki egy Kia lakóautóval bemegy a fenyőerdőbe, csöpög az eső, felfújja az elősátrat, főzi a ramenjét vagy a miét, és a kis uszkárja jön ki be a sátorból, kinyílik a lakóbusznak a teteje, az egész olyan nagyon luxi és tele kütyükkel, és főz, és hangulatos, és ledvilágítás, és felfújható kanapé, és gyerekek, gyönyörű.
2: És egyébként ezt a varázs átadtad nekünk is,
3: mert
2: azóta én is ezt nézem egyébként otthon, és azon gondolkodom, hogy ez milyen jó lenne megcsinálni, de látom közben, hogy azért ez nem kis meló.
0: Ez nem kis meló, így ez a vége baromi
3: jól. Egy koreai nő egyedül megcsinálja, mi az, hogy nem kis meló? Hát ott van, jó, fel volt pörgetve a film egy picit, de hogy hát tehát ami ott fél óra, az lehet, hogy egy óra.
0: És ez nem mutatja el, mikor ez, nem mutatja meg, amikor ezt a csomó mindent el kell pakolni, amiket ő kipakolt és használta. Azon gondolom, utána, hogy fű, az azért tényleg
2: igen,
0: durva.
2: Igen.
0: De maga a lakókocsizás az egy csoda. Tehát annál kevesebb romantikus.
3: Azt tudom, hogy az neked mániád lenne, és elkezdtem ezen gondolkozni, és ráadásul aztán láttam más ilyen filmet is, egy német valamilyen nem tudom, tévés beszámolót arról, hogy miután régen a kempingezés, az ugye a kevés vagy a vékony pénztárcájúaknak volt a nyaralási lehetősége, tök jó volt egyébként, de hát ez arról szólt, hogy ma amikor egy család azt mondja, hogy én kempingezni megyek, lakóautóval megyek kempingezni, az vajon olcsóban jön neki, mint egy all-inclusive nyaralás. Repülővel, kajával, mindennek.
0: Mert hogy divat lett meg, ahogy te is mondod, nagyon sok már benne a luxus tényező.
3: Így van.
2: Hát ne vicceljetek, hát én láttam olyat, én nekem is az egyik vágyam ilyen, csak ahhoz ez a két hét nem elég, tehát ahhoz legalább egy hónap, másfél hónap kellene, de már olyan helyzet is van a kempingekben, hogy képzeljétek, hogy kész egy medence, és az autóval beállhatsz mellé, és konkrét, amikor kilépsz, belelépsz a medencébe. Tehát már ilyen luxus kempingekig is eljutottunk.
3: Hogyne, hogyne. Azt gondoltam, hogy beszéljünk erről, mert a kempingezés az nagyon sokaknak, ez a lakóautós, lakókocsis, de akár sátras, az a régmúlté, és az egy ilyen kedves, romantikus, nosztalgikus emlék, de mások meg abszolút tartják ezt az életformát. És találtunk valakiket, képzeljétek el, Csabit és a párját, akik a Lakófória YouTube csatornán számolnak be arról, hogy ők most már 2020 óta ezt az életformát választják, hogyha valahova mennek. Volt mindenük, volt Volkswagen T3-asok, stb. Most egy Fiat Ducato Bürstnerrel járják a világot, bármit is jelentsen ez. De ez már egy menő autó, nem?
0: Menő, igen, már mutatok róla a képet. Ez olyan, hogy így ránézésre kívül is azt mondod, hogy ez már egy emeltebb kategóriájú.
3: És megkérdezzük Csabit, hogy az a romantika, amit mi látunk, Évi és én is ebben a videóban a koreai lányjal, és az a fajta praktikusság és hangulat, és ez valós-e? Ezt meg tudjuk-e csinálni? Egyébként mik a költségek? Használ-e olyan kütyüket, amiket nyilván a 80-as években nem használt senki, meg nem is volt, de hogy vannak-e valamilyen ilyen csoda kütyük? Milyen az élete kempingben? Ma? Milyen egy kemping egyáltalán?
0: Milyennek a buktatója ennek az egésznek? Mert én is gondolom, úgy vagytok vele, hogy ez a jó lenne belevágni, de hogy kezdjem el, hogy ne verjenek át, mire figyeljek majd? Tehát ezek mind felmerülő kérdések szerintem.
3: Igen, én amikor a Schwabinak néztem ezt a sorozatát, amikor elvitt valakit egy lakóautóval, és azon is törtem a fejem, hogy ott megy vele egy stáb, és ott felverik a lampionokat, meg nem tudom micsoda, hát segítenek, vagy Andris magára van hagyva?
1: Szerinted?
3: Mi?
1: Szerinted? Szerintem nem dolgoznak tudom. Az Andris helyett. Én is gondolom.
3: Dolgoznak az Andris helyett?
1: Igen.
3: Hát akkor úgy kéne kempingezni, hogy valaki jön velünk, aki dolgozik helyettünk? Hát
0: én ezt csinálom, a barátaim szoktak általában ezeket.
3: Igen, tudom, Gyuri. Tudom. Na jó van, szóval Csabival, a Lakófória ötletgazdájával, csatorna tulajdonosa, vagy hogy mondjam, aki ezt az életformát éli a párjával együtt, vele fogunk erről beszélgetni, hogy ez a mai kempingezés, ez mennyibe kerül? Tehát ők tényleg bejárták egész Európát.
2: Nagyon kíváncsi vagyok.
3: Én is kíváncsi vagyok, hogy ez tartható-e, vagy ez azért jóval mocskosabb meló, mint amit gondolnánk.
2: Ki fog derülni?
3: Jó, Vokcival beszélünk ma, képzeljétek el. Nem tudom, hogy ez, hogy mi is lett a Vokcit erre, de lehet, hogy a Sziget, hogy a Gyuri ott volt a Szigeten, és ezért szeretne beszámolni olyan emberekről, olyan típusokról, akiket jobb elkerülni egy buliban vagy egy eseményen.
0: Igen, vagy legyen bármilyen társaság. Tehát biztos, hogy nektek is megvan a fejetekben az a pár embertípus, akitől menekültök. Mint például az, aki úgy érzi egy nagy társaságban, hogy tök jó hangulat minden, hogy téged így kinézett magának, és téged ki akar vonni, és ő most kettesben akar veled beszélni.
3: Hogy ne lenne ilyen.
0: És ilyenekből jön még egy csomó. Meg azokból is, hogy hogy lehet ezeket hatást tanítani.
3: Egyébként tök jó, mert például a párom is, meg a lányom is ilyenkor felismeri a helyzetet, és elvisz.
0: Igen.
3: Fú, nagyon hálás vagyok ilyenkor.
2: Mert te nem tudsz kijönni belőle?
3: De ki tudok jönni belőle, én azért tudok bunkó lenni, tehát én le tudok zárni beszélgetést, de igyekszem még az udvariasság, tehát magam az udvarias oldalon tartani egy ideig.
2: És akkor jó, hogy jön a felmentő sereg. És jó, hogy ne kelljen nagyon átlépned egy határ.
3: Pontosan, amikor én lezárok valamit, hogy na jó. Jó, na ez lesz a Vokcival. Pénteki legjobb pillanatok, Évi.
2: Fejes Tomival beszélgettünk, aki egy gyógyíthatatlan betegséggel küzdő fiatalnak adott nyári munkát. Hát nagyon szép dolog volt, és egy nagyon-nagyon értékes beszélgetés volt.
5: Az előző rész tartalmából.
3: Ugye itt a nyári munkáról van itt most elsősorban szó, és... A diák munkáról, a diákok nyilván ezzel picit hozzátesznek a kasszához, és egyébként is megtanulnak picit dolgozni, beosztani, stb. Vagy gyűjtenek valamire, vagy ilyesmi, de hogyha van egy olyan betegséged, ami ezt nagyon megnehezíti, akkor munkát találni is baromi nehéz. És így van ezzel a 18 éves Vas Flórián is, aki azt gondolta, hogy ő igenis szeretne diák munkát végezni, és nem akarja, hogy az ő állapota meghatározza azt, hogy ez most lehet-e vagy sem. Ő amúgy DJ-zik, jár edzőterembe is, és van egy 200 ezeres követő tábora a TikTokon.
0: Igen, de egy nagyon ritka és gyógyíthatatlan bőrbetegséggel küzd tulajdonképpen, és ez bizony mindennapjának egy nehézsége.
3: Ezt úgy hívják, ha jól olvasom, hogy epidermolysis bullosa, és ez egy ilyen, ez azt jelenti, hogy a bőre nagyon sérülékeny, a legkisebb fizikai behatásokra, vagy súrlódásokra, egy akár ártatlannak tűnő viszketés, tehát nagyon komoly sebeket okoz azonnal, meg hólyagokat, meg minden. Tehát ugye a hétköznapi életben ezzel mozogni, jönni, menni, az azért kihívás.
0: Igen, hát így belegondolok, hogy így elmondod, nyilván a napsütés sem bírja a bőre. Tehát, és akkor el lehet képzelni, hogy ez milyen napi szintű nehézségekkel jár.
3: És mégis eldöntötte, hogy ő szeretne nyári munkát találni magának, és ezért készítette TikTok felhívást. Ezt megmutatom nektek.
6: Sziasztok, én Flórián vagyok, 18 éves, és azzal a célra készítem ezt a videót, hogy megváltozott munkaképességként szeretnék dolgozni. Szeretnék diák munkát csinálni erre a nyára. Tudnék számítógépes dolgokat megcsinálni, például Canvában, grafitákat tervezni, Word Excelhez is van egy kis tudásom, vagy akár online rádiókba mixeket készíteni. Várom, hogy tudtok nekem esetleg segíteni.
3: Stb. Tehát ez egy ilyen felhívás volt.
2: Zseniális egyébként. Jó az ötlet, hogy a TikTokon csinált egy olyan videót magáról, ami egyébként nagyon sok mindenkihez elérhet, mert egyébként a Canvában grafikát gyártani nem egyszerű, csak mondom nektek, tehát hogy mi is foglalkozunk ilyennel. Word Excel pedig óriási segítség például bárki mellé segítőnek. Tehát, hogy ez egy olyan feladatkör, ami még nagyon hasznos munka.
3: Így van. És teltek a hetek, és úgy valahogy nem nagyon adódott munkalehetőség Flórián számára, és képzeljétek el, hogy akkor színre lépett Fejes Tomi. Fejes Tomi a Tankcsapda dobosa, vagy a 60 felettiek a Kincsvadászokból ismerik, és ő ajánlott egy pozíciót, egy állást Flóriánnak, de hogy hol, miként vette fel a kapcsolatot, mi ez az állás pontosan, ezt most személyesen tőle tudjuk meg. Itt van a vonalban Fejes Tamás. Szia Tomi, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hello! Na, alszol? Jól vagy?
7: Nem, elgondolkoztam, hogy azért hívsz, hogy szívassál, vagy azért magasztaljál,
3: mert... Nem, a magasztalás jön először.
7: Jó, oké. Okay.
0: Ez volt a magasztalás.
3: Nem. Jó. Magasztalás jön először.
7: Visszatérve a pénze meg a tévére, hogy Évi, kérjél már tévét, bocskortom, mert szokott venni egy ismerőseinek, és tőlem veszi, úgyhogy egész nyugodtan legyen a bátorságot, hogy...
3: Én erre mondtam
7: azt. Szarkított, jó nagyot kérje tőle.
2: Jó, hát ajánlj neki egy jót. Mondd meg, hogy figyelj, vedd már meg nekem karácsonyra.
7: Nem, nézzél ki valamit, jó?
2: Jó,
7: jó. Én beszerzem.
3: Jó. Jól kezdjük. Na, így hogy térünk rá erre a tényleg jótékony, drága, forró szívedre? Tehát, hogy ezt most, nem tudom, ezt a kanyart hogy veszem, de megpróbálom.
7: Jó.
3: Megpróbálom. Hogyan szereztél tudomást Tomi Flórián helyzetéről?
7: Hát tudod, hogy így szép lassan a nyugdíjas éveinkre készülünk Spanyolországba, és így a céget lassanként engedem át fel a hangszer bizniszemet a nagyobbik fiamnak, tényleg nagy elánnal vetette bele magát, és nagyon ügyesen csinálja, és alapjában véve ő akadt bele a Flóriánba, és ő ajánlotta azt nekem, hogy itt van ez a srác, nagyon megérintett, aztán segítsünk már. Ezt én mondtam egyből élből, hogy szó se lehet róla, mert nagyon sokan vagyunk így is, majd hogyha a most a webáruházunk éppen átalakítás alatt van, mert készülünk egy robbantásra, és majd akkor maximum beszélhetünk erről a dologról, de átküldte a videóját, megnéztem, aztán mondtam, hogy jó, akkor jöjjön a fiú, aztán szavazzunk meg neki bizalmat, és természetesen támogatjuk ezzel a lépéssel.
3: Tehát akkor a Tomcsi volt az, aki... Hála Istennek. Bocs,
7: csak annyit akarom mondani, hogy hála Istennek óriási örömet okoztunk neki ezzel a dologgal. Volt már azóta nálunk is a cégnél, bejárt ugye a telephelyet, Tomcsi elment érte, és hát az is olyan volt, olyan megható volt, hogy azt mondta, hogy élete legszebb napja, tudod, hogy bejöhetett Debrecenbe, szétnézett nálunk.
3: Neked honnan kellett Debrecenbe szállítani őt?
7: Debrecen mellől, nem tudom pontosan, itt van a közelünkben, nem messze, tudnom kéne, de bocsánat, most ez fejből nem megy. Az a lényeg, hogy a fiú nagyon akar, és nagyon hálás mindenért, és ez tényleg borzasztó megható. Egyébként megmondom őszintén, most én nem akarok ilyen patetikus jelzőkbe belemenni, meg így ömlengeni, de nagyon nagy motivációt ad nekem a kislácnak a tenni akarása, mert ebben a generációban én valahogy nem érzem ezt az ellánt, tehát mindenki az asztalt csapkodja, meg követelése, az az ér, amiből én jövök, meg pont nem ezt képviseli, és természetesen az a cél, hogy ne csak már nyári munka maradjon, hanem ez, hogyha szépen fejlődik ez az üzletágunk is, akkor hosszú távon tudjuk alkalmazni. Mert egyébként egy nagyon szimpatikus srác.
3: De az valahogy az hallatszik ki a szavadból, most persze a srác nagyon bevált, de hogyha nem is lenne nagyon szükség az ő munkájára, még akkor is fizetnél neki, mert hogy látod, hogy egy ilyen srácot egy ilyen élethelyzetben mennyire boldoggá teszel.
7: Hát így alapjában véve az alapattitűd innen indul. Igen. Tehát amit mondtam neked, hogy nekünk ilyen munkaerőre most még nem volt szükségünk, mert a webáruház átalakítás alatt van, és körülbelül egy fél éven belül gondoltuk, hogy plusz munkatársat fogunk ebbe fölvenni, de mivel jött Flórián és berúgta az ajtót, ezért most kicsit hamarabbra hoztuk ezt a plusz egy ember alkalmazását.
3: Na jó, hát ez egy óriási, óriási gesztus és történet, vagy egy történet kezdete, ami nektek köszönhető, Tomcsinak is, meg neked is. Ezt tényleg így gondolom a hallgatók nevében is mondhatom, hogy abszolút kalapot emelünk. Tomikám, jó bulit nektek, Lacikámat üdvözlöm, ölelem.
7: Jó, átadom, meg várom, akkor milyen tévét szeretnétek.
3: Persze.
2: Igen, és nekem eddig nagyon nagyot nőttél a szememben, Tomi, úgyhogy tényleg.
3: Eddig nagyon kicsi hát, voltál.
7: Hogyha nagyon nőttél a szememben, vigyázz a szemedre, el ne romoljon, úgyhogy jó nagyot választál.
2: Még nagyobb vagy.
3: Nagyon vagy, csók nektek, Phil, fejes Tomi.
7: Hello.
3: Hello.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knoppers Nut Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen. A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vén nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
10: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
11: Lejtmenetben a panellakások ára, a tengeri sót vethetik be a klímaváltozás ellen. Enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál, ahol két még működő turbináért küzdenek a szakemberek. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus. Addig ugyanis akár 15 cm körüli apadással is számolnak a szakemberek. Paksnál most a bárkák süllyesztése hozhat néhány centiméteres vízszint emelkedést. Csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkre várt utánpótlás hozhat némi pozitív változást. A ráckevei soroksári Dunaág zsilip nyitásával is plusz víz juthat a fő Dunaágba. Ettől 2 centis emelkedést várnak Paksnál. Orvosokat küld Magyarországra a lengyel kormány. A hétvégi busztragédiában megsérült zarándokok hazaszállításában közreműködnek majd, jelentette be közösségi oldalán a lengyel kormányfő, aki megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Az M3-as borsodi szakaszán borult fel a Boszniából Lengyelországba tartó autóbusz. 12-en meghaltak, közel 50-en pedig megsérültek, többen súlyosan. Valószínűleg elaludt a vezető, de még vizsgálják a részleteket. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítésű otthonokénál, azóta viszont ismét nyílik az olló. A téglalakásokért ugyanis egyre többet kérnek a tulajdonosok. Összességében alig érezni meg mindezt a piacon, akik lakást venni nem járnak jobban, mint mondjuk az év elején, sőt nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten és helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula. Délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az M5-ös autópályán Röszke felé Újhartyán és Örkény között a 45-ös és az 50-es kilométer között a nap folyamán a belső elválasztó sövényt vágják. A belső sávban haladnak majd a munkagépek mozgó tereléssel. Közben az M6-os autópályán a 162-es kilométernél lévő Bátaszékbaja csomópontban lezárták a lehajtóágat a határ felé vezető oldalon, aszfaltozás miatt. A terelő utat a határ felé a következő 173-as kilométernél lévő Somberek-Pécsvára csomópontig jelölték ki. Onnan a csomópontba megfordulva lehet visszajutni az 53-as főútra, Baja irányába. Végül az 1-es főúton Bicske és Óborok között a 35-ös kilométernél csomópont építési munka miatt útszűkület mellett engedik a járműveket. Tudtuk meg az Útinformtól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: És 7 óra lesz 10 perc múlva. Na, több minden. Először is a Fleetwood Mac-nek az az énekesnő, akire én gondolok, az a Stevie Nicks.
2: Igen.
1: És akkor ez már így tiszta. Aztán Budapest 3. kerület, Bécsi út, esik az eső, Gyuri.
3: Hát, akkor mindenkinek jó frissülést kívánok. Én örülök.
1: Aztán valaki írja erre az állatvédős dologra, hogy engem rohadtul felháborít, ami az elmúlt napokban a Facebookon különböző állatvédő egyesületeknél megy. Bocsit, támadják a csütörtöki állatvédelemmel kapcsolatos véleménye miatt. Semmi más nem történt, csak Anett egy egyébként teljesen érthető és normális felvetésére reagáltál azzal, hogy ne az állat legyen az első, hanem az másodlagos legyen. Értem és támogatom az állatvédelmet, de bocsi, semmi más nem mondtál, csak annyit, hogy először az emberek, aztán az állatok. És én ezzel teljesen egyetértek. Bosszantó, hogy felelős pozícióban lévő emberek nem képesek szöveget értelmezni, és csak kiragadnak egy mondatot, és erre a vonatra száll fel mindenki, és mocskolnak embereket, ez esetben bocsit, és csodálkozunk, hogy itt tart az ország, legyen szép napotok, Noel. Noel, köszönöm, szerintem is valami ilyesmi történhetett. Én nem nagyon olvasom, tehát engem könsebben ez nem izgat fel. Én tudom, hogy amit mondtam, az teljesen rendben van. És abban is biztos vagyok, hogy akik véleményezik, azok nem is hallották a műsort. Tehát, hogy azt csak egy újságcikkből olvastak, az újságírók azok kontextusból vesznek ki szövegeket. Tehát én ezt annyira ismerem már, hát hány éve dolgozom már ebben a szakmában, persze, hogy ez különösebben nem bosszant fel.
3: Sokszor azért is gyűrűzik tőlem, mert hogy még a cikket sem olvassák.
1: Igen, tehát, csak a címet.
3: Egy címet, igen, és már írja, már gyűlölködik, már megy a hiszti.
2: Igen, és igazából az újságíróknak az a céljuk, hogy minél több komment legyen egy bizonyos platform alatt, és hogy ugye azzal, hogy egy olyan címet adnak, kiragadnak egy-egy gondolatot, ezzel generálják.
1: De nincs újságírás sem már. Tehát az újságírók nem újságírók, hanem egyszerűen jött-ment emberek, akik éppen most ezt csinálják, holnap után volt futárok lesznek. Tehát, hogy semmi szakma nincs. Ezért mondom, hogy ilyen téren leperek, tényleg impregnált vagyok ezzel kapcsolatban.
2: Engem azért bosszantott a történet, mert itt ültünk.
1: Igen.
2: És mindannyian végig hallgattuk, és igazából az elején mindenki Anettet támadta, utána meg téged támadnak. Tehát, hogy nincsen ilyen.
1: De ugyanebben a témában SMS-ben Anettet támadták, igen, és most ebben az utó életében a dolognak meg engem. Legyen már itt állatrend mindenki, gyerekek, de engem hagyjatok békén az állatrendőrséggel. Csináljátok,
2: tudod,
1: a dolgotokat, és
2: Tornocki Anita állatrendőrség.
1: Igen,
2: például.
1: Igen.
2: Kíváncsi lennék például az ő véleményére azzal kapcsolatosan, hogy amikor az ember...
1: Ne fújjuk ezt túl, mert szerintem nincs ebben ennyi. Tényleg nincs ebben ennyi. Na, mesélj, mit találtál?
2: Na, képzeljétek el, a Miss Balatont megválasztották 2026-ban. És azért hozom ezt a témát, augusztus 15-én...
1: Mitől Miss Balaton a Miss Balaton?
2: Na, erről akarok mesélni nektek. Augusztus 15-én szombaton Balatonfüreden Antal Emőke lett, ugye 2026 Miss Balatonja. És én utána kerestem, hogy mi ez a Miss Balaton. Egyrészt a szépségkirálynő választásra értem, ma már nem értem. Régen még talán azt mondom, hogy lehetett létjogosultságot, ma már... Mi értelme van szerintetek?
4: Mert minden városban van ma már. Tehát, hogy mindenhol. Én azt nézem, a falu napon szépségkirálynő választás, nem tudom, Balatonon szépségkirálynő választás, már elment egyébként az ereje ennek az egésznek.
1: Hát nem tudom, én szerintem az összes énekes tehetségkutatónak is elment az ereje.
4: Igen.
1: Tehát, hogy az se...
3: Mégis van.
1: Mégis igen. Van, tehát, hogy igen, van.
2: A Miss Balatonnak, hogy mit nyer, és mi a lényege? A győztes kap egy éves Red Lemon menedzsment szerződést.
1: Az mi?
2: A Red Lemon egy menedzsment cég, akik például, azt hiszem, tényleg nem akarok...
1: Tehát az ügyeidet intézik.
2: Ügyeidet okay. Intézik, oké. Okay. Mind a 12 döntős kap egy-egy iPhone-t.
1: Oké.
2: Okay. Oké. Okay. Második, harmadik helyzet fejenként egy hetes, kétszemélyes külföldi utazást nyer.
1: És bocs, a külföld az... Seychelles-szigetek is, meg Nürnberg.
2: Így van, és a győztes egy évig viselheti ezt a címet, és képviseli a Balatont, tehát a Balatonon lévő rendezvényeken ő részt vehet.
4: Ingyen.
2: Ingyen. Szóval, na és akkor ezen döbbentem meg, hogy minden cikk erről szólt. Hm. És tényleg bárhova kattintok, megválasztották, hogy igazából egyrésztről mi értelme van a szépségkirálynő választásnak, és ezzel akarják, ugye azt is ott van, hogy segíteni kell a Balaton fejlődését, és hogy a marketing értéke van annak, hogyha valaki a Miss Balaton. Hát szerintem ez nem fogja megmenteni a Balaton jelenlegi
1: helyzetét.
2: Bocsánat,
1: ja, a Balaton az így megy bele, áll bele a földbe. Tehát, hogy én azt látom, hogy a Balaton az egy, ha nincs koncepcióváltás, Gyurival beszéltünk erről, akkor a Balatonnak vége. Én ezt gondolom, nem ezt fogja megmenteni valóban. Igen.
4: Egyrészt holnap már nem is emlékszünk a nevére. Én már most se, hogy ki lett a Miss Balaton.
2: Antal Emőke. Még mindig segítsük az, azért, hogy adjunk neki esélyt.
1: Antal Imréről eszedbe fog jutni. Volt a Mr. Balaton.
2: Igen, de mondjátok már meg, hogy ez valakinek az inger küszöbét, úgyhogy teli nyomjuk a sajtót, hogy szépségkirálynő. De figyelj, nekem,
1: én eleve azt gondolom, hogy a szépségkirálynő választások az valakinek, aki a tulajdonos annak a brandnek, ez egy pénzcsinálási forma. Meghívókat, rendezvényeket, belépőjegyeket, nem tudom milyen ilyen-olyan marketing dolgokat összefog, és ebből ő kap valami pénzt. Amúgy a lányoknak nyilván minden lány szeret egy picit hercegnő lenni. Ugye mindenki álmodik a habos-babos esküvőről, és ugyanúgy az, hogy na most akkor te vagy az, akkor az egy nagy élmény lehet felett. Ugye azt nem tudom, hogy mitől Miss Balaton, a Miss Balaton, mert ott rendezik, vagy a Balaton, Miss Balaton meg kell fültetni egyszerre, ott kell,
3: vagy ott kell, hogy éljen a Balaton környékén.
1: Vagy balatoni tájszólása kell, hogy legyen, vagy mitől Miss Balaton, a Miss Balaton.
2: Ez a verseny, és megkérdeztem pont ezt, hogy mi volt a nevezési lehetőség, tehát bárki nevezhet, nem kell balatoninak lenni. Egyszerűen csak az eseményen, tehát a Balaton füreden megválasztják a szépséget, és ő lesz a Miss Balaton. Semmilyen kötődés.
1: De mi van a világon ilyen? Tehát van Miss ilyen, Miss olyan, Európa más országaiban is.
2: Én például azt hittem, hogy ebből a Miss Balatonból valaki akkor majd képvisel minket, de hogy en tényleg
3: út... Hát a Balatonon világ... képvisel, most hol olvastad?
1: De mi a világban nincs Miss Balaton? Hogy okay. Képvisel?
2: Hát de hogy valahova tovább vihetnénk a Balaton.
1: Miss tavaknak, tehát hogy az európai tavaknak a missjei.
3: Miss Komóitó.
1: Miss Komóitó, Miss Vörtitó.
2: Hát azért a Komóit megnéznénk, nem? Már csak a tavaly.
1: Nem tudom, mert
3: ez egy esemény, ami múltra tekint vissza, látod, lehet körülött.
1: Hát ez kérdés, hogy mekkora, az Anna Bál, az tényleg egy tradicionális, az egy hosszú múltra visszatekintő szépségverseny, az Anna Bál. Akkor van, hát hány ilyen világverseny van? Van a Miss Universe, van a Miss World, van a Miss nem tudom mi, tehát és mindegyik gyakorlatilag a világ szépe, csak más a neve és más a tulajdonos, és az kaszál rajta. Nem tudom.
2: Én sem tudom,
1: de senkinek nem árt.
3: Nem hát.
2: Ti például elmennétek zsűrinek?
1: Dehogy mennék, Isten őriz.
2: Tehát néztem, hogy kik voltak a zsűrik. Szerintem miért nem? Hát van ízlésetek, van jó ízlésetek.
1: Mert én nem szeretnék ilyen rendezvényekre járni, ahol egy asztal mögött ülök, és pogácsa van kirakva, meg félig húgy meleg ásványvíz, és jönnek a szegény lányok, akiket én alapvetően sajnálok, mert tényleg egy ilyen testmustra az egész, és akkor ott pontoznom kell. Tehát de mi? Tehát mi alapján pontozzak?
2: Hát a kinézet alapján, ugye azért...
1: Na mindegy, nem mennék el.
3: Zavarba ejtő egy picit.
2: Titeket nem zavar az, hogy abszolút csak testről szól, és észről nem? Tehát, hogy nektek
1: ez szépség... egy szépségverseny. A szépségverseny, az nem kell ész.
2: Miért ne kellene? Nem ártana. Nem azért, hogyha képviselni akarom...
1: Mert szépségverseny, tehát nem IQ verseny, hanem szépségverseny. Tehát azért. Engem ez nem zavar. Szeretem is, ha megszólalnak ez a világpét. Tehát imádom, hogy a három szót nem találnak. Tényleg egy gondolat se bántja őket, és én szeretem ezt.
2: Ettől szép. Igen, történet. Na jó, mindegy. Jó,
3: nem árt senkinek, az indul
2: őket.
3: Rajta, aki akar, és egyébként legalább egy esemény megint a Balaton, de ne vegyük el tőlük, csinálják.
2: Jó, megválasztották, most megértettem, mi a lényeg.
1: Na, gyerekek, a következő témánk az úgynevezett flakonozás. És mielőtt belevágnánk, azért itt jött egy SMS, csomagos futár vagyok üzeni, járom az egész országot. Ez a flakonozás már annyira eldurvult, hogy akik járják az utcákat, rendesen területük van, mint a banda tagoknak, és ha egyik átmegy a másiknak a területére, háború és verekedés történik. Elmondom, miről van szó, és erről fogunk beszélni, hogy tudjátok, amióta a Mohu bevezette ezeket a repontokat, és különböző mindenféle palackokat 50 forintos váltságdíjért be lehet váltani.
3: Igen. Ez mi? Megszólalt a tűzjelző.
4: Tűzjelző.
1: A miénk?
4: A miénk, a rádió.
3: A rádióban, aha. Úgyhogy majd mindjárt utána nézzük.
1: De jó.
2: Igen.
1: Na, és elvileg ez egy jó dolog, hiszen a környezetvédelemről szól, hogy újra hasznosíthassák ezeket az anyagokat. De miután tényleg egy faktort ebből kihagytak bennünket, magyarokat, vagy a, nem tudom, a társadalmi helyzetet, vagy a fene tudja, de a lényeg az, hogy tényleg ez alakult ki, hogy ez most jó-e így vagy sem. Beszéljük arról is, hogy ti visszaviszitek-e például.
2: Hát egyrészt az, hogy hogyan gyűjtjük otthon, az is Igen. egy történet. A másik az, hogy ahogy visszaviszük, az is egy iszonyat tortúra.
1: Így van. De mondom, tehát mellette is ellen is szólhatnak érvek, és hogyha tényleg ez a helyzet, és ez kialakult, ez a durva helyzet, hogy lépcsőházakba törnek be kétes alakok, és viszik el a különböző palackokat, és váltják vissza, ilyen háború zajlik, ez kinek a hibája?
3: Hol vannak ebben az egészben a buktatók, hogy ott tartunk, hogy valószínűleg nagyon sokan az 50 forint ellenére sem viszik vissza?
1: Mi vagyunk-e hibások, akik mondjuk tényleg a kukába dobjuk ki, és nem visszük el, mert ha nem volna a kukában, nem törnének be?
2: Hát van miről beszélnünk.
0: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
6: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen. A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláros cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
12: Lehet is.
11: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
12: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
11: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: A reklám után. Hírek a Retro Rádióban.
13: Emberfeletti munka folyik Paksnál, egyre jobban bírják a szúnyogok a hőséget, hidegfronthoz elszórt száporokat. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak. A

0: Mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
1: Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba. Az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz hímző és kerámia bemutató, valamint őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek a látogatók. Előbukkant Nero hídja a Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadékhiány az olasz fővárosban is óriási gond. Hetek óta ott sem esett. Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli-délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten is helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula, délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főútvonalakon, így az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Bagnál a terelt szakaszon. Az M7-es autópályán Tárnok térségében a Balaton irányában, illetve az 51-es és az 510-es főútakon Dunaharaszti közelében is. Az M6-os autópályán az Ivándárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhádbát a Székbaja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. Adta hírul az útinform.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 10 perc van, jó reggelt újra. Drága hallgatók, ma lesz változás időjárásban. Tehát az eső már beindult, halljuk most már valahol Balaton környékéről is, de Budapest valamelyik területéről is. Na mindegy, szóval ez most jön egy kis lehűlés, csak erre vigyázzatok. Ez az egyik, a másik, hogy jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: És emlékeztek arra, amikor beszélgettünk erről, hogy ha miniszterelnök lennél, akkor milyen intézkedéseket hoznál, és én ugye azt mondtam, hogy hát itt jött egy levél, ezt akarom mondani a Honvédelmi Minisztériumtól. Azt mondja, a Retro Rádió ma reggeli Bocskorék adásában a műsorvezetők arról beszélgettek, először is nem Bocskorék az adás címe, hanem Bocskor.
1: Igen.
0: Jó, csak
3: hát ez egy család vagyunk, és Bocskorék az.
0: Igen, csak ez haj az egy másik keresztnévre, tudod, és mi nem használjuk így.
3: Igazad van.
0: De neked ez mindegy. Szóval, arról beszélgettek, hogy nem szó szerinti idézettel, ha Gábor lenne a miniszterelnök, akkor minden hétvégén megengedné, hogy a honvédség technikai eszközeit a civilek közelről megnézhessék, felmászhassanak rá. Nem ezt mondta Gábor, Gábor azt mondta, hogy használhassa. Tehát, hogy...
3: Még egy hiba.
0: Még egy hiba. Így van, Gábor azt mondta, hogy ezeket használhassa, és itt a repülőgépettől kezdve a különböző
3: tankokon át,
0: mindenféle lövőberendezés, rakétavető, igen, ilyeneket. Na de amiért írja ezt a levelet a Honvédelmi Minisztérium? Ennek kapcsán jelezzük, hogy a Nemzet Ünnepe rendezvénysorozat részeként 2026. augusztus 20-21-én a Magyar Honvédség több mint 10 alakulata kitelepül a Városligetbe, számos érdekes programot kínálva, miközben a nagyvasakat is közelről meg lehet nézni, típustól függően beülni, megmászni. Tiszteletes Skrinyár Eszter, ezredes. És aztán itt nagyon-nagyon hosszan, Eszter, köszönjük szépen, mert ez is valami, hát ez egy kezdet, ugye? Ez egy kezdet, hogy... Na mindegy, nem vagyok miniszterelnök. De
3: figyelnek rád.
0: Igen, szóval itt aztán nagyon-nagyon hosszan leír, ez tényleg nagyon hosszú, ezt most nem tudom felolvasni nektek, de itt lesznek a gidránok, a mi és Lynx, a hétköznapi nevén Hiúz harcjármű, akkor tűzszerész katonák, toborzók nyilvánvalóan, az a nagy sláger mindig a mesterlövész álcaruha.
2: Wow, ez király.
0: És az álca festés. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeket ki lehetne vinni a Városligetbe augusztus 20-21, és akkor itt a honvédséggel lehet találkozni. Igen,
2: kapnak mesterlövés arcfestést.
0: Igen.
2: Nagyon jó.
0: Nagyon jó. Jó, na akkor a többi. Jönnek SMS-ek, szép reggelt, Agárd, esik az eső, szinte furcsa. Üzente Krisztián. Szia, annak a lánynak, aki nyer szépségversenyt, akár a legkisebb faluban is, számára milyen öröm és büszkeség. Kár, hogy mindenben csak a pénzt látjátok, Jani. Jani, kár, hogy nem látod, hogy mi nem csak erről beszélünk, a lánynak is mondtam, hogy én milyen nagy öröm lehet, hanem, hogy aki szervezi, az miért szervezi. Arról beszéltünk. Igen. Akkor van egy közlekedésünk. M43-as, 41-es kilométer kamion az árokban, egy sávban megy a forgalom, köszönjük szépen. Akkor német számról ír valaki. Morgan, már bocs, de ti tényleg ilyen hülyék vagytok? Itt Németbe úgy hordja mindenki vissza, mint a kis angyal, ez nem szégyen, pénzt kap vissza, ennyi. De tényleg így kezdesz egy párbeszédet valakivel, hogy ti tényleg ilyen hülyék vagytok, te normális vagy, de akkor a tahó vagy, hogy tényleg a faladja a másikat. Hát, hogy lehet így elkezdeni egy párbeszédet?
2: Nem is értem.
1: Rég használtad
2: már a menetszél kirántó gombot, lehet, hogy...
0: Ja, jó, majd mindjárt. Jó. És a flakonozásról, amiről most beszélni fogunk, azt mondja, hogy ez annyira eldurvult, hogy az egyik balatoni kempingben a higiéniai személyzet felosztotta maga között a területet, és mindenki csak a saját kukájából viheti el az üveget, különben háború dúlt. A vendégek legtöbbször, főleg külföldi, kidobják az üvegeket a kukába. Na jó, gyerekek, az üveg visszaváltás. Ez egy régi dolog, én emlékszem gyerekkoromban, hogy vittük vissza a közértbe az üveget. Nem is tudom, hogy volt, azt hiszem, hogy amikor fizettünk, akkor az üvegeket is odaadtuk a pénztárosnak talán, és akkor az levonta, vagy odaadta, vagy már nem tudom, hogy volt.
2: De ez úgy volt.
0: Volt külön üvegvisszaváltó is.
2: Hogy ezek betétdíjasak voltak. Igen, mindig azt mondta, hogy gyerekkoromban betétdíjas, de hát nagyjából a sörös üvegekre, meg amilyen üveg volt, igen, ugye, igen, azokra vonatkozott. Műanyagpalackra nem.
0: Nem volt műanyagpalack akkor. Hát nem volt, a nagy literes Coca-Cola is izébe volt üvegben.
2: Igen. Az én gyerekkoromban már volt műanyagpalack, de nem vonatkozott.
0: Az én gyerekkoromban nem, és akkor még nem is volt dobozos, tehát alumínium doboz, csak hogyha nyugatról hozott valaki dabsört. És akkor azt ittuk meg 12 évesen.
2: Adtátok körbe, mint a csoda lett volna.
0: Igen, egy csoda, a dapsör körbe adtuk.
2: Te két kortyot ittál belőle, láttam.
0: Igen, igen. És aztán felkerült az a doboz szépen a nappalinak a szekrényének a tetejére.
1: Mindenhogy gyűjtötték ezeket a dobozokat. Tényleg, igen. Különbözőeken.
0: Szóval, mire jó ez az üvegvisszaváltás? Ez ugye alapvetően egy jó ötlet, hiszen ezzel óvjuk a környezetet, mert csökkentjük a hulladék mennyiséget, és ezeket újra fel lehet dolgozni, kell nyersanyag a gyártáshoz. Tehát alapvetően egy jó ötlet, és hogy lehet az embereket erre rávenni, hogy visszavigyék, úgy, hogy megzsarolják őket. Vagy megjutalmazzák, vagy az kettő együtt. Tehát 50 forintot elveszünk tőled, de ha visszahozod, visszakapod az 50 forintot. Ez a jutalom.
2: Igen, az eleje a zsarolás, az a vége a jutalom.
0: Pontosan, így van. Na, és az a baj, és ezért szeretnénk erről beszélni, az a baj, hogy nem feltétlenül az a személy viszi vissza ezeket a palackokat, aki megvette.
1: Ez így.
0: Miért van ez így?
1: Hát több okból kifolyólag mindenkinél máshogy van. Egyrészt vagy az van, hogy mi gyűjtjük össze, és lusták vagyunk visszavinni. Én jelen esetben ezt így csinálom, az első esetből. Másrészt, hogy segíteni is akarok valakinek, hogyha úgy van.
0: Hogy ő vihesse, hiszen aki ővé lesz a pénz, és akkor neki. Aha.
1: Tehát, hogy ilyen opciók vannak, illetve abszolút. Kidobjuk, és valaki megtalálja.
0: Így van. Na most, ugye, itt... Mi most azért beszélünk erről, mert egyre több cikk jelenik meg, de látjátok, hogy ezt a témát bedobtuk, már SMS-ben is jön az, hogy valóban így van, arról, hogy állítólag már vidékről is jönnek fel Budapestre, vagy mennek a nagyvárosokba a flakonozók. Tehát ez egy új fogalom, tehát rengeteg utcán élő, de akár kétes alak is, akár drogosok is, naponta több tízezer forintot tudnak összegyűjteni azzal, hogy kukákból kiveszik a flakonokat, és ezeket elviszik ezekre a mohú automatákra. Tudjátok, ami olyan szép, ha Attila van előtte, meg az Ördögnóra, de annyira nem szép, amikor velük állsz egy sorban.
2: Igen, meg ennek ezeknek az automatáknak a szaga is. Na mindegy, majd arról is beszéljünk.
0: Igen. Na most főleg itt a belvárosi polgármesterek egyre inkább hangot adnak annak, hogy itt valami változás kell, hogy legyen. A lakókat zavarják, félelemben tartják, látjátok, már majdnem banda háború van ezzel kapcsolatban. Arról nem is beszélve, hogy feltörnek lépcsőházakat, kukafosztogatók káváltak, és mocskot hagynak maguk után.
2: Igen, kezdődött ez úgy, ugye, hogy ezekből az utcai kukákból szépen kivették, ahogy te is mondtad, és az elmúlt egy-két évben szépen lépcsőről lépcsőre jutott odáig, hogy rájöttek arra, hogy a kukatárolókat is akarják, és már akár kárt is okoznak azért, hogy bejussanak.
0: És most volt egy szavazás egy újságban, ön megszüntetné a visszaváltást, a visszaváltós flakonokat, és 4000-en szavaztak, 66% azt mondja, hogy igen. Tehát, hogy ez a nagyon-nagyon zöld rendszer ezzel az automatával, ez úgy tűnik, hogy mégsem annyira jó ötlet. Nézzük meg, ugye a környezetvédelem és a nyersanyag újrahasznosítás, ugye ez itt a cél. Te azt mondtad, David, te utána néztél annak, hogy valójában a mohó által begyűjtött ilyen palackok, flakonok mennyibe kerülnek újra felhasználásra?
1: Na gyakorlatilag ugye van mindenkiben az a tudat, hogy a mohó összeszedi a palackokat, de nem hasznosítja újra. Na most jelen helyzetben Magyarországon ez az egész úgy néz ki, hogy összeszedi a palackot, de maga mohó nem tudja újra hasznosítani, mert nincs ilyen vállalkozása, ezért továbbadja.
0: Hova?
1: Hát egyrészt, hogy nemzetközi piacra, másrészt, hogy meg itthon, hogyha valaki tud ezzel kezdeni. De konkrétan nincs meg az, tehát, hogy amit mi látunk, nincs felkészülve arra az ország, hogy ennyi palackot összegyűjtünk, ezért van az a köztudatban az a hit, hogy nem tudja feldolgozni. Tehát maga a mohó
0: A legtöbb magyar, mondjuk olyan gyár, amely ilyen palackokkal gyárt valamilyenféle italt, az nincs arra felkészülve, hogy oda behordjanak egy csomó ilyet, és azt ő újrahasznosítsa. Tehát nincs arra kapacitása semmilyen módon.
1: Így van, ezért a mi palackaink bemennek az európai piacra, és ott próbálják meg újrahasznosítani. Aztán több nyilatkozat is van, hogy mire használják. Valaki azt mondja a mohótól, hogy újra palackokat állítanak elő, vagy éppen ledarálják, valaki azt mondja, hogy fóliát csinálnak belőle, tehát
0: mindegy is.
1: Valaki valami mond lesz. Valamit, de valami lesz belőle, de nem olyan gyorsan.
2: Igen, de az látszik, hogy maga a szándék, amiből ez elindul, az tök jó. De ez minden, amit beszéltünk, az azt mutatja, hogy maga a folyamat az valahol nagyon elcsúszott.
0: Ez mindig felmerült a gyanú Magyarországon, amikor ilyen környezetvédők vagyunk, és az állampolgára testáljuk azt, hogy te legyél itt rendes ember, és te csinálj szelektív hulladékot, meg minden, hogy például a szelektív hulladéknál, hogy mindent aztán összeöntenek. Tehát, hogy semmi értelme neked otthon szétválogatni a papírt, a műanyagot, a szerves anyagot, stb. Mert aztán mindent egybe öntenek. ezt aztán volt, aki tagadta, volt, aki levideózta, hogy ez pedig így van, már ott az utcán. Tehát, hogy nekem is van egy ilyen gyanúm, hogy ez nem úgy működik, ahogy ezt gondolnánk.
1: Igen, én most voltam Olaszországban nyaralni. 4 darab kuka van. Látom az embereket, hogy úgy viszik, hogy külön üveges, külön műanyag, és van egy ilyen külön szenny, amiben minden benne van. De hogy ott úgy is van a kuka kialakítva, hogy nem tudom beledomni azt, amit utána összekevernek, és látom a kiskukás autót, amikor az üveget beleönti, hallom, hogy összetörik. Tehát, hogy ott annyira ki van alakítva például a szelektív gyűjtés, igen, hogy fel sem merül bennem,
0: hogy csalnak.
1: Hogy ők csalnak.
2: Egyébként mennyire foglalkoztok ezzel a visszaváltással? Viszitek?
0: Én egy picit sem. Tehát én köszönöm Bőszte Csabának az összes üveget, amit eddig, de az sajnos mind a kukában landol.
2: Pedig az talált pénz, hát az talált pénz.
0: Tudom, hogy talált pénz, de úgy vagyok vele, hogy majd valaki más megtalálja.
3: Hát ha nem törik, addig össze.
0: Hát ha nem törik, addig össze. Igen, igen, igen, igen. Egyébként 50 forintos a bősze is?
3: Mindegyik 50.
0: Mindegyik 50?
3: Mindegyik 50, köszönöm, 50 így is. Igen. Hát hozz ide be, akkor legalább lesz egy kis zseppénzem.
0: De hát egy karton az 300 forint.
3: Jó, akkor nem kell igazadni.
0: De akarod behozom? Nem, behozom. Akarod cipelni?
3: Nem, hát a Lacika nálunk a
0: hát nagy. Én gyerekkoromban emlékszem, tehát egy ilyen nagy műanyag szőttes, aminek tudod, ilyen erősebb igen, volt, olyan, mint igen. A mai ikás szatyor. Abba vittük le az üveget, és többnyire annak a szatyornak már olyan bűze volt, mert többnyire ugye a sörös üvegek
3: igen.
0: kerülnek, hát mit vinnél le, hát kólát nem kaptunk.
2: Igen, és nagyjából ez így működik most is egyébként. Nem tudom, hogy ti milyen időközönként, Évi, Anetti, mennyire foglalkozok vele. Én rávettem magam, hogy elkezdem gyűjteni otthon, tudod, de nem nyomhatod
0: igen, neked
2: össze.
0: Vannak ilyen kis idealista izé gondolataid, hát, amire jó akarsz lenni a világnak.
2: Meg, persze, meg amikor már látod, hogy mit tudom én, itt van egy 6-7 darab, ezt beszorzod, ez, hát jó, akkor most ezt nem dobom ki így egyre, ha már ez ennyi. És akkor elkezdődik ez a történet. De nem tudod összenyomni, egyre nagyobb helyet foglal. Hová teszed? Konyhába, ilyesmi. És én nem fogok minden hétvégén ezekkel a szatyrokkal ott csoszogni, és sorba állni, mert sorba állás van.
0: Ezek közé.
3: Igen. Így van, pontosan. És én például a kocsimnak van a hátuljában egy ilyen doboz, amiben gyűjtöm, de mindig állva teszem be, hogy ki ne folyjon belőle akár a kóla, vagy bármilyen cukros üdítőnek még, amin benne maradt az alján. És én most már ilyen 2-3 alkalommal már visszavittem így az elmúlt egy évben.
0: De te falun laksz, és az izé, és ott könnyű valszeg, de hát itt a fővárosi mohógépeknél ott én se állnék már sorba.
3: De képzeld el, hogy én Pesten hordom vissza, igen? Mert a faluban csak egy helyen lehet, igen. És oda meg nem szeretek menni.
0: Ja, talán akkor neked az a kellemes.
2: De tortúra, figyelj, odaérsz vele a nagy zsákoddal, mert összegyűjtöd.
3: Igen.
2: Odaérsz, megvárod még azok, akik sorban állnak
0: egyenként.
2: Előtted, egyenként. Igen. És aztán odamész, és így dobálod be így egyenként is sorban, és azt érzed, hogy megbolondulsz. De és azon is, hogy ezt nem lehet-e máshogy?
0: Máshogy lehet-e, kérdezem. Külföldön megnéztétek-e, mi van?
1: Igen, egyébként sok helyen van ez az egy bedobos, de képzeljétek el, hogy van olyan, ahol egy, ugye én például egy 220 literes zsákot gyűjtök, mert én nem érek rá ezzel foglalkozni, hogy hetenként elvigyek valahova valamit.
2: Persze hip-hop meg teli pezsgős üveggel az.
1: Pezsgős sör, minden benne van. Tehát igen, és elmondom, büdös. Ragad.
0: Persze, hogy büdös, ez iszonyat, iszonyat.
1: És a másik a kocsiba való betétele. Mm-hmm. Hát azért az, amikor kifolyik, nem nagyon örülnék neki. Na de megnézem, hogy vannak olyan országok, ahol például már az ömlesztett műanyag működik, ahol fogod ezt a zacskódat, fogod, beleöntöd, és ő leméri neked, és odaadja a pénzt. Tehát vannak országok, ahol működik. Nálunk utána néztem, hogy miért nem működik. Egyrészt azért, mert kevés van. Tehát kevés gép van mai napig. Aha. Másik része pedig, hogy nálunk ugye nem szabad összenyomni. Na most a 220 literesben gondoltad, hogy összenyomódnak. Tehát oda kell figyelnünk, hogy teli palack legyen egyben, ne nyomódjon össze, semmilyen sérülés ne legyen, a vonalkódot lássa, és a gép pedig működjön.
2: Túl körülményes,
1: és ezért nem működik ennyire gördülékenyen, mint más országokban.
2: És ha megnézitek, ott tartunk, igen, és különben nem lenne ez az egész történet most, hogy annyira körülményes, annyira macerás, és annyira kellemetlen, hogy inkább az 50 forintokat kidobálják az emberek a kukába.
0: Így van, pontosan. Most akkor itt ki a hibás? Mert ugye beállt ez a helyzet, hogy belvárosi polgármesterek tiltakoznak már, hogy ki a hibás ebben, a mohó, aki kitalált ezt a rendszert, mert ugye pár évvel ezelőtt nem volt betétes.
1: Nem, ez most lett. 24 óta.
0: Ezt a rendszert most ugye bevezette, vagy egyszerűen tényleg megint kihagytuk a magyar faktort. Azt mondják, Németországban is vannak egyébként flakonozók, de majd mindjárt elmondom a számokat.
2: Kihagytuk a magyar faktort, ez biztos.
0: A magyar faktor az mi? Az, hogy lusta vagyok elvinni, ezért kukába kerül, és azért meg kukába kerül az 50 forint. 50 forint nem kis pénz
2: nem
0: egyébként.
2: Kis pénz. Főleg, de, amikor igen, mert pár dobozod van, az már hip-hop 500 forint.
3: És van a leleményes magyar, aki kiszedi, nem gáz neki, hogy kiszedje a kukából.
0: Igen, egyébként azt olvastuk, hogy a Szigeten, ugye, ami most, aminek most lett vége, egy flakonozó akár 160 ezret is megkereshet naponta.
3: Azért az nagyon, nagyon kecsegtető sok
2: hát
3: ott, mindenki.
2: Hát ezzel szerintem egy fesztiválozósan foglalkozott a külföldiek, meg pláne nem, hogy ők most visszaváltogassanak, nem tudom. És akkor még azzal együtt is, hogy megvette valaki a napi jegyet, azzal együtt is kaszált, hogyha bement és egész nap dolgozott.
0: Tehát egy, ja. Na most elmondom, hogy más országoknak mi a visszaváltási statisztikája. Ez a szám fejezi ki, hogy a lakosság hány százaléka hajlandó visszavinni.
2: Aha.
0: Ezeket. Észtország 100%.
2: Tehát ott nem lenne flakonozás, mert ott mindent visszavisznek.
0: Ott mindent visszavisznek, mindenki az, aki az visszaviszi. Igen. Aha. Tehát a lényeg az, hogy visszakerül mindegyik. Finnországban 98%, Németországban 97, Dániában 91, Svédországban 90, Norvégiában 89%, és nálunk 88. Azért ez is magas.
1: Hát magas.
0: A 88%, csak azt nem tudom, hogy a flakonozók is benne vannak-e. Tehát, hogy azt nézik, hogy igen.
2: De itt a magyar faktor egyébként, és akkor ez többből áll össze, ez a magyar faktor. Összeáll ebből, amit itt elkezdtünk mondani, hogy megjelent ez a flakonozás, mint műfaj. Hogy hát rájött a szegény ember, hogy az ott az utcán az 50 forint. De a másik oldalon meg az van, hogy mi magunk is kidobjuk az 50 forintot, és ez a másik magyar faktor, hogy nem vagyunk képesek visszavinni. Tehát ebben nekünk is benne van a kezünk, nem? Egy kicsit.
1: De jó, egyrészt, hogy benne van a kezünk, de azért másrészt, nézzük már meg, hogy most persze Észtországot vehetjük, ahol mondjuk 10 cent ennek az ára, amit visszafizetnek, mert 1 millió 4 laknak, és azért itt nézzünk ilyen statisztikákat. Azért szerintem Németország magasan mindenki előtt van, tehát 84 millió emberből 98% azért az nem rossz. Na de ott 20 és 40 cent között van. Kettőt visszaviszek, és az akciós...
0: Abban már veszel egy Kinder Bueno-t.
1: Hát ne viccelj. Veszek egy Kinder Bueno-t, vagy veszek egy kiló tésztát. Jó minőségűt, akciósan. Tehát, hogy azért itthon 100 forintért mit veszek? És még mindig benne van.
0: Tehát
1: a faktor...
0: azt gondolod, hogyha magasabb lenne a díj,
1: akkor még lehet, hogy téged is elérne, vagy azokat a szinteket, aha, akiknél azt mondod, hogy nem számít.
2: Szerintem nem ez az irány, hogy még jobban sanyargassuk meg azt, aki megveszi a terméket.
0: Én azt gondolom, hogy az egész nem egy ilyen... Nem egy ilyen tehát amennyire szexi Ördög Nóra és Tilla ebben a... Nem olyan szexi ez a valóságban.
1: Nem, ugye? Egyáltalán.
0: Tehát, hogy ezzel van a baj, hogy ez egy macera, ez egy koszos dolog, ez egy büdös dolog, olyan emberek állnak előtted, akikkel nem akarsz egy sorban lenni, és aztán maga macerás, az egyenként betöltöm, és akkor hol kapom vissza a pénzt, mert ez a mohugép ez nem ad pénzt, ez csak egy bizonylatot ad, és akkor az a bizonylata el kell mennem valahova, tehát az egész szar.
2: Igen, úgy van, hogy vagy bankszámlára kérheted, ugye, vagy kapsz bizonylatot, és azt levás.
0: Bankszámlára is kérheted?
2: Igen.
1: Na most ott vagyok, hogy azt se adnám meg szívesen a MOU-nak. De nem, de van egy ilyen érzésed. Tehát nem rossz, én nem akarom bántani őket, de ki az, aki megadja egy gépnek?
2: PIN-kódodat ne add ki meg ilyeneket.
3: Például én fontos. Nem töltöttem le ezt az applikáción keresztül, én mindig utalványt kapok, és nem vittem vissza olyan sűrűn, de talán egyszer használtam fel, mert elfelejtettem a kasszánál, és jó, majd azt hiszem egy évig lehet használni, utána meg szerintem ki is dobtam.
0: Aha.
3: Tehát, hogy...
0: És az hogy jut pénzhez, aki feltör egy lépcsőházat, és elvisz onnan nem
3: az
0: tudom 60...
3: Az utalványt kap szerintem, és levásárolja. Persze. És vesz belőle sört, bort, bármit. Cukrot.
2: Igen, ennyi. Abban a boltban, ahol beváltotta.
0: Nem kap cash-t.
3: Nem. Cash
1: nincsen. Csak vásárolhat.
0: De bocsánat, cash tényleg nincsen?
2: Tehát, hogyha én nem akarok vásárolni, csak oda megyek, hogy ezt nekem fizessek ki, akkor nem fizetik.
1: Nem, pénzt nem ad. Ő nem. Neki,
0: de régen voltak a 70-es években ezek a üveg visszaváltók, amiről beszélek, amiről van emlékem. Oda vitted, kipakoltad az asztalra, ő elrakta hátul a izéket, kiszámolta, és adott neked 22 forintot.
3: És én imádtam a anyukámék, amikor építkeztek a 80-as évek végén, 90-es évek elején, mindig ugye vitték a sört, és rám maradt, és az én pénzem volt, képzeljétek.
0: Plusz pláne, igen.
3: Gyerekként...
0: De cashbe kifizették.
3: Igen, és tudtam, hogy na, akkor én visszaviszem nagyon szívesen, mert akkor lesz zseppénzem extra.
2: Én bevallom, azt hittem, soha nem, de háromszor, négyszer vittem vissza, és mindig lesz vásároltam.
0: Kapsz cash, vagy nem kapsz cash-t?
2: Én azt gondoltam, hogy természetes, hogyha nem vásárolok, csak ezért a pénzért jövök, akkor ezt nekem ide adják.
0: Tehát ha odavisz a kis cetliddel a pénztárhoz, akkor az kifizeti neked a pénztárból.
1: Ezt a gépben nincs is pénz.
2: Nem a gépbe, a pénztáros fogja.
0: De most mondjuk a Spárnál van egy mohugép.
2: Igen.
0: Akkor a spárköteles kifizetni a te mohú izédet?
2: Hát én azt gondoltam, mivel, hogy egyébként a számlámra, ha visszautalják a pénzt, akkor egy az egyben nekem megvan a cashem, akkor ezt készpénzben is muszáj lenne biztosítani, hogy visszakapom a cashem.
3: Nem, nincsen készpénzes kifizetés.
2: Ez nekem meglepő.
1: Nincs, kizárólag bankkártyán van készpénzes kifizetés. A bolt nem jogosult arra, hogy beváltsa a mohú számlát mármint pénzformájában. Tehát te levásárolhatod a boltban, de ő nem pénzváltó.
0: Nem fog kifizetni neked.
2: Akkor ez megint egy csavar benne. Igen.
0: Wow. Na jó, gyerekek, mire jutottunk? Tehát ugye környezetvédelem kontra káosz. Itt tartunk.
1: Én az én javaslatom a MOU számára az lenne, hogy ömlesztett gépeket hozzon, és akkor szerintem sokkal több mindenki nyitott lenne.
0: Hogy gyorsabb erre, legyen az egész.
1: Gyorsabb persze. legyen. Másrészt pedig a higiéniát teremtsék meg a környéken.
0: Aha.
1: Mert hogyha én is úgy vehetném át, mint Ördög Nóra és Tilla, és annyiért, akkor vissza is vinnénk. Aha. És szerintem ez még jobban segítene azon, hogy ne dobáljuk ki.
2: Igen, nagyon jó ez az egész, én is azt gondolom, meg kell, de ezt újra kell gondolni.
0: Mert az a baj, hogy én meg nem hiszek nagyon a magyar környezetvédelemben, olyan értelemben, hogy ez valóban megvalósul-e. Mint ahogy a szelektív személygyűjtésbe sem hiszek. Lehet, hogy azóta volt történt változás, lehet, hogy vannak már jó példák is, de úgy érzem, hogy át vagyok verve. Nem tudom miért, lehet, hogy azért, mert itt nőttem fel.
2: Nézd, én egyszerű átlag felhasználóként azt mondom, hogy a lényeg, hogy én elhiggyem, hogy akkor ez jó, és a magam részét beletegyem ebbe a folyamatba. De akkor azt nekem ne nehezítsék meg, ne csinálnak belőle egy küzdelmet, hanem akkor teremtsék meg hozzá feltételeket.
0: Jó, kérdezzük meg a hallgatókat, hogy milyen lóvé van még, ami ott hever az utcán. Tehát ez most komolyan. Tehát, hogy biztos, hogy van. Ott vannak a repoharak például, hogyha arra gondoltok. Nem tudom, azzal is sokat lehet keresni. Mennyi egy repohár most a Budapest Parkban?
2: Hát, én nem akarok hülyeséget mondani, de általában ilyen 500-800 forint között mozognak ezek. És minden buliban látsz olyan fiatalokat, akik ilyen toronnyal a kezükben járnak, és összegyűjtöttek ilyen 20-30-at, tudod, az ott hagyottakat, és azokat szépen mind beváltogatják.
0: Az rendes pénz.
2: És abból van a buli.
1: Na de hát 5-800 forint. Hát gondolj be, 10 darabot viszek, 8000 forint. Hát azért én bármennyit vinnék. Most 10 darab Szent Király, érted?
2: Végre egy motiváció, Évi, hogy elgyere velünk bulizni. Na
1: ez érdekelne, csak azt látjátok a buliban.
0: Ezt kérdezzük meg a hallgatóktól. Tehát szerintetek hol hever még a pénz az utcán? Ez tényleg gondoljatok bármire, ami tényleg csak le kell hajolni érte, is ott van. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Szamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Szamárdi Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szépkártyával is.
8: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
9: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
10: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
11: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, extra adót vetnének is saját magukra a brit milliómosok. Enyhül a nagy hűség. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál, ahol két még működő turbináért küzdenek a szakemberek. Erről ért közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus. Addig ugyanis akár 15 cm körüli apadással is számolnak a szakemberek. Paksnál most a bárkák süllyesztése hozhat néhány centiméteres vízszint emelkedést. Csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkre várt utánpótlás hozhat némi pozitív változást. A ráckevei soroksári Dunaág zsirip nyitásával is plusz víz juthat a fő Dunaágba. Ettől 2 centis emelkedést várnak Paksnál. Hónapok óta folyamatosan csökken a panellakások ára, februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ár alig 11%-kal maradt el a téglaépítésű otthonokénál, azóta viszont ismét nyílik az olló. A téglalakásokért ugyanis egyre többet kérnek a tulajdonosok. Összességében alig érezni meg mindezt a piacon, akik lakást venni nem járnak jobban, mint mondjuk az év elején, sőt nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. Egyre több brit milliómos kész arra, hogy több adót fizessen a jövőben. Az elmúlt hetekben tucatnyian csatlakoztak az egykori futballsztár Gary Lineker felhívásához. Nyílt levélben arra kérik a miniszterelnököt, hogy a keményen dolgozó kisemberek helyett a leggazdagabbak terheit növeljék. Javaslatuk szerint átszámítva 4,3 milliárd forintos vagyon felett ez 2%-os adót jelentene, és óriási plusz bevételt hozna a brit költségvetésnek. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten és helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula. Délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
4: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az útinformtól tudjuk, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így például az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Bagnál a terelt szakaszon. Az M7-es autópályán Tárnok térségében a Balaton irányában, a 11-es főúton Budakalász felől, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között javítás munkálatok folynak, így a külső sávot ott is lezárták. Vezessenek figyelmesen.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a Bocskor.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hát 3-1-8-3 perc. A helyzet az, hogy ha nem kaptunk 200 SMS-t, hogy igenis kifizeti a legtöbb bolt készpénzben, akkor egyet sem. Köszönjük az infót, de ezáltal semmilyen értelmes SMS-t amúgy nem találtunk.
2: De legalább most már kifejezetten célzottan pontosan tudjuk minden boltban az országról, hogy elfogadja-e.
1: Így van. Nyilván mindenki sajátja, tehát az óvári Tesco-tól kezdve a nem tudom, a Spárok, a Izék, a Lidlök, az Aldik. Na mindegy is, tehát hogy köszönjük szépen. Egyébként a történet az, hogy a bolt elbírálással, vagy a boltra van bízva.
3: Saját szabályzata alapján visszafizetheti, eldöntheti, illetve két bolt között nem biztos, hogy ugyanazt a blokkot máshol be tudod váltani. De mindenki most már nézzen utána és döntse, illetve amit már megtudtunk, hogy még alapítványnak is lehet egyébként ezt a pénzt utalni.
1: Jó, tehát ezt most akkor megtudtuk, tényleg legalább 200-an megírtátok. Na nézzük, hogy mi van még. Jó reggelt, az utolsó mondatodban van a megoldás. Nem is bonyolult, csak akarat nincs sok emberben. Ha mindenki visszavinni, amit ugye megvett, akkor nincs mit kikukázni, és nincs probléma. Én mindent visszaváltom, és a számlámra érkezik az értéke, a gyerekként is visszavittem, 40 év felett is visszaviszem. Pedig a múlt században egy ember vette vissza a boltban, egyenként, szóval azt is meg kellett várni. Jelenleg az emberek egy része naponta több száz forintot dob a kukába, így van mit keresni másnak. Na jó, hát ez nagyjából
2: igen.
1: Ez van.
2: Igen, és lehet, hogy ez a magyar faktor legnagyobb része, ez a közöny, hogy mi képesek vagyunk itt dobálni ész nélkül az 50 forintokat, és összesen számoljuk, hogy mennyit egy évben. Igen.
1: Jó a reggel, kedvencem, amióta van ez az üvegvisszaváltási rendszer, mi egy 100 literes gyűjtőben gyűjtjük a palackokat. Mikor megterik vissza, visszük, ez kb. 2500 forint zsákonként. Mindig számlára kérem a pénzt, amit én cashben odaadok a kislányomnak, beletesszük a dobozába. Az applikáció szerint eddig 1033 darab palackot vittünk vissza, és 51.650 forintot gyűjtöttünk neki. Szép napot, Péter! Ez így tök jó is. Ráadásul a gyereket be tudod vonni ebbe, és ő kapja a pénzt, ez így tök szuper. Sziasztok, bocsi, szerintem valami lehetőséget kellene adni a diákoknak. Mint amikor gyűjtöttük a vasat és a papírt, és abból menjenek ki rándulni. Hát ki külön írta. Menjenek ki rándulni. Jó, Laller. De amúgy értem, amit mondasz, tehát, hogy valóban, amikor mi voltunk diákok, akkor volt ez a vas és papírgyűjtés.
3: Igen.
1: Amit egyébként nem tudom, miért csináltunk, mert elvettük más papírját, ami az övé, meg a másik vasát, ami az övé, és akkor jött valami pénz, azt sosem mi kaptuk meg, már nem emlékszem, hogy hova ment az a pénz?
4: Az osztálypénzbe ment, és tudod, utána ebből ment a
2: osztálykirándulás,
4: meg minden ilyen dolog, amit az osztályfőnök intézett.
1: Jó. Tehát, hogy valaki azt mondja, hogy akkor ezt tegyük már lehetővé a diákoknak, hogy ők gyűjtsék össze ezeket a flakonokat.
3: Összegyűjtik. Annyira tudatosak a gyerekek. Képzeljétek el, tehát ők gyűjtik.
1: Igen, csak ugye a papírgyűjtésnél az úgy volt, hogy mondjuk amikor papírgyűjtés volt, akkor sok háztartását csinált egy kötek papírt, és kirakta a lépcsőházba az ajtaja mellé. És akkor bejöttek a diákok, akkor még nem volt kapúcsengő, bejöttek a diákok, és összeszedték ezeket. És akkor elvitték valamilyen taligán a suliba.
2: Igen, de annak is az volt szerintem egy plusz trükkje, hogy verseny volt az osztályok között. Igen. És ezt érezték át jobban a gyerekek, nem az, hogy majd az osztálypénzből mennyit gyűjtenek, hanem hogy versenyeztek az osztályok.
1: De amit én mondani akarok az, hogy én most kiraknék 27 palackot, mert tudtam, hogy a diákok most palackot gyűjtenek, hát akkor is föltörik a lépcsőházamat.
2: Persze.
1: És a diákok elő elviszik a bandát.
2: Előbb ér oda egy ilyen szipus Alfonz érte, az biztos.
3: Igen. Ez így van. Igen.
1: Szóval ezért nehéz ez, de a suliban még nem akarom bevinni, hát dolgozzon a diák. Nem?
3: Hát igen, de nincs megoldás, mert ha utcán van és bárki hozzányúlhat, nem diák fogja megnyerni a...
1: Hát így nem fognak kimenni rándulni.
3: De lehet, hogy rándulni fog valami.
1: Bio. Abban nagy pénz is lehet, ha nem beteg a fa. Úton útfélen van, és kutya nem szól, ha összeszeded. Van vele munka, de én valamelyik évben majdnem egy havi pénzt pucoltam össze.
3: Hát akkor te nagyon rájössz, én tavaly pucoltam diót. Hát figyelj, először is nem tudom úgy megtörni, hogy tudjátok, ahogy vásároljátok a boltba, hogy a dió fele egybe legyen.
1: Miért a fele?
3: Hát ott a diókerek. És ugye ez
1: te ilyen... tudod, hogy a diónak van egy külső rétege, az zöld, és a belső csonthéjas része az, amit föl kell törni?
3: Igen, tudom.
1: Tehát, hogy a fán nem ilyen csonthéjasan nő,
3: de,
1: azt tudod?
3: De én már arról beszélek, mikor töröm a diót. Nem lehet úgy törni,
1: ahogy és azt a zöldet hogy szeded le róla?
3: De nem kell, akkor szedem le, tehát a földről szedem fel a diót, akkor már olyan állapotban van, hogy már csak az a kemény héja
1: van. Igen, és akkor mit csinálsz? Félbe töröd?
3: Hát de nem tudom jól megtörni úgy.
1: De minek töröd meg, mielőtt eladod?
3: Hát nem el akartam adni, enni. Éhes voltam megint.
1: Ja, értem, azt hiszem, hogy el akarod adni a diódat és összetöröd.
3: De hogy is a vidéki létben próbáltam a diótörést.
2: Voltál hát boldogulni, ott ült, éhes igen volt és törte a diót egymás után.
3: Nem hiszitek el, hogy
1: és ott ültél törökülésben az utcán nálatok és izés, nem?
3: Nem, tehát nem nálunk a törökülésben, hanem az asztalnál egy ilyen akármivel, és azt nem lehet.
1: Azt nem, hogy ott a Pelikán utcán izébe, ahol laksz.
3: Igen, Túrospatakon, igen.
1: Vagy leültél egy diófa alá és próbáltad törni.
3: Nem. Hazavittem a diót.
2: Ez még ilyen kiderül, hogy nem is a saját fád alatt ültél.
1: Nem. Persze, hogy nem a saját fája.
3: Nincs diófám.
1: Na jó. Üzenik, hogy az a baj ezekkel a szórakozó helyes repoharakkal, hogy nagyon sok helyen korlátozva van, kb. 3 darabra per fő a ruhatárnál, ami visszaváltható, illetve csomó helyen adnak érte tokent is, és egybeváltható vissza csak, nem tudsz úgy cápázni már, mint a tesóink a Blahán.
2: Igen, lehet, hogy ezt már sok helyen úgy szűrik, de ez is megérne egy misét, ez a repohár rendszer, tehát hogy ez is szuper, szuper.
1: Hát nézd, én ezt értem valahol.
2: Magát a dolgot érted, de amikor kifizetted első körben a poharat, és ezt te szeretnéd visszadni, és adért egy ilyen bilétet, hogy amikor majd legközelebb jössz, akkor újra kaphatsz poharat, akkor te nem kaptad vissza a pénzed, kapsz egy bilétet.
1: De visszakérheted a pénzed.
2: Nem. Egy csomó helyen egy
1: ilyen token. Hát én mindig visszakaptam, akértem.
2: Bizony, helye válogatja. És amit ír az SMS, az, hogy tokent kapsz nagyon sok helyen, amit majd gondolhatod, mikor viszel te végegyszer vissza ugyanarra a szórakozó helyre, hogy újra visszakapj egy poharat.
1: Ja. Soha. Na jó, hát az akkor átverés, de vissza kell adni a pénzt.
2: Hát ideális esetben akkor nem is lenne vele gond.
1: Hát ez azért, ne viccelj már, hát ezt a rendszer csak úgy legális működtetni, hanem elrakod a pénzt, hanem visszaadod.
2: Nem tudom, lehet ez egy zálog. 200 SMS, de én nagyon sok helyen találkoztam, ahol csak tokent adnak.
1: Nem akarok 200 SMS semmiből. Sziasztok! Mi 11-en élünk egy háztartásban, gyűjtjük a palackokat, és ha munkahelyen is máshol látok üreset, összeszedem, nem kukázom. Egy hónap alatt 10-12 ezer forint jön össze. Gyerekeknek segítek a visszavitelben, egy kis zseppénz nekik, és talán segíti őket is, hogy meg kell becsülni a kicsit. Köszönöm István, tökre igazad van.
2: Nagyon jó.
1: Sziasztok, 160 ezer forintért 3200 palackot kell visszavinni, amit az automaták működése miatt 3-4 óráig tart bedobni. 40-50 zsák kell hozzá, 5-6 köbméter szállításra alkalmas jármű, valószínűtlen, hogy a szigeten naponta ennyit keresnek a gyűjtögetők. István. Nem, itt valaki azt írta, hogy olyan is volt, hogy összeszedett valaki, nem tudom képzelni simán, hogy egy valaki simán összeszed 3200-at, és ezzel tölti az idejét, hogy rakja be az automatába.
2: Persze, 12 órában. De ami erre az SMS-re, ami rávilágít, hogy nem felhasználó barát a rendszer. Tehát amikor
1: persze.
2: Tényleg, tehát ez egyik pontján sem az.
1: Nem. Abszolút igazad van. Sziasztok! Pénz az utcán, rengeteg gyümölcs a fákon. Még mindig nem elég drága, ha hagyják lerohadni. Persze, ha elkéred, hogy leszednéd, pénzt kér érte. Üzeni a Marós Feri. Hát én nem tudom, biztos, hogy vannak olyan utcák, ahol szépen csüng a barack, meg a nem tudom micsoda, de nálunk nem. Na, hát nálunk azt mondom, dió van a szomszédnál.
2: Megy az Évi, csak mond neki. Hétvégén már látodod fog ülni a szomszédnál.
1: Hát leülhetsz a házam elé, hát törökülésbe. Hozzak valami követ? Hogy üssed. Hát szorítsd az öletbe a diót, és akkor ott a lábad között.
3: Hát ez olyan zsíros ez a comb, ezen ide eltűnik a dió. Hogy törném össze? Mit?
1: Nem úgy értem, hogy a combjaiddal törd össze. Na jó, Évi, ezt nem fogjuk most megoldani. Hungary Machine-t játszunk. Tudjátok, a Google fordító által megcsavart magyar dalszöveg, ezt kéne kitalálni. Hívjátok most a Gyurit 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! A Hungary Machine.
1: 8 óra lesz 7 perc múlva. Valaki kérdezi, hogy miért nem rúgnak engem már ki, miért nem takarodok innen. Elmondom, mert iszonyat sok pénzt keresek ennek a rádiónak. Tehát ezért nem rúgnak ki, nagyon szeretnek. És mert mi vagyunk a leghallgatottabbak. Ez a másik ok, amiért nem rúgnak ki. Tehát, hogyha, de nem kell hallgatni neked például. De el is búcsúztunk tőle.
2: Ja.
1: Igen. Bocsi, hogy külön írtam, egy bizonyos kor felett az autokorrekt szétszedi a kirándulni szót. Na, én azt megnézem, azt az autokorrektet, ami a kirándulni szót szétszedi. Nem. Egyszerűen meg kell tanulni helyesen írni. Aha. Igen. Autokorrekt. El tudod képzelni, az autokorrekt azt mondja, ki rándulni? Így tartja helyesnek az autokorrekt. De én nem használok autokorrektet, én egyszerűen írok. Igen. Évi, törj össze, nem érdekel, üzen, hogy a dió, a kemény dió. És Évinek küldök egy diótörőt, használati utasítással meg lesz a fél dió bél.
2: Na, egyébként ezt küldhetsz. Tényleg.
1: De az a diótörőt, amit karácsonykor szoktak a virágosok kirakatában, az a...
3: Az milyen az bájos lesz, hogy ül majd előtted a kövön, és azzal a karácsonyi diótörővel csapkodja már kora reggel. Erre ébredsz, hogy kevered a kávét.
2: Egyébként csinálhatnánk egy csapatépítőt, amikor mondjuk egy 5 kiló diót megtörünk, és ott képzeld el, hogy...
1: Jézusom, te még mindig nem úsztad meg ezt a traumát, amit az úszás... Igen, nem úsztad meg, amit az úszás okozott. Tehát, de tényleg neked kínzásból áll az életed?
2: Nem, tök jó.
1: Csapatépítő, amikor 5 tonna diót megtörünk?
2: Nem 5 kilót, nem 5 tonna, tehát 5 tonna.
1: 5 kiló, mindegy.
2: 5 évig lennénk együtt, nem bírnám. De képzeld, kitörtenénk egy pohár bor, törnénk a diót, és dumcsíznánk.
3: Te miért akarod mindig ezt a 60-as évek tanyavilágát hozni nosztalgiába?
2: Hát kapjatok egy kis értéket.
3: Tényleg, és egy kicsit dolgozzatok. Bort, diót törünk, ott anekdotázgatunk.
1: Igen, nekem is más a romantika, tehát, hogy...
2: Te kihagyod a diót.
1: És mi is, pödörjem a bajszom is hozzá? Tehát, hogy így beszéljek? Hey, Vika! Törd meg a diót! Akkor úgy érzed, hogy otthon vagyunk?
2: Akkor érzem igazán, hogy egy csapat vagyunk.
3: Kapunk egy-egy bárányszőr kucsmát még mellé.
2: Igen, akkor érzem jól magam.
1: Ja, jól hallottam, kilövés volt. Igen, Gézu, kilövés volt. Jó, Sanyi van a vonalban. Hello, Sanyi, jó reggel, szia!
4: Szép napot, sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Sanyi, merre mész, hol vagy?
4: Hát én most a kislányomat hittem bölcsibe, de most helyileg Várpalotán.
1: Várpalotán. Bölcsi ilyenkor van, tényleg a bölcsi szünet az nem olyan hosszú, ugye, mint az iskola szünet meg az ovi.
4: Hát 3 hét volt.
1: 3 hét volt, na hát ez volna normális egyébként. De cuki, bölcsibe. És Várpalotán igen. Laktok?
4: Igen, ott lakunk.
1: De jó, mivel foglalkozunk?
4: Hát én most jelenleg még biztonságra vagyok, hogy igen, biztonságra vagyok, ez a foglalkozásom.
1: Hát figyelj, a biztonsági örökre abszolút szükség van, a kérdés az, hogy meg tudsz-e élni belőle?
4: Meg.
1: Akkor jó. Simán. Akkor jó. Sanyikám, elkezdjük a játékot. Hú!
4: Jó.
1: Hát ez nem lesz olyan ismert.
4: Nem lesz olyan ismert?
1: Nem.
3: Tudom.
1: Hát figyelj, mutatom aztán majd, hogy...
4: Oké.
5: Figyelj már, ez más, ezt az érzést te is akarod. Ez zavargás most olyan édes, micsoda élet, nem lenne elég rá.
1: Illetve ismert, csak nem vagyok benne biztos, hogy... Na mindegy, van-e ötleted, Sanyi?
4: Hát, igen, ez elég ilyen becsapós. Pillanatilag még nincsen.
1: Jó, mutatom még egyszer, jó?
4: Jó, köszönöm.
5: Figyelj már, ez más, ezt az érzést te is akarod. Ez zavargás most olyan édes, micsoda élet, nem lenne elég rá.
3: Nem a 90-es években kell keresni, mert napjainkban hasítanak.
1: Nem a 90-es, azt mondta Gyuri, napjainkban.
4: Nem a 90-es.
1: Nem a 90-es, és ők nagyon jól ötvözik a rockzenét, a... Minek mondjam, ez népzenével?
3: Népies hangzás.
1: Népies motivumokkal, igen.
4: Nem a Nox.
2: Nem.
1: Nem, de nem. Még egy mellélővés, és már sajnos befejezzük.
4: Tudom.
1: De hogy tudod?
4: Nem tudom.
3: Vannak benne testvérek is egyébként, akik együtt zenélnek.
1: Hát nem vannak benne, hanem ezek...
3: Többen is vannak, de van, akik testvérek, igen.
1: Hát mind az 5 testvérek, nem? Ezt egyszer megbeszéltük.
3: Igen, ezt megbeszélted, igen.
2: Az a Rednecks. Kelly Family.
1: Rednecks. Tehát az abba is testvérek?
2: Nem, de férj és feleség, 2 pár. Uh-huh. Családi.
4: Jó. Ne vegyük el más lehetőséget.
1: Ne vegyük el? Nem megy?
4: Ne vegyük el.
1: Sajnálom.
4: Én is. De hát megpróbáltuk, ugye.
1: De megpróbáltad, Sanyi, jó fej vagy, imádunk.
4: Köszönöm.
1: Próbáld máskor is.
4: Jó, rendben van. Oké, szép napot nektek, sziasztok.
1: Szia, hello. Jaj, na. Bocskor, igen, te igen, paraszt vagy, miért kell vidéki embert kigúnyolnod? Több esze van, mint neked. Vegyél vissza az arcodból a szerénység néha erén. Nem. Nem, én nem a szerény vagyok, az egy másik műsor. Szóval nem nevelünk Bocskor. Tehát befejeztük, Bocskor már 62 elmúlt, nem neveljük.
2: Felneveltük.
1: Bocskor van, és Bocskort vagy szeretjük, vagy nem, de nem neveljük.
2: De mi meg így szeretjük, tehát ne aggódjatok.
1: Tudom, hát nem viccelj, csak igen. Én direkt olvasom be ezeket az SMS-eket, a többiek szeretnek.
2: Igen, igen, de azért egy ilyen diótörést azért bevállalhatnánk együtt.
1: Egy ilyen bajszosat?
2: Nem kell bajusz, jó.
3: És jó, de én nem így, te hozod a bajuszt. Okay.
2: Én pödröm, ha kell.
1: Na jó, gyerekek, jövünk vissza nem sokára, ez egy nagyon-nagyon érdekes téma, mert valahogy ráakadtam arra, a YouTube-on néztem olyan videókat, ahol egyfajta ilyen luxus kempinget mutatnak be felhasználók. Na most az, hogy az én felhasználóm az egy rövid nadrágos koreai tinédzser lány volt, az egy dolog, aztán, az egy adott dolog, hát így van, nem a Mehmetnél kötöttem ki, aki török, és ugyanezt csinálja. Na mindegy. Szóval, hogy képzeljétek el, hogy ő egy ilyen luxus lakóautóval, az adott esetben egy Kia volt, csak azért mondom, mert lehet, hogy majd megtaláljátok a csajt, és különböző módon, elősátrakat felfújva, mindenféle kempingeszközöket bevetve, gyakorlatilag berendezkedett egy ilyen esős délutánon egy fenyőerdőben. És olyan hangulata volt, hogy ezt nem tudom elmondani, a csajnak egyébként volt egy kis uszkárja, csak hogy itt a Anett is boldog legyen. És az egész olyan cuki volt, szívmelengető, és azt mondtam, na, nekem, ha egyszer rávenné magam, ehhez lenne kedvem, ha kempingeznék. És te is nézted, Évi.
2: Hát én is néztem, csak ugye végig azon gondolkodtam, hogy ez mennyire megvalósítható, mert olyan könnyűnek tűnt az egész.
3: Meg annyira romantikus.
2: És annyira romantikus.
3: És lehet, hogy egyébként nem is kellenek ennyire luxus kütyük, hogy a lakókocsizás az tényleg egy ilyen romantikus műfaj legyen. Nekem ez szimpla, egyszerű is az.
1: Nekem nem, de pont ezért beszélgessünk arról, hogy a kempingezés mi volt, és mivé vált, hogy a kempingezés még mindig egy olcsó műfaj-e, vagy gyakorlatilag már árban le is pipálja, mondjuk az all-inclusive nyaralást egy családdal.
3: Igen, mert baromi felkapott lett.
1: Nagyon felkapott lett, biztos, hogy drága is lett, és ezért felhívunk valakit, aki egyébként ilyen videókat folyamatosan feltölt. 2020 óta ezt a lakóautós életmódot ott is élik a párjával. Csabiról beszélek, aki a Lakófória YouTube csatorna ötletgazdája, és ő mindent tud erről, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy hol tart ma a kempingezés, azt se tudom, milyen egy kemping ma, azt se tudom, hogy milyen kütyük vannak, amik tényleg én csodálom ezeket a YouTube-on, amikor nézem.
3: Milyen kihívások vannak, amivel meg kell küzdeni, mert mi csak a romantikát látjuk
1: ebben. Milyen anyagi vonzata van ennek, és mennyire tolódott el ez a luxus irányába. Jó? Hívjuk Csabit, a Lakófória csatorna vezetőjét.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Ajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét.

0: jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
2: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál.
3: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáros és Kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csak le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
0: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
5: Erre felírok valamit. Grand Devu családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a granddevu2026.hu-n.
6: A reklám után.
7: Hírek a Retro Rádióban.
8: Gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban, veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Már most is sok felé esik. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megint erősebben tüsszöghetnek az allergiások, tovább erősödik a parlagfűpollen szórása, már jelentkezhetnek a jellegzetes tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a megfelelő gyógyszeres kezelést, szükség esetén pedig kérjék kezelőorvosuk segítségét. 4 embert vettek őrizetbe Horvátországban, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát pedig ki kellett menekíteni. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. Európa több országában is erdőtüzekkel küzdenek, bár Franciaországban, Spanyolországban és Szlovákiában már sikerült stabilizálni a helyzetet. Görögországban, Szkirosz szigetén mintegy 100 tűzoltó dolgozik a lángok megfékezésén. Franciaország délnyugati részén 1700 hektár égett le, Andalúziában pedig mintegy 38000 hektárt perzselt fel a tűz. Bosznia-Hercegovinában több helyen különösen nehéz az oltás, mert a lángok az elaknásított területeken terjednek. A háziállatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjesztenek, ezért fontos a megelőzés, mondta a rádiónknak Nagy Attila, a Népi Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
9: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösfélttestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
8: Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten és helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula. Délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
8: Az útinformtól tudjuk, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest környéki főbb útvonalakon, így például az M3-os autópálya fővárosi bevezető szakaszán, valamint Bagnál a terelt szakaszon. Az M7-es autópályán Tárnok térségében a Balaton irányában, a 11-es főúton Budakalász felől, illetve az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében is. Az M31-es autópályán az M3-os autópálya felé Nagytarcsa térségében az 1-es és a 3-as kilométer között javítás munkálatok folynak, így a külső sávot ott is lezárták. Vezessenek figyelmesen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 8 óra 13 perc van, jó reggelt, megint szevasztok, drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, mi van itt? Szia, Gábor, soha se szégyeld, hogy előrébb teszed az embereket az állatoknál. Van egy sorrend, amit csak az emberek érthetnek. Tibor a tömörítő, bocsi, nekem is sokszor szétszedi az igekötőket az almást eló. Laci, miért kell autokorrektort használni? Tehát ez a, én sose használom, azt sem tudom, hogy kell bekapcsolni.
2: Én még nem tudok vele boldogulni, tehát hogy ez
0: lehet. Igen. Aztán őszintén ez a sok kritikus miért hallgatja a Bocskort, ha ennyi baja van vele. Van másik csatorna is nyilván azért, mert jó műsort készítenek. Nagy arca van, de messze az egyik legjobb rádiós, változatos és komoly témákkal. Mások megsegítésével foglalkozik. Lehet szeretni, nem szeretni, de el kell ismerni a tudását. T. Gabi üzeni. Aztán gonosz komment háború során egy hölgy kijelentette, hogy ő előrébb teszi a kutyáját, mint a kisfiát. Kell ennél többet mondani? Asztalod. De köszi, hogy ezeket megírtátok. Na, gyerekek, én, amikor most szabadságon voltunk, és Spanyolországban, amikor kicsit sziesztáztam, és én minden délután sziesztázok, akkor az úgy néz ki, hogy elfekszem a kanapén, bekapcsolom a tévémet, és YouTube csatornákat nézek. És imádom ezeket a Amazon, mit tudom én, 50 konyhai kütyű az Amazontól. Vagy 50, nem tudom, autós kütyű az Amazontól. Ezeket imádom. Tehát lenyűgöznek. Egyet sem rendeltem még, egyet sem, de hogy tetszenek. És egyszer csak valahogy a kemping témára terelődött, a csatorna itt az algoritmus alapján. És egyszer csak a YouTube-on nézek egy videót, ahol egy gyönyörű, feltételezem, hogy koreai fiatal nő, rövid nadrágban egy ilyen Kia lakóbusszal bemegy egy fenyves erdőbe, ott leparkol, esik, szakad az eső, egy ilyen elősátrat ripsrops felfúj, előveszi a mobil kandallóját, a különböző főzőeszközeit, megfőzi a kis ramennyét, közben ott van a kis uszkárja, megsimogatja néha, és akkor tévét néz, ilyen furcsa ázsiai meséket. Az egésznek van ilyen hangulata, és azt mondtam, na ez nagyon tetszik. Eleve maga ez a lakóbusz baromi jó, tehát ez akkor, mint egy Volkswagen busz, csak olyan, tehát fenn a tetejét is ott ki tudod nyomni valahogy, hogy fölmászol, az is ki van párnázva, benne egy ilyen plafonvilágítás van, meg minden.
2: Addig nyitogatott mindenféle, de még tényleg szinte egy lakás lett belőle.
0: Nagyon abszolút, durva. Ugye? Tehát, hogy, és Évi, te is megfertőzöttél ezzel.
1: Igen, mert itt egyik reggel bekapcsoltad, és elkezdtük nézni, majdnem nem maradtunk ma az adásokról, és már annyira magával ragadott, és már délutánonként nézem, mert annyi sok ötlet van benne, hogy egyszerűen, és várom a kérdést, hogy hogy fér el a kocsiba, hogy tudja ezt mind magával vinni, hogy készíti el ezt, hogy ez egy ilyen otthonos hangulat legyen a végére.
0: Igen, és akkor eszembe jutott az, hogy a kempingezés régen az mi volt? Nem tudom, ti kempingeztetek-e valaha szülőkkel, vagy barátokkal, vagy nem tudom.
1: Igen, nálunk volt sátrazás.
0: Tehát szülőkkel?
1: Szülőkkel, családbarát. Már a múltkor emlékeztek?
3: A Büdös-tó.
1: Köszönöm, Anett.
0: És
1: most kiderült, hogy az Soltvadkert környéke, talán arrafele. Igen, szóval nálunk volt ez divatban.
0: És akkor egy sátorban laktatok szülőgyerekek.
1: Igen, és akkor volt
0: ilyen. És főzés volt, egy bográcsozás?
1: Bográcsozásra emlékszem, meg arra, hogy a sátorban ketté lehetett választani, volt a gyerekrészleg, meg anyujék voltak, meg ilyen felfújható gumimatracon aludtunk. Ezek maradtak meg.
0: És jó emlék, vagy...
1: Hát, nem vágynék most nagyon erre, ebben a stílusban.
0: De akkor gyerekként úgy élted meg, mint egy óriási kaland, tök jó volt, tehát örültetek, hogy mentetek?
1: Igen, mert több család ment, ott akkor ez egy ilyen közösségi...
0: Kis kolóniát alakítottak.
1: Igen, és akkor mindenki majdnem egy idős volt, a gyerekek, és nagyjából azt csinálták a szüleim, hogy a gyerekeket összeengedték, mindenki el volt, és ők meg jól szórakoztak.
0: Tehát, tök jó.
1: Tehát, hogy azért volt élmény benne.
0: Ti?
3: Én csak gimis koromban voltam ilyen fesztiválokon sátorozni a barátnőimmel, de a családdal soha nem mentünk.
2: Igen, ezek is volt, hogy csak azért, hogy kempingezzünk, hogy valahol oda kimenjünk az erdőbe, és akkor ott üljünk a kempingükkel. Ez nem volt nekünk, és mindig barátuk egy a fesztiválhoz kapcsolódott.
0: Mert ugye régen, azért azt ne felejtsük el, hogy a kempingezés az a kevésbé tehetőseknek volt a nyaralási formája. Tehát vagy lakókocsival, lakóautó még nem is volt annyira, vagy sátorral elindultatok, és akkor többnyire egy kempingbe, ugye többnyire külföldön, de belföldön is lehetett, Balaton mellett, stb. És ez olcsó volt. Így tudtál olcsón nyaralni, így jöttél ki olcsón. Ma már, képzeljétek el, azt hiszem, egy német csatorna összehasonlította azt, hogy egy hétig egy család elment egy bérelt lakóautóval kempingbe valahova nyaralni, és egy másik család meg egy all-inclusive útra ment el, szintén valahol a mediterrán térségbe. Hogy melyik a drágább?
2: Aha. Régen azt mondtam volna egyből, hogy nyilván az all-inclusive volt a drágább. Hát ott a luxus
0: repülő, minden, igen, kaja, stb. Nem, a kempingezés volt a drágább.
2: nagyon durva.
0: Igen. Nyilván lehet faragni a költségeken így vagy úgy, de hogyha így meg akarod adni a módját, meg mit tudom én, akkor a kempingezés drágább.
2: Persze
0: volt.
2: Népszerű lett, egyre többen hozták divatba azt, hogy milyennek a szabadságérzete, a romantikája, és tényleg baromi jó a feeling az egész, amit ad, azt nem tudja más adni.
0: Igen, most képzeljétek el, hogy ez hogy néz ki ma is, hogy az a romantika, amit látunk a koreai lánnyal, az megvalósítható-e? Ezért én azt gondolom, hogy egy profival beszélünk, mert Csabi ugye a Lakófória YouTube csatorna ötletgazdája, és ő 2020-ban a párjával elindultak így kalandozni. Most elmondom, miük volt. Először egy Volkswagen T3-assal, ugye ez egy kis busz. Uh-huh. És aztán jött egy igazibb lakóautó, az egy 1989-es Fiat Ducato Mirage volt, és most egy 2005-ös Fiat Ducato Bürstnerrel járják a világot. Voltak már a görögöknél, törököknél, románoknál, bolgároknál, horvátoknál, Balaton nyilvánvalóan, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő mit szól első körben ez a high-tech lakóautózáshoz, amiről beszélünk, aztán beszélünk majd a kempingezésről is. Itt van a vonalban Csabi. Szia Csabi, jó reggelt!
4: Hello, hello, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, és nektek megköszönöm a bizalmat.
0: Hát abszolút, és, hát csak benned bízunk.
4: Mindent elmondhatok, úgyhogy el is köszönnék.
0: Nem, most az autóidról mindent elmondtunk, de egyébként itt, amiről én beszéltem, ez a high-tech lakókocsizás, tetőből kiemelkedő ágy, hangulatfény, felfújható sátrak, mit tudom én, kéménykivezető, tehát hűtő akár, hogy ez távol áll tőletek, és szeretnétek ilyet, vagy ez már egy snob kategória?
4: Nem snob kategória, nem is áll távol, ez most már ilyen hétköznapi, tehát mindenkinek minden házi eszközből, konyhai eszközből, mindenből létezik már lakóautóhoz való. 12 voltos, akár hajszárító, akár hűtő, akár kályha, égő, bármi létezik már lakóautóhoz való. És ez, amiről beszéltek, ez a tetősátor, ezt ugye főleg az ilyen kisebb méretű lakóautókra szokták szerelni, és meg is mondom, hogy miért nagyon előnyös ez. Azért, mert nagyon-nagyon sok magasságkorlátozás van, főleg Nyugat-Európában. Most a listából kihagytad Spanyolország, Andorra, Horvátország, ahol még jártunk idén.
0: Aha.
4: És itt rengeteg magasságkorlátozás van, ami azt jelenti, hogy egyszerűen lakóautóval nem tudsz már bemenni tengerpartokra, mert sorompó van téve.
0: Tehát akkor leveri a tetejét, hogyha ott beerőszakolnád magad.
4: Hát nem, igen, nem tudnál bemenni. Viszont egy ilyen kisméretű autóval nyugodtan bemehetsz. Ezeknek az a hátrányunk egyébként, hogy nem tudsz benne felállni alaphelyzetbe.
0: Igen,
4: mert
0: igen.
4: Mert alacsony
0: igen.
4: Az autó. Viszont ha a tetős átlag kinyitod, akkor már teljes tered van. Öltözéskor például nagyon ura tud lenni, hogy nem tudsz felállni, vagy felvenni nadrágot.
0: Figyelj, ugye ez a romantika, de csak YouTube-on bennünket nagyon elkapott. Ez egy olyan életforma, hogyha én elhatározom, akkor ebbe bárki bele tud vágni, vagy nagyon-nagyon sok csapda van, amit tényleg csak évek alatt lehet kitanulni?
4: Szerintem nem mindenkinek való ez. Most, ahogy beszélgettetek is, mondtátok, hogy nem jó élmény volt a kempingezés. Na most szerintem, akinek nem jó élmény volt a kempingezés, annak nem való. Tudsz te bármennyire drága lakóautót vásárolni, amiben megvan sok luxus, amin a szállodákban is megvan, viszont a WC-t úgyis neked kell üríteni.
0: Na, akkor beszéljünk erről is. Egyrészt Európában hova megyek, ha elmegyek, nem tudom, Ausztriába, vagy Spanyolországba, vagy Olaszországba, hova megyek? Kempingbe megyek, vagy keresek egy szép izét, és mit tudom én, ránézek az Eiffel-toronyra, úgy parkolok le, és akkor az úgy... Tehát, hogy...
4: Ez most nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 5 évben. Ezelőtt még 5 évvel a Covid-et nagyon felturbózta ezt a lakóautózásnak, akkor mindenki lakóautót vett, hogy ne menjen emberek közé.
0: Aha.
4: És azóta nagyon-nagyon sokat változott, hogy nem nagyon engednek már a szép tengerpartokra vadkempingezni. Az ilyen régebbi lakóautókkal, mint ami nekünk van, például meg se tudott közelíteni Párizs belvárosát.
0: Hogyhogy?
4: Mert hát ilyen zónák vannak, környezetvédelmi zónák, amiben az Euro 3-as lakóautóval be se hajthatsz, még a belváros közelébe se.
0: Oké.
4: Emiatt meg ez megnehezíti például a bármilyen városlátogatást, hogyha egy régebbi lakóautóval, de egyébként a méretei miatt úgyse biztos, hogy be szeretnél menni, mert a miénk például az egy 6 méter 80 centi hosszú, 3 méter magas és 2 méter 30 széles autó, ami nem fér el egy normális parkolóhelyre, úgyhogy itt komplikálódnak a dolgok.
0: És akkor ti hogy szoktátok, tehát eleve már kempingre tervezitek? Azért kérdezem ezt csak, hogy mert ez a lakóautózás, ez tényleg a szabadságról szól-e? Ez a nekiindulok, és majd holnap eldöntjük, hogy meddig megyünk, vagy ezt nagyon-nagyon meg kell tervezni, és kempingről kempingre kimérni az egész utat?
4: Ki is mondtad igazából a lényeget, hogyha kempingről kempingre akarsz menni, akkor tervezni kell, mert helyet kell foglalni, akkor meg már nincs meg a szabadság, akkor már nem sokba különbözik egy szállodai nyaralástól, ahol be vagy programozva reggeltől, hogy melyik napon hova érkezel és mikor távozol. Na ez az, amit a lakóautózásban mi nem így szeretünk csinálni, mi nem járunk annyit kempingekbe, mi a vad kempingezést szeretjük, és ezért nem tervezünk előre. Ennek megvan a hátránya is, és az előnye is. Az előnye az, hogy bármikor indulsz bármerre, ha rossz idő van, tűz van, stb., akkor másfele indulsz. Ha éppen lebetegedtél két nappal az indulás előtt, akkor tovább tolod egy héttel. Viszont itt akkor az van, hogy ilyen két-három naponként le kell ülni és tervezni, hogy akkor holnap meddig megyünk. Hogyha az a hely, amit kinéztél, van egy applikáció, amin egyébként nézzük a helyeket, ahol még lehet vadkempingezni, és akkor az a hely, ahol kinéztél, hogyha éppen megjelent egy sorompó, vagy éppen tele van, akkor lehet, hogy volt olyan, hogy még 300 kilométert mentünk tovább aznap.
0: Uh-huh. Most a régi kemping, ugye most a kempingeknél meg egy picit álljunk meg, a régi kempingekhez képest milyenek a mai kempingek? Mi egy kemping standard ma Európában? Tehát ezt értsd úgy, hogy mi van ott? Van ott, van-e ott, mit tudom én, medence? Van-e ott szupermarket? Vannak-e ott, mit tudom én, street foodos árusok?
4: Igen.
0: Mosoda, vagy patyolat, vagy... Tehát erre gondolok, nem tudom, van-e?
4: Igen, teljesen minden megtalálható. Most már vannak medencék, vannak mosodák, szárító, motorbérlés, biciklibérlés, gyorsétterem, fine dining, mindenfélét meg lehet találni most már egy ilyen 4-5 csillagos kempingben.
0: Fine dining, viszont, az hihetetlen.
4: Viszont amit ti is mondtatok, az van, hogy én most kiszámoltam, mi elmentünk, Benidormba voltunk, ugye, lakóautóval oda-vissza az út, az annyiba kerül, mint amennyiből repülővel 2 hetet tudtál volna ülni ott, és ez nekünk csak azt jelenti, hogy oda mentünk és vissza nem ültünk semennyit.
0: Azt a mindenit! De mert én is erre mondtam neked ezt, hogy a német tévécsatorna összehasonlított két családot, elindultak. Igen. Egyik lakóautóval, ráadásul ők bérelték a lakóautót másik all-inclusive nyaralásra, de hogy ez most itt üzemanyag, meg nem tudom mivel együtt, ez Benidorm oda-vissza, az kb. 2400 oda csak 2400 kilométer.
4: Igen, ez olyan 1300 euró körül van, na most ebből a repülőjegy, mit tudom én, 100-200, és a többiből simán 2 hétig el vagy, nem all inclusive-ba, de szállást tudsz bérelni.
0: Igen, azt a mindenit. Na.
4: És hogyha béreled a lakóautót, akkor nagyon durva a helyzet, mert a lakóautó bérlés ilyen 100-150 euró per nap. És egy ilyen extra camping, meg ilyen 50 eurótól akár 100 euró fölé megy, tehát akkor azt gondolom, hogy 250 euró
0: per nap. Per férőhely, aha.
4: Igen, azt gondolom, hogy ennyi pénzből már nagyjából bárhova mehet a világon szállodába is.
0: Azt a mindenit, tényleg.
4: De ezt nem kell összehasonlítani a két dolgot, mert teljesen más két különböző dolgot nyújt.
0: Persze, nem, teljesen nem egyértelmű. Teljesen egyértelmű, csak az ember tényleg benne van ez a régi reflex, vagy micsoda, hogy az az olcsóbb. Évi?
1: Igen, bennem az merül fel kérdésnek, hogyha a lakóautó ennyire fix, akkor gyakorlatilag vinnetek kell magatokkal valami közlekedési eszközt, mert ha mondjuk azt tervezed, hogy elmész Benidormba, és útközben nagyvárosokat megnézel, akkor ez biciklivel, motorra, vagy hogyan tudjátok, vagy mit élveztek, vagy városnézésre ez egyáltalán nem alkalmas, csak a szabadba?
4: Ezek a kisebbek egyébként, amiről beszéltünk, ez a tetősátor, ez alkalmas lehet akár városnézésre is. Mi viszont úgy oldottuk meg, és ezért is szeretjük a lakóautózást. Mi vittünk elektromos bicikliket, de sokszor a tömegközlekedéssel mentünk be a városba, tehát megálltunk a város szélén, és akkor kinéztük a metró, a vonat, a nem tudom mi, és ezzel sokkal, de sokkal jobban megérezzük annak a városnak az ízét, a hangulatát, a működését. Tehát ezt, hogyha elmész egy all-inclusive-ba, akkor valószínűleg ott tudsz azon az egy tengerparton egy hétig, és akkor utána hazamész.
0: Igen.
4: Ez olyan, mint például Bulgáriában, hogyha elmész a tengerpartra, gyönyörű, szép, aztán 10 kilométerre tovább, meg ilyen 90-es évek köszön vissza. Nem láttad. Azt mondod, Bulgária, hogy gyönyörű.
0: Aha. Mi van a kajálással? Ti végig saját magatokra főztök, vagy másképp működik ez?
4: Nem. Tehát reggeli az általában lakóautóba történik, és akkor... Csak kétszer szoktunk enni egy nap, mert általában nincs időnk, és akkor az ebéd vagy vacsora az valahol a városba.
0: Aha.
4: Hogyha olyan helyen állunk, hogy városban, mert sokszor vadkempingezünk, ahol ott ülünk egy hetet mondjuk, egy ilyen vad tengerparton, és akkor meg onnan már nem megyünk a városba, hanem akkor ott főzünk magunknak meg. De abszolút mindenfélét, erről is készültek videók, hogy miket főzünk a lakóautóba.
0: De egyébként a kempingben kik a legkellemesebb vagy legkellemetlenebb nemzetek?
4: Erre inkább nem válaszolni.
0: Na most komolyan érdekel, mert tudom, hogy nagyon szeretnek kempingezni a németek meg a hollandok. Hogy ők például jó fejek, ilyen átjárás van, hogy gyere, te viszed a pálinkát, ő előveszi a dapsört, vagy mindenki elkeríti saját magát, és olyan, mint hogy az ő birtoka lenne, és azt védi, és zászlót kitűzi, meg mit tudom én.
4: Nem, általában a kempingben azért átjárás van, meg barátkozás van, ha van közös nyelvetek, amin tudtok beszélni. Ott azért barátságosak az emberek, és ilyen beállítottságúak. Viszont kellemetlen élményünk az franciákkal volt.
0: Uh-huh, mindenkinek.
4: Én nem is egyszer.
0: Mindenkinek, tényleg. Most múltkor én ugye Spanyolországban járok, és vannak szomszédaim, és ott mindenki a franciákat szidja.
4: Amikor ma beérkeztünk az országba, azt mondtam, hogy ez gyönyörű, és imádom, és itt akarok élni. Aztán egy pár nap után azt mondtam, hogy biztos, hogy nem.
0: Figyú, visszatérve a vadkempingre, itt van ugye ez a gyönyörű koreai lány. Nem tudom, te láttad-e a videóit, mindegy is.
4: Nem tudom.
0: De nem baj, ő egyedül van a kiskutyájával egy fenyőerdő közepén, esik az eső, fölhúzza az elősátrat, főz magának, alszik, felkel, stb. Csodálatos. Ő milyen veszélynek van kitéve a ti tapasztalatotok szerint?
4: Mi nem éreztünk egyáltalán veszélyt. Most 80 napig voltunk elmenve ilyen európai körúton, és abszolút sehol nem éreztünk veszélyt. Van egy applikáció, mint mondtam, ahol nézzük a helyeket, ahol lehet visszajelzéseket is adni, és akkor ott azért látja az ember, hogy itt feltörték az autót, akkor nem megyünk oda, vagy szerették a lakósok, meg az ott lakók, akkor meg megint nem megyünk oda. Tehát ezt elég jól lehet most már szűrni.
0: Mm-hmm. Itt valaki üzeni, Darus Ati egy hallgatónk, azt mondja, van egy 9 személyes kisbuszom, amiből nyáron kiveszem az üléseket, és bekerül, 2. egy összecsukható francia ágy, hűtőláda, WC, mosdó, tálca, vizes balonokkal, kempingasztal, 2 székkel, kis gázfőző, és ami egy reggeli készítéshez kell. Ez kb. 500 000 forintba kerül, a busszal be tudunk menni városokban, mert nem a legnagyobb, kempingbe állunk meg, de nem ritka, hogy csak egy parkolóban olasz, német, skócia bejárva, most spanyol lesz, üzeni Darus Ati. Ez egy ilyen kezdőszett, amit ő itt összeállított?
4: Ez egy kezdőszett, de abszolút működő, tehát ennél többen nem nagyon van szükséged, és szerintem nagyon erre fele tendál a világ, hogy ilyen kisebb autókkal fognak lakóautózni, hogy be tudjanak menni a városba. Egyébként az is, hogyha régi, akkor nem biztos, hogy be tudsz menni annyira, de abszolút nekünk is cél venni egy ilyen kisebbet is, hogy tényleg, ha városnézést akarunk, akkor be tudjunk menni, és akár megállsz a központba, és ott tudsz aludni, mert ott akkor már nem zavar senki.
0: Nagyon izgi. Hát Csabi, ennyi fért most bele, nagyon szépen köszönjük, tényleg tudatlanok voltunk, de jó így bele kukkantani egy picit így a lakóautósok világában. Nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönöm szépen.
0: Köszönjük szépen. Csabi, a Lakófória YouTube csatorna ötletgazdája.
1: Milyen érdekes, nem, hogy azt hittük, hogy a nagy lakóautó az mennyivel jobb, és minden megy vissza kicsibe. Nem? Uh-huh.
0: Tehát igen.
1: Én is azt hittem, hogy bármikor be lehet menni a városba.
0: Én is azt hittem.
1: De hogy én nem tudtam, hogy őket konkrétan ki is tiltják.
2: De mondjuk ez a Benidormi árösszehasonlítás, ez sokkoló volt. Tehát, hogy tényleg csak az úti költség, meg a benzin költség az ennyi. Azt a mindenit.
0: Így van. És amilyen olcsók már ezek az all-inclusive utak, ezért gyakorlatilag abszolút megnyerik a versenyt.
2: Nagyon durva.
0: Tehát itt már nem azért, hogy pénzt spórolj, menj ilyen utakra, hanem azért, mert pont erre a kalandra vágysz. Igen, de drágább. De drágább. Azt mondja, hogy mennyire olcsó kempingezni, üzeni valaki 7 éve, Horvátban egy autóhely, nem elősátras kitelepülős, 68 euró volt. Igaz, tengerparti, de túl zsúfolt. Skócia, tengertől 2 kilométer, nagyon pazar kemping, 22 euró. Angolban 60 euróért panzió van reggelivel, tehát Horvátban például drága. Hát nyilván a helyszíntől függ, hát a Horvátország baromi felkapott. És Skócia kevésbé, tehát hogy nyilván attól is függ, hogy hol vagy.
1: Igen, de hogy ez mennyire összetett, látod, applikációt használnak, aha, meg kell nézni, hogy hova kell menniük, hogy hol van veszély, tehát hogy elképesztő.
0: Igen, és már nem az, hogy bemész az Eiffel toronyig, és akkor ott leparkolsz, és akkor reggel felébredsz, és azt nézed. Igen.
2: Nem engednek a közelébe se.
0: Én emlékszem régen, nem tudom most mi van, hogy a pesti rakparton itt nyáron, nem azt mondom, hogy sorra, de hogy sok lakóautó állt, és néztek a budai várra, meg minden különböző külföldi. De ott parkoltak le, és ott éjszakáztak. Nyilván az egy legszebb panoráma, ahol leparkolhatsz.
2: Hát ilyet én már nem nincs láttam semmi. Nagyon. Szóval lehet, hogy 10 éve sincs.
0: Nem, ez egy, most ilyen 90-es évekről beszélek.
1: Ja. Szerintem nincs.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogyha ha kempingezel, vagy mondjuk régen kempingeztél, hogy neked mi az a varázslat, ami Évinek nem volt meg. Tehát, hogy te mondtad, de hogy büdös volt a tó.
1: Hát az volt a neve. De... tehát én a nevét mondtam a tóra.
2: Eleve már tudtátok, mire vállalkoztam.
1: Nem, figyeljétek, nem tudom, mennyit készültek a szüleim. Tehát ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy én annyira kimaradtam, annyira pici voltam, engem csak betettek egy kocsiba, kivettek valahol, és játszottunk. De semmilyen élményt nem tudok elmondani.
0: De valakinek meg nagyon megmaradt, hogy a grillezés, annak az illata nincs jobb, mint egy a sátor mellett grillezett, egyébként nem tudom mi, grillkolbász vagy flekken, vagy a haverkodás a szomszédokkal, vagy a fene tudja, nem tudom, tehát hogy van egy olyan varázslat, ami miatt aki kempinges, soha nem hajlandó róla lemondani.
2: Olyan közel tudsz lenni a természethez, és aznak van egy olyan hatása, amit más nem tud adni.
0: Na ezt magyarázzátok el nekünk kempingezők, hogy mi az a varázs, ami miatt soha nem cserélnéd le, cserélted volna le. 0620-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brisajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
9: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t. Töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjatek.hu.
13: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derek koncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
6: A reklám után...
5: Hírek a Retro Rádióban.
16: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, előbukkant Néró hídja a Tiberisből Rómában. Ma és holnap lehetnek még záporok, zivatarok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Ma megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, zajlik a 2 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenékküszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálatain közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Az extrém hőség sem űzte el a szúnyogokat, az inváziós fajok kifejezetten szívósak. A védekezésben ugyanakkor egyre több szerepe van a biológiai gyérítésnek. Részletek Kemenesi Gábortól, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatójától.
17: A biológiai gyérítésre való átállásnak most már talán a legnagyobb elfogadottsága van, de azt mindig tudni kell, hogy ez nem váltja fel a kémiait, ez inkább az elgondolásban változtat, és rendkívül nagy szerepe van a biológiai gyérítés sikerességében annak, hogy a lakosság is tudja a dolgát, mindenki odafigyel a kertjébe, hogy ne tenyészze a szúnyogokat azokban az elfelejtett kis vízgyűlemekben, amiket esetleg a bokor alatt lehet fellelni egy-egy otthagyott autógumiban vagy egy elfelejtett vödörben, mert hogy ezekben a helyeken több ezer szúnyog is ki tud kelni. Úgyhogy ha mindenki teszi majd a dolgát, akkor az úgynevezett integrált szúnyogkezelés meg tud valósulni, aminek bizony része, markáns része a biológiai gyérítés is.
16: Amerikai népművészet költözik idén a budai várba, az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz hímző és kerámia bemutató, valamint őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek a látogatók. Előbukkant Níró hídja a Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiány az olasz fővárosban is óriási gond. Hetek óta ott sem esett. Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten is helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula, délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
16: Az Útinformtól tudjuk, hogy baleset történt az M43-as autópályán. Árukba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a forgalmat megállították, mert mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassabb haladásra, torlódásra számíthatnak az M3-as autópályán Budapest felé. 60 és Gödöllő között a Bagi szakaszon és az M0-as autóúti csomóponttól befelé telítettek a sávok. Az M1-es autópályán a Tatabánya és a főváros közötti szakaszon terelésben kell autózni, de egyelőre különösebb fennakadások nélkül halad a forgalom.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 39 elmúlt egy perccel, mi ugye keressük azt, hogy mi az a varázs, mi az a varázsa a kempingezésnek, ami miatt nem cseréli le egy hallgatónk, vagy bármelyik hallgatónk valami teljesen más, vagy nem cserélte volna le, csak aztán az élet alakult másképp. Sziasztok, 2020-ig lakóautóztunk. Fantasztikus feeling. Olaszországban egy hely egy hétre 180 euróba kerül, a Gardatónál, a Le Palme kempingben. Nem rossz hely, medence, minden. Ezért a pénzért kapsz egy hétre egy 8x8-as területet árammal, vízzel, na azt emelték fel 700 euróra. Akkor mondtuk, na ennyi volt. Most egy medencés horvát apartman 8 nap, 7 éjszaka 680 euró volt két hete. Norbi a kamionos.
2: Tehát, azért hogy felemelték? 180-ról 700-ra.
1: 180-ról 700-ra, mert valószínűleg felkapott lett, valószínűleg ezek a nagy lakóautós dolgok tényleg divatossá váltak, egyre zsúfoltabb, nyilván így is kell, tudom én, válogatni, hogy nekik is gondolom a költségeik. Tehát 180-ról 700 euró, nem tudom, hogy hány év elteltével, mert azt írta, hogy régen. Jó, régen nagyon sokat kempingeztünk, de ma már arról szól, hogy kinek szebb, nagyobb a gépe. Arról nem is beszélve, hogy mindenki hordja a kutyust magával, televizelik a füvet, fák tövét. Az egész kempingben terjed a savas húgyszag. Lassan olyan, mint egy kamionos parkoló. Mi sátorral voltunk, a fa tövében, az árnyékban elviselhetetlen szagok. Mentünk inkább a napos részre, soha többet. Ez, igen, ez megint egy picit visszaköszön most ez a ma miért tartanak kutyát emberek, és hogy ez a régihez képest, már mindenkinek van. És az meg a kempingbe viszi magával, nyilvánvalóan viszi, jaj, végre kim van szabadban a kutyus, nyilván húgyozni fog a kutyus, csak hát aki mellette alszik a sátorban, az nem kellemes.
2: Nem tudok erre reagálni, mert nagyon markáns véleményem lenne.
1: Mert
2: szerintem nem csak a kutyák vizelnek egyébként a kempingekbe.
1: Igen. Szerinted? De miért? De láttál már, hogy előzvette valaki a fecskéből a lőcsöst is, és ott szórta a savat? Láttad?
3: Mi volt,
1: vagy szerintem? Tényleg csak a kutyák védelmében mondod, hogy szerintem.
3: Volt kempinged a büdös tónál, tehát hogy lehet, hogy van tapasztalata.
4: Nem, de azért tavaly előtt, amikor volt szerencsém a Gyuriékkal Kapolcson fesztiválozni, bár csak egy éjszakát töltöttem ott, én is láttam embereket, akik szemreben is nélkül a fa tövébe.
3: De ti egy parkolóban aludtatok, azt tudod?
4: De nem.
1: Gyerekek, azért egy pillanat, de más egy fesztivál, ahol tényleg hülyére itt fiatal, tehát az agyukat hülyére ivott fiatalok előveszik a lompost is ízést, szórják szanaszét, mint egy kemping, ahol családok vannak, körbekerítve, ahol van ugye ez a mosdóblokk, meg is mindenki tudja a kemping szabályait. Nem mondom, hogy ott nem fordul elő ilyen, de hogy azért ez nem ugyanaz.
3: A fesztivál kempingben, amerre jártunk, eddig soha hasonlót se láttam még. Tehát ott vannak a mosdók, és mindenki használja.
1: Hát Anett megnézte.
4: Igen. Anett
1: leült.
3: Valóban aludtak, nem
4: ez maradt meg bennem.
1: Nem, Évi szerint, és ő Anett megnézte.
3: Ja.
1: Igen.
2: Mi azért szeretünk kempingezni.
1: De miért? Mi az, hogy ezért szeretünk kempingezni?
2: Hát melyet is látunk.
1: Mi a férfi nem is szerveket.
4: Nem tudod levenni a szemet.
2: Jó volt. Rájöttél, igen.
1: Hát Anett lát, hát te látsz ritkán.
2: Ja, tényleg.
1: Csabi van neki, igen. Na azt mondja valaki, sziasztok, most vettem egy T4-es multivent, amiben hátul ágy, asztal, gyári körbefüggöny, most indulunk a párommal Horvátországba, első útunk. Izgulok nagyon, de belevágunk, jó kalandnak fogjuk megélni.
3: Ez biztos, hogy az lesz.
4: De jó lehet.
1: A Bakcsomópontnál a híd alatt parkol egy francia lakóautó, épp most készül a reggeli.
3: Simán benne van.
2: De jó.
1: Igen. Sziasztok, kempingezés és a vele járó összes nyűg teszi felejthetetlenné, egyedivé, különlegessé az életformát. Van, hogy egyedül megyek elsátrazni, például a Kisoroszi sziget csúcsra, az most nagyon divatos.
2: Nagyon divatos, és én szoktam ott sétálni, tehát én szoktam hallani, hogy ott alszanak emberek.
1: Eddig rengeteg ismerőst, barátot szereztem csak itt. Négy felé sátram van, gondolom ez négyféle akar lenni, kempingben és erdőben ugyanúgy sátrazok, üzeni Zoli. De jó, és ő egyedül.
2: Az is jó lehet.
3: Tud lenni egy ilyen meditatív elvonulás.
2: Igen, de Kisoroszban ilyen csoportos van, és nagyon hangulatos.
3: De is mész ilyen pisilőket lesni? Tehát ez az?
2: Igen.
1: Legjobb kempinges élményünk az volt, amikor a Budapest-Bamako rali során, Tambakunda táborhelyen, ami egy katonai kiképzőbázis mellett volt, arra ébredtünk reggel, hogy mindenki egyszerre lép. Menetgyakorlat volt, és a tábor területén is menetindulót énekelnek. De ami igazán felébresztett az az, hogy valami motoszkált a sátor mellett, ugye ez egy zárt tábor volt, és akkor kihúztam a cipzárt, akkor konkrétan egy tehén legelészett körülöttünk. És már a sátrat kóstolgatta. Ez az élmény feledhetetlen, minden elfelér. Akkor reggelt kempingezni azért jó, mert reggel csak kikelek az ágyamból, lesétálok a partra, és ugrok egy fejest a tengerbe. Utána kibringázok a halpiacra, és megveszem az ebédnek való tüzeni kifliment. Kár, hogy nem írtad le, hogy ez melyik országban volt. Jól hangzik. Mi 83-ban 4 felnőtt 2 gyerekkel Párizsban a Champs-Élysées-n parkoltunk le a Volkswagen kis busszal. Onnan metróval jártuk be a várost.
2: De jó.
3: Igen. Hát azóta ez jól megváltozott, mint ahogy a Csabi elmesélte. Ez most már igen. Nem lenne olyan könnyű.
1: Nem. De egy VW kis busszal még most is be tudnám oda menni, hát, gondolom. Hogyha a motor...
3: Bizony.
1: Igen. Na jó van, köszönjük szépen, jó volt. Hangcsapdázunk egyet, és itt van hozzá a hang.
5: Hogy ezt kell tudnak éltem és készre, nem én azért, én mert azért, mert begel a közvetít, félszülök közvetítés, fogom éget magam, hogy sokszor ez, hanem szültem szintén, hogy sem.
1: Nem biztos, hogy felismertem volna, hanem nincs kiírva.
3: Szerintem jellegzetes.
1: Hát én ismerem őt jól, mi ismerjük őt jól, de valahogy nekem ez most nem volt annyira jellegzetes.
2: Neked? De szerintem a hallgatóknak könnyű lesz.
1: Oké, okay. Jó. Hívjatok, ha tudjátok, 0620 22 22 122.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a bocsk.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 3 perc múlva. Üzenik. Jó reggel, gyerekkoromban gyakran kempingeztünk a családdal, csórók voltunk, ez volt a legolcsóbb lehetőség. Volt egy kertünk, a szüleink a főállásuk mellett kertészkedtek, nekünk is nagyon sokat kellett a kertben, a piacon dolgozni. Ebből mentünk nyaralni. Gyerekként buli volt, anyánknak szerintem egy tortúra ott főzni, mosogatni. Apám borzasztóan élvezte, kedélyesen kiült a sátor elé, az üveg sörével, bandázott a szomszédokkal, akkor is a külföldiek voltak, és nem beszélték egymás nyelvét. Utólag ezek szép emlékek, most felnőttként menne a búbánat, üzeni Ildi.
3: Te lehet, hogy ő velünk volt.
4: Hát igen. Igen, de sem. Neked kéne azt a melót beletenni, amit a szüleid beletettek akkor, és ez már nem annyira romantikus lehet.
2: Igen. Hát igazából anya.
4: Igen.
2: Apa élvezte az életet. Na, ez is nagyon helyes. Drága autokorrektre hivatkozó hallgatók, egy hallgató társatok most megoldja a problémát. SMS-ben. Az iPhone tulajdonosoknak üzenem. Az automatikus javítás kikapcsolása lépésről lépésre nyissa meg a beállítások fogaskerék ikon alkalmazást. Görgessen le, majd koppintson az általános menüpontra, keresse meg és válassza ki a billentyűzet opciót, az mindegyik billentyűzet szakasz alatt keresse meg az automatikus javítás lehetőséget. Kapcsolja ki a mellette lévő csúszkát, hogy a színe szürkévé váljon. Gyönyörű.
3: Óriási segítség volt.
2: Gyönyörű, most. Köszönjük, Isten vagy. Jó, Réka van velünk. Szia Réka, jó reggelt.
5: Jó reggelt, sziasztok.
2: Hello, hello. Réka, honnan hívsz?
5: Gödöllőről.
2: Gödöllő. Igen, nem csak mindig Göddel próbálom szétválasztani, Göd ugye ez Dunaparti, Gödöllő az egy picit odébb. Jó ott lakni, jót élni?
5: Jó.
2: És még elmegy a hív odáig?
5: Persze.
2: Jó, nem, csak az tényleg ritka, hogy egy közlekedési, ilyen távol, egymástól távol eső város közlekedési szempontból megvan oldva.
4: Ez jó, aha.
2: Most komolyan.
5: Itt a vonat is ugye, itt megy előttem ráadásul.
2: A hév ott megy előtted?
5: Vonat.
2: Ja, vonat. Ott laksz a vonat mellett?
5: Igen.
2: Oh. Nem, csak olyan amerikai filmek jutnak erről eszembe, amikor ott New Yorkban alszik a csávó, aki egész éjjel dolgozott, picit drogos, és aztán így tatam, és mellette pont megy el fejmagasságban a vonat. De szerintem Réka nem így lakik.
5: Nem.
2: Jó. Drága Réka, elkezdjük a játékot, jó?
5: Oké.
2: Okay. Figyelj, itt van a hang.
6: Hogy ezt kell tudni, éltem és készre, nem én azért, mert begel a közvetít fészülők közvetítés, fogom éget magam, hogy ahol sokszor ez, hanem szültem szintén, hogy sem.
2: Na, ki lehet ő?
5: Kérdezek, ami a biztonság kedvéért.
2: Jó.
5: Sportkommentátor. És nálatok is volt.
2: De nálunk sokszor, igen.
5: Igen. Szújó Zoltán.
2: Igen, nagyon jó.
5: Igen.
6: Én sokszor egy közvetítésre nem azért készülök, vagy készültem szinte betegesen, mert tudtam, hogy ez kell a közvetítéshez, hanem azért, mert féltem attól, hogy meg fogom égetni magam.
3: Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsiben, egy bögrét, meg egy baseball sapkát, és adás után Anett keresni fog.
5: Szuperek vagytok, nagyon szépen köszönöm.
2: Mi
5: egy
2: is
5: kérésem lehet?
2: Mondd, Rékem.
5: Hogy a baseball sapkát leszignóztok. Aláírás.
2: Tehát, hogy aláírás. Gyuri, föl tud ezt írni?
4: Ezt mellé írom, és akkor bízunk benne.
2: Hogy... Ne, reméljük, hogy nem felejtél el a Gyuri, jó? És akkor megcsináljuk.
5: Bízom Gyuriba.
2: Bízunk benne, jó? Oké, köszi Réka.
5: Én is köszönöm.
4: Sok közöm nem lesz hozzá, de rajta leszünk.
2: Dehogy nem, hát te vagy innen a következő ember, aki a következő emberhez elmegy.
4: Ez itt rajtam kívül áll. Anett, aztán pedig a Fanni.
7: Igen, de én a Fanninak mindig meg szoktam írni
2: el. Jó, de hát most azt kell, hogy te megírd Anettnek.
7: De én már nem felejtem el.
2: Dehogy nem felejted el. Na mindegy, le van írva most már. Le van írva. Én gondoskodom arról, hogy a Gyuri is gondoskodjon erről.
4: Gyuri okay, nem tehet semmit itt már.
2: Na Gyuri, most már tényleg mindenből így kivonod magad? Ez nem lehet egy életet leélni.
4: Nem, csak abból, ami nem az én dolgom. Abból.
2: Vállal magad a felelősséget.
4: Azt imádod. Azt, hogy vállaljuk magamra felelősséget.
2: Én nagyon sok munkatársamat biztattam erre, tudom. És mindegyik elvérzett, mert nem vállalt.
4: Évek óta próbálom ráerőltetni emberekre a felelősséget, és mindegyik kibújik alól.
2: Így van. Jövünk vissza a Voxival, képzeljétek el, egy buliban, egy eseményen, hogyha jönnek oda emberek, ő most tipizálja őket, ezt most értsétek, ahogy kell, hogy kiket jobb elkerülni. Gyuri mondott egy példát.
1: Hát például az nekem az a halálom, és ez a listán lesz, aki nagyon jó társaságban, nagyon jó hangulatban próbál téged kisajátítani, hogy csak vele beszélges négy szem közt, tudod? Az halál. És ebből még lesz egy jó pár.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádióban.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
11: Sportos sulikezd és kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
12: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad! Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
13: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strandfesztivál. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
9: Van egy visszatérő álmom, minden tele autóval, apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
14: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
15: Gyújtogatókat vettek őrizetbe Horvátországban. A tengeri sót vethetik be a klímaváltozás ellen. Egyre

0: után feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lángok Dalmáciában. Omis térségében egy ember meghalt, sok lakost és turistát pedig ki kellett menekíteni. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, nekik nem esett bajuk. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak, és veszélyes betegségeket terjesztenek, ezért fontos a megelőzés, mondta a rádiónknak Nagy Attila, a Népi Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
1: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizének hívjuk, és a vörösvértestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
0: Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére amerikai kutatók. Tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint ezzel több napfényt vernének vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten is helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula. Délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Élénk a forgalom az autópályák és főutak fővároshoz közeli szakaszain. Lassabb haladásra, torlódásra kell készülni az M0-áson, az M51-es csomópontnál és az M6-oson, valamint az M7-es csomópontok közötti szakaszon is lelassult már a forgalom. Telítettek a sávok az M1-es felé vezető oldalon, adta hírul az úti inform. Közben lassabb haladással kell számolni a 11-es főúton Szentendrén is, az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. Vezessenek körültekintően.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: 9 óra 12 perc van, és jó reggelt újra. Kedves drága hallgatók, itt vagyunk, meg vagyunk, jól vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: A Gyuri is.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anettünk.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Jó reggelt. Valaki üzeni, aki szeretné a sátrazást kipróbálni, írott kő, szexárd, 27 nap, 540 kilométer, bárki bárhol csatlakozhat. 540 kilométer nincs is ebben az országban annyi. Na,
3: 27 napunk sincs.
0: És 27 nap, de most mindegy is, mert csak azon töröm a fejem, hogy ez akkor ez szerint egy ilyen sátras túra lehet, gondolom én, és bárki csatlakozhat. Ez biztos, hogy jó. Tehát, hogy te milyen, bármilyen társasággal mennél Írótkőről Szekszárdra, és letáboroznál éjjelente?
2: Nem.
0: Igen.
2: Nagyon nem. Nagyon szeretném, csak azokkal, akikkel én szeretek lenni.
0: Igen. Hogy lehet ez is? Ez tök jó fejség, ez a nyitottság, tehát nem bántani akarom őt. Hogy ez a bárki csatlakozhat, hát nem, hozzám ne csatlakozom bárki. Te már spárban rosszul vagyok, valaki beáll mögém.
1: Nyilván ezt nem neked szóltak itt. Tehát, hogy...
0: A bárkiben benne vagyok.
1: Benne vagy, de ne fedd magadra. Tehát, hogy...
2: Most azon fog megsértődni, neki nem szólt ez a hívás.
0: Engem kihagytok? Na mondjad?
1: Igen, hogy... Hát mert az, aki túrázni akar, meg sátrazni, az már önmagában egy olyan ember, aki a hasonló ilyen emberekhez igen. szeretne csatlakozni. És mivel te a spárban is már zavar, ha mögéd áll valaki, sátor nélkül.
2: Persze, de attól, hogy van az emberben egy ilyen közös pont, hogy szeretünk sátrazni, a személyiségének még nagyon sok árnyalata van, amit lehet, hogy nem bírok elviselni percekig.
0: Igen, és de pont ugyanerre épülnek ezek a találkozók meg klubok. Tehát Lacika jár lada találkozóra. Érted? De hát én nem akarok találkozni másik ladással, hiszen nem tudom, hogy jó feje.
2: Igen, nehéz.
1: Jó, de
0: te meg megelőlegezed neki a lada okán, hogy jó fej.
4: Na jó, de így találkozhatsz érdekes emberekkel.
0: Biztos, hogy olyan van is.
4: Vannak olyanok, akik meg nem érdekesek, azokat meg le tudod pattintani. Szerintem egy ilyen izében, egy ilyen sátras túrán is tudsz
0: klikkesedni. Nem tud lepattintani. Azt is, hogy ott van.
2: Menj a másik ösvényen, mert unlak. De maximum ezt tudod mondani.
4: Nem, de ha mennek 30-an, akkor te a hátsó, leghátsóval mész, és akkor ketten dumáltok. Nem tudom. Szerintem azért ez kimozogható. Vagy egyszerűen megfogod és elsétálsz haza.
0: Dunajvárosba.
2: Én szerveztem ezt a túrát, felénél tartunk, de nem bírlak titeket tovább.
0: Na jó, kíváncsi vagyok egyébként, hogy a Vokci erre is tud-e mondani valamit, amikor ugye egy társaságban, egy buliban, egy eseményen vannak azok az embertípusok, akiket jó elkerülni.
5: A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Szia, Vokci! Jó reggelt!
6: Hey, boldog jó reggelt nektek! Sziasztok!
0: Na, Vokcikám! Jaj. Na,
6: bejött
0: nem tudom...
6: Egy légy!
0: Tessék?
6: Bejött egy légy a franc üstába.
3: Oh. Azért jó. Hallottam, hogy morog.
6: Dolgom van.
0: Nekem van szúnyoghálom két fő helyen. Múltkor lefekszünk aludni, és a nappaliban hallom, hogy ott van egy légy, méghozzá zümmögősebb. Ugye nem minden légy zümmög, ez tényleg annyi fajta. És tudtam, hogy ahogy én fölmegyek, és kapcsolom le a nappaliban a lámpákat, majd fönn fölkapcsolom a lépcsőn, és lekapcsolom a fürdőszobát, azt is lekapcsolom, majd a hálóban, ezért, de ott megy a tévé, hogy ez meg fog jelenni ott. És megjelent. És volt, hogy már nekem repül. Azt még a tévénél ott zümmögött, nem érdekelt. De nekem repült.
6: Ez az.
0: Egyébként és hallottam a fülemnél, akkor leesett a párnára, akkor megfújtam, kimentem a sprayért, mert mindenhol van sprém. És akkor megfújtam, akkor gyengült. De nem találtuk meg.
6: Hát ez az. És akkor elhalnak valahol a lakásban, érted? Egy ilyen egy utolsó zümmivel.
0: Igen.
6: Aztán kész.
0: Igen, a padlón az...
6: Előtte van egy nagy vergődés, az a igen, és akkor utána és kész, és nem találod meg soha.
0: És most ez van nálad?
6: Igen. Hát most még nem fújtam le, mert még garázdálkod itt a rohadék. De mindig téged követ, tehát én azt észrevettem már mindenhol, hogy jön utánad a rohadék. Na mindegy, megoldom majd valahogy, megölöm, kész. Egyébként vannak ilyen csaliaim, tehát érted, különböző sajtdarabkák, meg ilyesmi, amire jönnek. Na gyerekek! Egy tudatos ember, aki mentálisan tudatos, ugye, azért az nézegeti az érzelmi energiáit, hogy fogytán van-e, vagy pedig éppen gyarapodik. Én felszoktam töltödni egyébként általában úgy, hogy nem találkozom emberekkel, és akkor utána elmegyek emberek közé, és akkor lenullázom az energiáimat rendesen. Ez elég, ha elmész egy boltba vásárolni, tehát ott nem tudom, én mindig valahogy konfliktusba keveredek, érted? Na, a lényeg az, hogy aztán hogy kell viselkedni, hogyha teszem azt egy buliban vagy, és milyen embertípusok vannak, akiket le kell pattintani azonnal magadról, különben véged van. Ugye hát azt tudja, hogy minden buliban vannak olyan embereket, hogy te el kell kerülni. Ezek az úgynevezett, hogy is mondjam, ezek a mindegy buligyilkosok, ezek a bánatkertek.
0: Hogy csak a helyzetet hadd képzeljem el, ez most milyen buli? Tehát olyan, mint a, mit tudom, a Gyurival állok a Budapest Parkban, ilyen repoharakkal a kezünkben, vagy nálam van már, egy már összejövetel, a kerti parti, vagy...
6: Értem. Tehát nézd,
0: melyik szitu?
6: Általában az akkor szokott történni, ha te rendezed, nyilván szelektálsz, igaz? Tehát igen, nyilván nem barmokat, nem, tehát már barmokat nem hívsz oda. Gyakorlatilag amikor te egy bulit szervezel, bár a legjobb buli az, ami máshol van, tehát a lényeg az, hogy ott nem élheted meg azt, amit egy ilyen spontán bulin, tehát például koncerteket, stb., ahol oda jönnek hozzád óvatlanul azok is, akiket te nem hívtál oda.
0: Hát csak olyanok.
6: És inkább ez az a bizonyos helyzet, hogy kiket kell lepattintani. De hát azért már voltak olyan bulik nálad is, ahol szerepelt egy-két ember, aki...
0: Igen.
6: Aki eljátszotta ezeket a standard dolgokat, amiről most beszélni fogok. Ugye? Hát, tulajdonképpen a Gyuri már elmondta, ugye a félrehívós embert, aki kisajátít téged a buliban is. Gyere, ezt beszéljük meg, ezt ízém, menjél te el egyedül, jó? És ezért gondolkozz el, hogy mit akarsz mondani, aztán gyere vissza, és vetítsd ide a társaság elé. Szóval, na mindegy, a lényeg az, hogy mikor elmész valahova, vannak különböző embertípusok, egy párat próbáltam összehozni, hogy ezeket úgy általában, ez nem jó tanács, hanem ezeket úgy is lepattintod magadról, csak arra vagyok kíváncsi, hogy te ezek közül találkoztál valamelyikkel, vagy pedig vannak neked új típusaid.
0: Jó.
6: Na, nézzük akkor ezeket, jó? Hát vannak először is a drámacsinálók, ugye? Akik oda mennek hozzád, és mindenben, ami ott történt, már drámát látnak. Tehát a pincér az úgy hozta ki az italomat, és így fordítva töltötte, tehát ami azt jelenti, hogy menj a büdös anyádba, és akkor ezzel elkezdi a drámázást, és bárki, aki a környezetében van, ilyen vélt vagy félreérthető apró sérelmekből kigyúr valami rettenetes nagy tragédiát, és ezzel fáraszt téged. Ezt ismered, ezt a típust?
0: Az elégedetlenkedőt ismerem, aki valóban mindenben ilyen üldözési mániája alakul ki, és az semmi nem jó. Tehát ezt ismerem, és akkor persze ezt előadja neked, hogy értsél vele egyet. Igen.
6: Na jó, de érted, ő ott csinálja, tehát ott kreálja a drámát. Te nem ilyen izékkal jön, ott már, hogy neki már sérelmei vannak ebben az összejövetelben. Őt ezt bántotta meg, azt bántotta meg, és már beránt téged a konfliktusba, és neked állást kell foglalnod, és valamit mondani arról, akit vagy nem is ismersz, vagy pedig hát éppen kedveled. Na, jó, szóval erről, ez az egyik típus.
0: Igen.
6: Aztán van amikor valaki az összes döntését túlmagyarázzad. Ismered ezt az elemző típust, ez a... Jaj, te fény, most azért töltöttem ennyit a poharamba, és most egy kicsit egy long drink ezek, mert tudod, a probléma van a májammal, és hát ugye tulajdonképpen... És akkor elkezd magyarázni, hogy miért ezt a ruhát vette föl, miért ezt issza, miért ilyen most a haja, most a fogával egy kis gondja van.
0: De az a baj, hogy sztoriról sztori jut eszébe. Tehát, hogy a töltéstől eljut azaz egészen a fene tudja a pápuai benszülöttekig.
6: A világ keletkezéséig.
0: Így van, mindenhova, és egyszerűen a saját sztoriáról eszébe jut egy újabb és újabb és újabb, és mondja neked. Elképesztő, igen.
6: Igen, ez a lineáris ember, és egyrészt nem érdekel. Másrészt pedig nem akarok belefolyni ebbe, és annyira érdektelen és semmi, és kapaszkodik beléd rettenetesen. Aztán van a fogdosós ember, azt nem tudom.
0: Nagyon ismerem.
6: az átölelős, a térd szorongatós, és a átkarolja a válladat, és így von el valamerre, és közben szembefordul, és az arcodba beszél úgy, hogy nem hogy a leheletét érzed, hanem a szőrszálakat a szemöldökéből, ahogy löbög a szemed előtt, mint egy ablaktörlő, és úgy mondja bele, és érzed, hogy egész héten mit evett. És
0: na jó, hát ez az aura dolog, ez szörnyű. És nem tudom, Évi, nektek van ilyen? Ez a fogdos közben, hát, mert némi test kontaktus azzal nekem még alapvetően nincs nagy bajom, de ez a túl közel, és állandóan megfog, és hallod, az az ember, aki azt mondja, hogy hallod, az meg is fog. Tehát, hogy ez egyértelmű.
1: Én ki vagyok, ha valaki fogdos. Én nagyon ki vagyok arra.
0: Mondjad, Anett.
7: Nem, csak az jutott eszembe, hogy amikor vagyunk egy ilyen szórakozó helyen, és nem ismer, vagy csak a rádióműsort hallgatja, és odajön. Na, például én az szokott ilyen nagyon ölelős lenni, hogy gyere, gyere, megölellek, úgy szeretlek, te vagy a kedvencem.
0: Ez férfi vagy nő?
7: Hát tele van férfiak, és nem akarod. Tehát,
0: persze nem akarod.
7: És nem akarom, hogy ölelgessen, és hagyjon békén. És én szeretem távolról.
0: És akkor a másik, amit a Voga mond, hogy ott van az arcodban, tehát igen, úgy beszél, igen, hogy már minden valóban szagát, cseppjét érzed, igen, akár a szemöldökének a szőrszálát, nem, hogy miért kell ez a közvetlen távolság. Ez nem nem akusztikai távolság leküzdése.
2: Nem, ez pszichés, ő azt akarja, csak rá figyelj.
1: Igen.
2: Csak rá figyelj. Ez ugyanolyan, mint aki elvon a társaságtól, de ő ezt így valósítja meg, hogy az arcodban mászik, hogy más ne is láss.
0: Undorító.
1: Igen, és de esetleg... kíváncsi lennék, hogy mit érez magában, hogy ebbe az aurába benne akar maradni. Tehát ugye ő már belelépett teljesen az aurádba.
0: Igen.
6: Mi annyira közel akar kerülni hozzád, hogy szeretne beléd bújni tulajdonképpen.
1: Hát azt máshogy kell.
6: És még van, jó, hát én tudom, persze. Végülis lehet, hogy az a cél. Na, és van, és ehhez még van esetleg nem csak az él, a paskolós, nem tudom, azt ismerik.
0: Hát én így értem, az érintkezős paskolós, minden benne van. Van karfogdosós, paskolós, átkarolós, ha melletted ül a térdedre, csapós néha, és nem röhögésből, hanem csak úgy.
6: Nem csak, várja, a térdre csaposba ismered, amikor túlmegy a izén, a rácsap a térdedre, és közben megmarkolja. Érted? Na, menjünk tovább, azt mondja. Azt ismerjétek, hogy csak akkor keres meg társaságban, és már egyből oda csapodik hozzád, amikor akar tőled valamit. És általában ez ellentételezés nélkül megy. Nem tudom, ti ezzel hogy vagytok. Tehát, hogy amikor szívességet teszek valakinek, azért nem az, hogy valamit elvárok, hanem utálom, ha mindig azért keresnek meg, érted, mert nem, valamit nyilván akarnak tőlem. Tehát ezektől is menekülni kell természetesen. Aztán vannak ugye a félbeszakítós, túlharsogósak, mondjuk szerintem én is ilyen vagyok, tehát vagy legalábbis egy darabig ilyen voltam, de már többször az arcomba tartották, főleg te, tehát tulajdonképpen ezzel én úgy...
0: Ezzel nem élsz már ezzel.
6: Nem, ezzel a módszerrel már nem élek, igen. De nálatok nem élek vele, de bizonyos társaságban kénytelen vagyok alkalmazni ezt. Teszem mindezt azért, mert marhára unatkozom, tehát
0: egyébként tud lenni az a társalgási forma, ami lehet, hogy kellemetlen, de azért alkalmazom, mert magam szórakoztatom. Tehát ez...
6: Igen, különben megőrülnék.
0: Igen,
6: vagy nem érezném jól magam, kész, és akkor... De hát aztán van, amikor ugye egy idő múlva már hátulról látom magamat, és mondom, jaj, Istenem, már hányszor hallottam ezt a sztorit. Én azért színezek egyébként, mert én is unom, érted?
0: Persze.
6: Muszáj máshogy elmesélnem, különben hülyére unom magam. Na, aztán van a túlzott empátia, nem tudom, ezt ismeritek-e, amikor oda megy hozzád, és hallottad, te ez szerencsétlen, csórikám, most mondd meg, hát ezért nézd meg, hát, és akkor beleránt téged megint egy olyan, hogy is mondjam, olyan empátiába, amihez neked olyan nagyon nincs közöd, és különben is, ha jól akarom érezni magam, nem akarok kiszkosul együtt érezni a szomorúságban senkivel sem. Vagy legalábbis azt hiszem erről szól a mulatozás, nem, hogy érted. Na, aztán vannak ezek a jó tanácsnak álcázott, vagy jó tanácsba burkolt ilyen sértegetés. Tehát, hogy mit tudom én, ne haragudj, ezt Ezt a hosszába csíkosat kellett volna neked fölvenni, nem a keresztbe csíkosat. Nem, az jobban állna neked, érted? Ez mondjuk kimondta, hogy egy hülye dagadt állat vagy, és hát ezért ne vegyél föl ilyen ruhát, mert optikailag ez téged kövérít. És utána hozzáteszi, már bocs.
0: Már ezzel bocs,
6: igen. Tudod, állandóan bocsánat, ez piszkosul megsért, és akkor utána bocsánatot kér. És akkor azt hiszed először, hogy teszi mindezt azért, mert tényleg komolyan gondolja, hogy bocsánatot kér, de nem, hanem tulajdonképpen ezt a metódust, ezt a formát mindig bedobja, és egymás után, tehát mindig ismétli a sértéseket, jó tanásba burkolva, tehát nem tudom, ezt is ismeritek, ezt a típust.
0: Ja, itt valaki írja Konzi Párkányból, hogy nekem halálom, amikor minden előzetes nélkül valaki minden áron viccet akar mesélni. És ez a mondok egy viccet, jó, de a mondok egy viccetnél van az a típus, aki mindenre viccesen akar reagálni. Nincs az a helyzet, ez a szia, hogy vagy, már erre viccesen akar reagálni.
6: Igen.
0: És mindenre, én ettől megőrülök.
1: De mit tudsz arra mondani, mondhatok egy viccet? És mit mondhatok?
6: Ne mondjál! Mindegyiket ismerem, kész, ennyi.
1: De megsértem.
6: Mi az, hogy megsértel?
0: Én egyébként szoktam azt csinálni. Vagyok ezen, hogy aggódok, hogy megsértek valakit, tehát annyira.
6: Igen, ez a legnagyobb gád. Úristen,
0: megsértsek valakit, Jézus.
6: Igen, amikor mész el a buliból, elnézést, kérek attól, aki esetleg nem sértette volna végig, jelenkedszer.
1: Hát én még szeretném.
2: Nem tudom, én az ilyenre azt mondom, hogy te figyelj, mondjál egy viccet. De ennél kevesebb szürreális helyzet van, mint amikor valaki egy buliban odajön hozzád, hogy ő el akar mondani neked most egy viccet.
6: Hát na jó, de figyelj, azért lehet ám azért szorítóba nyomni, úgyhogy mit tudom én. Figyelj, mondjad, de ha nem röhögök, akkor megöllek. Vagy mit tudom vagy én,
2: meghívsz egy fröccsre, én mondjuk ezt mondanám.
6: Persze, de egyébként azt szoktam mondani, hogy...
2: Kinek hogy, ugye?
6: Azt szoktam mondani egyébként, hogy akkor okay, de, és már mondom is, amikor elkezdem a viccet, már mondom is a poént. Hát ezeket azért már nagyjából végighallgattam mindent. Tehát,
0: ismerem az összeset, igen.
6: Igen, tehát mondjál viccet, de mindegyiket ismerem, ne haragudj. Tudod, az összes hangjegyet, tudom is az összes akkordot, sajnálom. Ugye?
0: Menjél föl! Boci, elbúcsúzzunk, tessék!
2: Figyelj! El a stúdiót,
1: én még nem láttam Poloskát embert enni.
6: Ez egy, hát akkor figyelj, tegyétek most a szájába, vagy mit tudom én, nyomjátok össze az óra előtt, aztán majd meg.
0: Technikával ne törődj, vidd onnan.
1: Minden eset, okay. Ati!
2: Ajaj.
1: Egy Poloska.
0: Mit csinálsz? Nyomd agyon!
6: Persze!
1: Üdös lesz, nem tudsz visszajönni az adásba.
0: Jézusom, hát én összenyom, és össze ilyen galacsinnál.
6: De hát...
0: Ati, látod, erről beszélek.
6: Papír zsebkel.
0: Jó, a legjobb pillanatok, Évi. Szia, Bokci!
6: Háj! Sziasztok!
1: Igen, arról beszéltünk, hogy fénykorát éli a kempingezést, találtunk. Mondom gyorsan, találtunk egy fiatal párt.
8: A termék megjelenítés tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
9: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
10: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barc, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
11: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
12: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
11: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
12: Szállás.hu.
11: Úgyis lett.
13: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
14: Én a műzlibe kérem, anya.
15: Itt a narancslevem, drágám.
16: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
14: Igen.
16: Akkor a tejemmel iszom meg.
15: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
13: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással.
17: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
18: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
21: A reklám után... A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:17, hát igen, a Poloska ügyben a következő van, kivégeztük. Á, mit műveltek ti Poloska vadászok? Képet kaptunk színes társadalmunkról, köszönjük tanár úr. Faldoktor, aztán szánalmas, hogy micsoda felfordulást tud csinálni ilyen szaros Poloska nálatok. Aztán gyerekek, jószal kedvem van, hogy mindig mosolycsaltok az alszomra, puszi, és istenek és istennők, ez a mai nap megint ütött rendesen, könnyen folyik tőletek, még ezen a remek M1-esen közlekedve is, jó a kedvem, királyok vagytok, bocsi, meg ne változ. Köszönjük, és a vasárnapi Demjén koncertre szeretnék regisztrálni belépőt. Sajnos az oldal nem található, felirat ugrik fel.
2: Ajaj.
1: Tudnátok se esetleg valami információt adni, hogy miért nem lehetséges regisztrálni? Erről is köszönöm segítségeteket, üzeni Túri Viki. Viki, fogalmunk sincs.
2: Semmi.
3: Semmi.
1: Milyen oldalon kell regisztrálni?
3: Hát én nem is tudom.
1: Én mindig kirohanok, amikor megy a reklám. Ja. Nem tudod?
2: Nem.
3: Hát ne
1: néz
3: rám, én még annyit
1: sem. Ne néz rám. A gyerekek, mi reklámozzuk itt, nem tudom, mint ha nem volna holnap.
3: Igen, csak ugye ez nem hozzánk tartozik, de hogyha, lehet, hogy a vágópiros már többet tud, hogyha neki írnak. Mert azért
1: nem neki írnak, nekünk írnak.
3: Tudom, de mi nem tudunk választ adni.
1: Jó, írjátok meg pirosnak a kérdést ugyanígy. Igen. 10 óra után, és tényleg lehet, hogy tudja. Én nem tudom. Esküszöm, nem tudom. Sajnálom amúgy. Jó, a mai nap legjobb pillanatai. Évi.
4: Most már el tudjuk mondani, fénykorát éli a kempingezés. Találtunk egy fiatal párt, akik lakóautóval járják körbe Európát, és Csabával az előnyökről és hátrányokról beszélgettünk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, én, amikor most szabadságon voltunk, és Spanyolországban, amikor kicsit siestáztam, és én minden délután siestázok, akkor az úgy néz ki, hogy elfekszem a kanapén, bekapcsolom a tévémet, és YouTube csatornákat nézek. És imádom ezeket a Amazon, mit tudom én, 50 konyhai kütyű az Amazontól. Vagy 50, nem tudom, autós kütyű az Amazontól. Ezeket imádom. Tehát lenyűgöznek. Egyesen rendeltem még egyeset, de hogy tetszenek. És egyszer csak valahogy a kemping témára terelődött, a csatorna itt az algoritmus alapján. És egyszer csak a YouTube-on nézek egy videót, ahol egy gyönyörű, feltételezem, hogy koreai fiatal nő, rövid nadrágban egy ilyen Kia lakóbusszal bemegy egy fenyveserdőbe, ott leparkol, esik, szakad az eső, egy ilyen elősátrat ripsrops felhúz, felfúj, előveszi a mobil kandallóját, a különböző főzőeszközeit, megfőzi a kis ramenjét, közben ott van a kis uszkárja, megsimogatja néha, és akkor tévét néz, ilyen furcsa ázsiai meséket. Hát az egésznek van ilyen hangulata, és azt mondtam, na ez nagyon tetszik. Eleve maga ez a lakóbusz baromi jó, tehát ez akkor, mint egy Volkswagen busz, csak olyan, tehát fenn a tetejét is ott ki tudod nyomni valahogy, ott fölmászol, az is ki van párnázva, benne egy ilyen plafonvilágítás van, meg minden.
2: Addig nyitogatott mindenféle, de még tényleg szinte egy lakás lett belőle.
1: Nagyon abszolút, durva. Ugye? Tehát, hogy, és Évi, te is megfertőzöttél ezzel.
4: Igen, mert itt egyik reggel bekapcsoltad, és elkezdtük nézni, majdnem nem maradtunk ma az adásokról is, mert annyira magával ragadott, és már délutánonként nézem, mert annyi sok ötlet van benne, hogy egyszerűen, és várom a kérdést, hogy hogy fér el a kocsiba, hogy tudja ezt mind magával vinni, hogy készíti el ezt, hogy ez egy ilyen otthonos hangulat legyen a végére.
1: Igen, ez hogy néz ki ma is, hogy az a romantika, amit látunk a koreai lányjal, az megvalósítható-e? Ezért én azt gondolom, hogy egy profival beszélünk, mert Csabi ugye a Lakófória YouTube csatorna ötlet gazdája, és ő 2020-ban a párjával elindultak így kalandozni. Most elmondom, miük volt. Először egy Volkswagen T3-assal, ugye ez egy kis busz. Uh-huh. És aztán jött egy igazibb lakóautó, az egy 1989-es Fiat Ducato Mirage volt, és most egy 2005-ös Fiat Ducato Bürstnerrel járják a világot. Voltak már a görögöknél, törököknél, románoknál, bolgároknál, horvátoknál, Balaton nyilvánvalóan, és nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő mit szól első körben ehhez a high-tech lakóautózáshoz, amiről beszélünk, aztán beszélünk majd a kempingezésről is. Itt van a vonalban Csabi. Szia Csabi, jó reggelt!
5: Hello, hello, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat, és nektek megköszönöm a bizalmat.
1: Hát abszolút, hát csak benned
5: mindent
1: bízunk.
5: Mindent elmondhatok, úgyhogy el is köszönnék.
1: Nem, most az autóidról mindent elmondtunk, de egyébként itt, ugye ez a romantika, de csak YouTube-on bennünket nagyon elkapott. Ez egy olyan életforma, hogyha én elhatározom, akkor ebbe bárki bele tud vágni, vagy nagyon-nagyon sok csapda van, amit tényleg csak évek alatt lehet kitanulni?
5: Szerintem nem mindenkinek való ez. Most, ahogy beszélgettetek is, mondtátok, hogy nem jó élmény volt a kempingezés. Na most szerintem, akinek nem jó élmény volt a kempingezés, annak nem való. Tudsz te bármennyire drága lakóautót vásárolni, amiben megvan sok luxus, mint a szállodákban is megvan, viszont a WC-t úgyis neked kell üríteni.
1: Na, akkor beszéljünk erről is. Egyrészt Európába hova megyek, ha elmegyek, nem tudom, Ausztriába, vagy Spanyolországba, vagy Olaszországba, hova megyek? Kempingbe megyek, vagy keresek egy szép izét, és mit tudom én, ránézek az Eiffel-toronyra, úgy parkolok le, és akkor az úgy... Tehát, hogy,
5: ez most nagyon-nagyon sokat változott az elmúlt 5 évben. Ezelőtt még 5 évvel a Covid-et nagyon felturbózta ezt a lakóautózásnak, akkor mindenki lakóautót vett, hogy ne menjen emberek közé. Aha. És azóta nagyon-nagyon sokat változott, hogy nem nagyon engednek már a szép tengerpartokra vadkempingezni, az ilyen régebbi lakóautókkal, mint ami nekünk van például, meg se tudott közelíteni Párizs belvárosát.
1: Hogy?
5: Mert hát ilyen zónák vannak, környezetvédelmi zónák, amiben az Euro 3-as lakóautóval be se hajthatsz, még a belváros közelébe se. Emiatt meg ez megnehezíti például a bármilyen városlátogatást, hogyha egy régebbi lakóautóval, de egyébként a méretei miatt úgyse biztos, hogy be szeretnél menni, mert a miénk például az egy 6 méter 80 centi hosszú, 3 méter magas és 2 méter 30 széles autó, ami nem fér el egy normális parkolóhelyre, úgyhogy itt komplikálódnak a dolgok.
1: Most a régi kemping, ugye most a kempingeknél meg egy picit álljunk meg, a régi kempingekhez képest milyenek a mai kempingek? Mi egy kemping standard ma Európában? Tehát ezt értsd úgy, hogy mi van ott? Van-e ott, mit tudom én, medence? Van-e ott szupermarket? Vannak-e ott, mit tudom én, street foodos árusok?
5: Igen.
1: Mosoda, vagy patyolat, vagy... Tehát erre gondolok, nem tudom, van-e?
5: Igen, teljesen minden megtalálható, most már vannak medencék, vannak mosodák, szárító, motorbérlés, biciklibérlés, gyors étterem, fine dining, mindenfélét meg lehet találni most már egy ilyen 4-5 csillagos kempingben.
1: Fine dining, viszont, most hihetetlen.
5: Viszont amit ti is mondtatok, az van, hogy én most kiszámoltam, mi elmentünk, Benidormba voltunk, ugye, lakóautóval oda-vissza az út, az annyiba kerül, mint amennyiből repülővel 2 hetet tudtál volna ülni ott, és ez nekünk csak azt jelenti, hogy oda mentünk és vissza nem ültünk semennyit.
1: Azt a mindenit! De mert én is erre mondtam neked ezt, hogy a német tévécsatorna összehasonlított 2 családot, elindultak. Igen. Egyik lakóautóval, ráadásul ők bérelték a lakóautót másik all-inclusive nyaralásra, de hogy ez most itt üzemanyag, meg nem tudom mivel együtt, ez Benidorm oda-vissza az kb. 2400 csak 2400 kilométer.
5: Igen, ez olyan 1300 euró körül van, na most ebből a repülőjegy, mit tudom én, 100-200, és a többiből simán 2 hétig el vagy, nem all inclusive-ba, de szállást tudsz bérelni.
1: Igen. Azt a minden.
4: Igen, bennem az merül fel kérdésnek, hogyha a lakóautó ennyire fix, akkor gyakorlatilag vinnetek kell magatokkal valami közlekedési eszközt, mert ha mondjuk azt tervezed, hogy elmész Benidormba, és útközben nagyvárosokat megnézel, akkor ez biciklivel, motorra, vagy hogyan tudjátok, vagy mit élveztek, vagy városnézésre ez egyáltalán nem alkalmas, csak a szabadba?
5: Ezek a kisebbek egyébként, amiről beszéltünk, ez a tetősátoros, ez alkalmas lehet akár városnézésre is. Mi viszont úgy oldottuk meg, és ezért is szeretjük a lakóautózást. Mi vittünk elektromos bicikliket, de sokszor a tömegközlekedéssel mentünk be a városba, tehát megálltunk a város szélén, és akkor kinéztük a metró, a vonat, a nem tudom mi, és ezzel sokkal, de sokkal jobban megérezzük annak a városnak az ízét, a hangulatát, a működését. Tehát ezt, hogyha elmész egy all-inclusive-ba, akkor valószínűleg ott tudsz azon az egy tengerparton egy hétig, és akkor utána hazamész.
1: Igen.
5: Ez olyan, mint például Bulgáriában, hogyha elmész a tengerpartra, gyönyörű, szép, aztán 10 kilométerre tovább meg ilyen 90-es évek köszön vissza. Nem látod, azt mondod, Bulgária, hogy gyönyörű.
1: Aha. Mi van a kajálással? Ti végig saját magatokra főztök, vagy másképp működik ez?
5: Nem. Tehát reggeli az általában a lakóautóba történik, és akkor csak 2-szer szoktunk enni egy nap, mert általában nincs időnk, és akkor az ebéd vagy vacsora valahol a városba.
1: Aha.
5: hogyha olyan helyen állunk, hogy városban, mert sokszor vadkempingezünk, ahol ott ülünk egy hetet mondjuk, egy ilyen vad tengerparton, és akkor meg onnan már nem megyünk a városba, hanem akkor ott főzünk magunknak meg, de abszolút mindenfélét, erről is készültek videók, hogy miket főzünk a lakóautóba.
1: De egyébként a kempingben kik a legkellemesebb vagy legkellemetlenebb nemzetek?
5: Erre inkább nem válaszolnék.
1: Mert most komolyan érdekel, mert tudom, hogy nagyon-nagyon szeretnek kempingezni a németek meg a hollandok. Hogy ők például jó fejek, ilyen átjárás van, hogy gyere, te viszed a pálinkát, ő előveszi a dapsört, vagy mindenki elkeríti saját magát, és olyan, mint hogy az ő birtoka lenne, és azt védi, és zászlót kitűzi meg, mit tudom én.
5: Nem, általában a kempingben azért átjárás van, meg barátkozás van, ha van közös nyelvetek, amit tudtok beszélni. Ott azért barátságosak az emberek, és ilyen beállítottságúak. Viszont kellemetlen élményünk az franciákkal volt.
1: Mindenkinek.
5: Idén, nem is egyszer.
1: Mindenkinek, tényleg. Most múltkor ugye Spanyolországban járok, és vannak szomszédaim, és ott mindenki a franciákat szidja.
5: Amikor ma beérkeztünk az országba, azt mondtam, hogy ez gyönyörű, és imádom, és itt akarok élni. Aztán egy pár nap után azt mondtam, hogy biztos, hogy nem.
1: Figyú, visszatérve a vadkempingre, itt van ugye ez a gyönyörű koreai lány. Nem tudom, te láttad-e a videóit, mindegy is.
5: Nem tudom.
1: De nem baj, ő egyedül van a kiskutyájával egy fenyőerdő közepén, esik az eső, fölhúzza az elősátrat, főz magának, alszik, felkel, stb. Csodálatos. Milyen veszélynek van kitéve a ti tapasztalatotok szerint?
5: Mi nem éreztünk egyáltalán veszélyt. Most 80 napig voltunk elmenve ilyen európai körúton, és abszolút sehol nem éreztünk veszélyt. Van egy applikáció, mint mondtam, ahol nézzük a helyeket, ahol lehet visszajelzéseket is adni, és akkor ott azért látja az ember, hogy itt feltörték az autót, akkor nem megyünk oda, vagy szerették a lakósok, meg az ott lakók, akkor meg megint nem megyünk oda. Tehát ezt elég jól lehet most már szűrni.
1: Itt valaki üzeni, Darus Ati egy hallgatónk, azt mondja, van egy 9 személyes kisbuszom, amiből nyáron kiveszem az üléseket, és bekerül, kettős pont, egy összecsukható francia ágy, hűtőláda, WC, mosdó, tálca, vizes balonokkal, kempingasztal, 2 székkel, kis gázfőző, és ami egy reggeli készítéshez kell. Ez kb. 500 ezer forintba kerül, a busszal be tudunk menni városokba, mert nem a legnagyobb, kempingbegekbe állunk meg, de nem ritka, hogy csak egy parkolóban olasz, német, skócia bejárva, most spanyol lesz, üzeni Darus Ati. Ez egy ilyen kezdőszett, amit ő itt összeállított?
5: Ez egy kezdőszett, de abszolút működő, tehát ennél többen nem nagyon van szükséged, és szerintem nagyon errefele tendál a világ, hogy ilyen kisebb autókkal fognak lakóautózni, hogy be tudjanak menni a városba. Egyébként az is, hogyha régi, akkor nem biztos, hogy be tudsz menni annyira, de abszolút, abszolút nekünk is cél venni egy ilyen kisebbet is, hogy tényleg, ha városnézést akarunk, akkor be tudjunk menni, és akár megállsz a központba, és ott tudsz aludni, mert ott akkor már nem zavar senki.
1: Nagyon izgi. Hát Csabi, ennyi fért most bele, nagyon szépen köszönjük, tényleg tudatlanok voltunk, de jó így bele kukkantani egy picit így a lakóautósok világában. Nagyon szépen
5: én
1: köszönjük.
5: Én köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen. Csabi, a Lakófória YouTube csatorna.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Üzeni valaki egyébként 10 óra, ez 6 perc múlva, hogy a poroska incidens miatt tovább tartott az adott videó közvetítés. Tök jó volt, nem lehetne, hogy sose kapcsoljátok ki? Biztos, hogy nem, még beleolvastok az SMS-einkben, meg ilyenek. Nem. Eleve a videó ellensége vagyok. Tehát, hogy én szerintem ez se kéne. Igen. Jó reggelt Istennek, regisztráció 10 óra után. Vágó Piros mondja majd, hogy mikor, hol. Tehát ezért nem működik, mert még nem működik.
2: És micsoda promó volt, mi? Hogy mindenkinek feldobtuk az érdeklődését? Hát hamarosan jön.
1: Igen, szereti a magyar az ingyent. Ez ingyen van, ugye?
3: Igen.
1: Ingyen, Rózsi. Ugye?
3: Igen.
1: Mert hogy az előbb beszéltünk arról, mi van?
3: Nekem tetszett ez, hogy ingyen, Rózsi.
1: Mert a múltkor azon múltkor most éppen az előbb azon vitatkoztunk benne a szerkesztőségben, hogy valahol pénzt kérnek a csapvízért, nem tudom, cukrászdában, vagy valahol, és hogy ez helyese vagy sem. Én tőlem csináltunk egy olyan témát, hogy mi van ma még ingyen.
2: Rózsi csapvíz.
1: Rózsi csapvíz, és lassan vége?
2: Igen.
3: Hát még a levegő. Ennyi. A levegőt még ingyen veheted.
1: Még ingyen, vannak még ingyen parkolók, fokos. Nagyon kevés. Nagyon ne csináljunk kevés. Egy ilyen témát, hogy mi van ma még ingyen, ez most őszintén nincs.
3: Jó,
1: benne.
3: Jó.
2: De. Hát, hogyha valamit tudunk segíteni egymásnak.
1: És mi lenne jó, ha ingyen lenne, még azt hozzátehetnénk.
2: Az jó, mi a hosszú hát adás lenne.
1: Nem így, jaj, most nem ez a... Jó, igen, most kinyitottam volna egy palackot, visszazárom. Nem, de amiben van ráció.
2: Jó, hát ez tök jó a téma.
3: Jó.
2: Igen.
1: Na jó. Oké, nézem, van-e még valami, de nincs. Érdemleges SMS nincsen. Akkor átadunk benneteket Vágó Piros kezei közé. Ő most már nem járja az országot, ugye ezt befejezték?
2: Nem, visszatér élményekkel feltöltődve, csomó hallgatóval találkoztak. És akkor most jön ez a nagy ingyen Rózsi ügy.
1: Mert hogy ő 10-kor bejelenti, mit jelent be amúgy?
3: Szerintem elindítják az oldalt, ahol lehet.
1: Elindítják az oldalt.
3: Aztán lehet, hogy bődületes baromságokat beszélünk itt, és majd a...
1: Nem, ezt a hallgatók írják most sorba, hogy a valószínűleg Piros már elmondta, hogy ő majd 10-től elmondja. Igen. Csak bennünket senki nem tájékoztatott erről.
2: De mi mindent megtudunk előbb-utóbb.
1: Mert van egy besugónk.
2: Előttünk nem maradt titokban semmi.
1: Na jó, akkor várjátok, regisztráljatok 10 után ingyen Rózsira, és jön Vágó Piros, és elmondja a részleteket. Meg mindent amúgy is. Szép napot mindenkinek, és találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, amár régóta kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a Dockyard.hu-n.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
4: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
5: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyorsfagyasztott fogások szakértő.
6: És a sült krumplié!
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Szünet nélkül dolgoznak Paksnál, veszélyes parazita támadja a házi állatokat. Sok felé eshet már ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Emberfeletti munka folyik Paksnál, ahol két még működő turbináért küzdenek a szakemberek. Erről írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a keddi és a szerdai nap lesz a kritikus. Addig ugyanis akár 15 cm körüli apadással is számolnak a szakemberek. Paksnál most a bárkák süllyesztése hozhat néhány centiméteres vízszint emelkedést. Csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkre várt utánpótlás hozhat némi pozitív változást. A ráckevei soroksári Duna ág zsilipnyitásával is plusz víz juthat a fő Duna ágba. Ettől 2 centis emelkedést várnak Paksnál. Megint erősebben tüsszöghetnek az allergiások, tovább erősödik a parlagfűpollen szórása, már jelentkezhetnek a jellegzetes tünetek. A szakemberek azt javasolják, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a megfelelő gyógyszeres kezelést, szükség esetén pedig kérjék kezelőorvosuk segítségét. A házi állatok is védelemre szorulnak a kullancsok ellen, az élősködők nyáron kifejezetten aktívak és veszélyes betegségeket terjesztenek, ezért fontos a megelőzés, mondta a rádiónknak Nagy Attila, a Népih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
12: Van egy parazita, amely kullancsokon keresztül fertőzi főleg a kutyákat, babizéjának hívjuk, és a vörösfélyetestek szétesésével okoz olyan megbetegedést, amely nagyon súlyos máj károsodáson keresztül okozhatja akár a kiskedvencek elhullását is. A kutyák, macskák esetén különböző gyógyszereket, gyógyhatású készítményeket lehet beszerezni. Ezek leggyakrabban ilyen rácseppenthető úgynevezett spoton oldatok, 1-2 milliliteres kis oldat, amit a szőrre kell juttatni, és az felszívódik. Lehet nyakörveket venni, amelyek szintén megvédik a kutyát, macskát bizonyos ideig a kullancsok csípésétől.
11: Amerikai népművészet költözik idén a Budai Várba, az Egyesült Államok lesz a mesterségek ünnepe díszvendége. Csütörtöktől vasárnapig 18 amerikai művész mutatja be a tengeren túli népi hagyományokat és zenét. Lesz hímző és kerámia bemutató, valamint őslakos kultúrákkal is megismerkedhetnek a látogatók. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma már gyakran zavarhatják majd felhők a napsütést, egy hidegfront hatására elszórtan futó zápor, zivatar is kialakulhat. Többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell. Délután 27 és 32 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap kezdetben még északkeleten és helyenként keleten számíthatunk további esőre. Mindenhol megszűnik viszont a kánikula. Délután már csak 22-28 fokot mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Ma délelőtt már kicsincs távunk Dénes Tamás nélkül, és a luxus kisbusz nélkül köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok. Töltsük együtt a következő 4 órát, amiben szerepel majd Pink

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szóval visszatértünk tehát a stúdióba a múlt heti utazás a retro konvoj után, és tényleg nagyon furcsa, hogy nem mozog alattam a szék, nem ül mellettem Dénes Tamás, és a kicsiny stábunk nem dolgozik azon, hogy minden patentul működjön, mintha itt lennénk. Egyébként Széchenyi Ati, mikor az előbb ezt mondtam, akkor elkezdte közben rázni a székemet, hogy ténylegesen úgy érezzem magam, mintha még a retro konvojon lennék. Természetesen hamarosan majd mondom, hogy miként és hol lehet regisztrálni az augusztus 23-ai ingyenes Demjén Ferenc koncertre, addig viszont most is például egy csokorra való slágerrel érkezem a Neotontól, Depeche Mode-tól, illetve Paula Abdultól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Hallgatóink is írnak még a múlt heti konvoj kapcsán, ahogy nekünk, úgy azoknak is nagy élmény volt, akikkel sikerült találkozni. Van, aki kérdezi, hogy reméli, hogy nagyon sok ajándékcsomagot kiosztottunk. Igen, elég sokat, és az a jó, például nekem a kedvencem az ajándékcsomagban, ez az összehajtható frisbee volt, amire még most, hogyha nincs nagyon szeles idő, akkor azért akár strandon, akár csak a szebb őszi napokon simán lehet majd használni. Ez még a múlt hét, de most egy új hét előtt állunk, ami ráadásul csonka. Ugye nagyon sokan azért kiegészítik ezt a hetet már ezekkel a napokkal, hozzácsapják, úgyhogy lehet, hogy még többen vannak szabadságon. Jó pihenést kívánunk nekik a Retro Rádióból is. A tanksapda dalával is folytatom mindjárt. Örökké tart. Sajnos a szabadság azért nem szokott általában örökké tartani. Jöjjön Billy Joel előtte az Uptown Girl-ben nem sokára a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kamionosat ezt is írt az SMS falunkra a 0620-22-22-122-re. Szia Piros, csak kérdezném tőled, hogy lehet-e páros belépőt nyerni a Demjén Ferenc siófoki koncertjére. Várpalotai Sanyit pedig nagyon sajnálom, mert ma reggel hallgattam Bocsiékat a Hungary Machine-ban, sajnos nem nyert. Mindenki vezessen óvatosan, az utakon este jön a hidegfront. Illetve már van, aki jelezte, tán Krisztián, igen, sofőr Krisztián, hogy van, ahova már megérkezett az eső, úgyhogy miután el vagyunk szokva az esős vezetéstől, tényleg mindenki óvatosan. A teszt nem sokára mondom majd az információkat a Demjén Ferenc koncertre vonatkozóan, úgyhogy érdemes továbbra is velünk tartani és figyelni. Most éppen folytatom majd a Steve Miller Band Abracadabrájával.

0: élet legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Check it out, check it out.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hétfő is van, meleg hétvége után is vagyunk, szóval lehet, hogy kell az energia, az extra pörgetés, amit én hozok majd a következő órában a Bob Dylan slágerével. És jöjjön minden idők egyik legnépszerűbb, minden rendben lesz, csak relax dala. A Bobby McFerrinnel a Don't Worry, Be Happy-vel is folytatom.
1: Be happy. Don't worry, be happy.
0: 11 óra után tartsanak velem továbbra is, hiszen hamarosan bejelentjük majd, hogy hol is lehet regisztrálni Demjén Ferenc augusztus 23-ai koncertjére.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
4: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet. Értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott érték tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgyis te!
2: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
11: Versenyfutás a Duna víz szintjéért, minden centiméter számít. Terítéken a felsőoktatás megreformálása. Petank versenyt rendeznek a Balaton közepén. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, ahol a még két működő turbináért küzdenek a szakemberek. Erről írta a közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a holnapi, illetve a holnap utáni nap lesz kritikus, addig ugyanis akár 15 cm körüli apadással is számolnak a szakemberek. Paksnál most a bárkák süllyesztése hozhat néhány centiméteres vízemelkedést, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkre várt utánpótlás hozhat némi pozitív változást. A ráckevés Soroksári Dunaág zsilip nyitásával is plusz víz juthat a fő Dunaágba. Ettől 2 centis emelkedést várnak Paksnál. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdő év készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként.
12: Előbukkant Néró hídja Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiánya az olasz fővárosban is óriási gond, hetek óta nem esett.
11: Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomajon és Keszthelyen lesz a negyedik Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a Petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a háromfős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással nemzetközi játékvezető közreműködésével. A döntőt élőben közvetítik a badacsonyi kikötőnél. felállított LED falon. A programot kulturális produkció is színesíti, a mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, és délután 2-ig töltjük majd együtt az időnket olyan slágerekkel, mint Bobby McFerrin, Don't Worry Be Happy, de itt lesz majd az NSYNC, az Ace of Base, és kezdünk már is egy

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egyből közlekedési infokkal kell folytassam, mert hogy több hallgatónk is megírta az elmúlt percekben, hogy az M7-esen Balaton felé Martonvásárnál történt baleset. Van, aki 5, van, aki 10 kilométeres torlódásról számol be. Az útinform tájékoztatása szerint egyébként körülbelül 5 kilométeres torlódásra, araszolgatásra kell készülni. Az M43-ason is baleset történt, a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, aztán ugyanúgy baleset történt az 51-es főúton Baja és Bát Monostor között, illetve az 52-es főúton Kecskemét nyugati határában is. Úgy tűnik, hogy azért a front valamelyest érezteti a hatását, úgyhogy akkor óvatosan. Mi pedig akkor folytatjuk az ígért lazulós dallal, a Don't Worry Be Happy-vel Bobby McFerrintől. Itt lesz egy buli dal a Hungáriával, elsőként pedig az NSYNC szól. It's

0: mász.
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Zöldséges Zsoltól is kaptunk üzenetet. Szia Piros, hiába itt a hideg front, de a dinnye még mindig közkedvelt. Itt nálunk Nagykátán 30 fok van. Na, hát a dinnye egyébként attól, hogy most pár fokot hűl az idő, akkor még teljesen jó. Én is hoztam életmentő sárga dinnyét ezúttal. A rádióban szoktam egyébként így délelőtt ilyen kis csemegének valót gyümölcsből hozni, úgyhogy teljesen megértem. Még egy fontos info, baleset az M7-esen a Balaton felé Martonvásárnál, minimum 5 kilométeres a dugó, az araszolgatás, úgyhogy ezt mindenképp kalkulálják bele az útba. Mi pedig folytatjuk a Hooligans-szel, Lotfi Begivel a Paradicsomban, a Pet Shop Boys pedig nyitja a sort az It's a Sin-nel.

Paradicsom. Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Én tudom, hol lesz augusztus 23-án a Paradicsom, méghozzá Siófokon a plázson, ahol Demjén Ferenc ad majd egy ingyenes koncertet, és ennek már több évre nyúlik vissza a múltja a Retro Rádióval közösen. Vagyis ezt most már sokadik éve szervezzük meg a hallgatóinknak, ingyenes Demjén koncert regisztrációval, ráadásul a Balaton partján. Ezúttal azonban a déli parton, ugye Siófokon, mert eddig alapvetően az utóbbi pár évben Réf Fülöp adott helyszínt ennek a szuper nyárzáró koncertnek, és ahogy már többször említettem korábban, a regisztráció indul hamarosan, vagyis a következő órában már él majd a regisztrációs felület a Retro Rádió honlapján. Nagyon egyszerű, retroradio.hu, itt pedig megtalálják majd azt a linket, amire kattintva regisztrálni lehet. Úgyhogy én ehhez kívánok nagyon sok sikert a Retro Rádió hallgatóinak, addig pedig hallgassunk klasszikusokat Dr. Albantól, illetve most Stevie Wondert, Paul McCartneyval az Ebony and Ivory-ben.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Érkezik majd Demjén Ferenc Szerelem első vérig slágere is.
1: Annyi minden változik, s nem biztos semmi sem. Legalább te legyél az nekem.
0: És ezzel együtt ugye perceken belül indul a regisztráció a Retro Rádió honlapján. Retroradio.hu, itt találják a linket az ingyenes augusztus 23-ai Demjén koncertre, és jöjjön egy kicsit Police átérzett dal, a Locked Out of Heaven. Bruno Mars nem titkolta, valóban nagyon sok Police-t hallgatott gyerekkorában, és ezt szerette volna valamiképpen beemelni. Az egyik slágerébe sikerült is, olyannyira aztán, hogy volt egy Grammy gála 2013-ban talán, amikor Stinggel együtt adták ezt a dalt elő, és szép lassan átúszott az előadás a Police Walking on the Moon slágerébe. Szóval ezt is meghallgatjuk majd délután a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
8: Úgy is tett.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Kritikus napokra számítanak a vízügyi szakemberek Paksnál. Jönnek a nyitott portanapok, a katániai repülőteret ismét korlátozzák az Etna miatt. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél, ahol minden centiméter számít a Duna vízállásában. A miniszterelnök szerint holnap és holnap után akár további 15 centimétert is apadhat a folyó, miközben a szakemberek azért dolgoznak, hogy üzemben maradhasson az erőmű még működő két turbinája. Magyar Péter jelezte, a bárkák süllyesztésétől néhány centiméteres vízszintemelkedést várnak. A Ráckevei Soroksári Dunaág zsilipnyitása további 2 cm-t jelenthet Paksnál, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkről érkező utánpótlás javíthat a helyzeten. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni. Ez azonban már lezárult, az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat. Délután 3-tól pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. A nagy érdeklődés miatt ugyanakkor lezárásokra is, létszámkorlátozásokra is számítani kell. A Szatmár-Beregi térség ízeivel és a vidéki élet hagyományaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők az idei nyitott portanapokon. Augusztus 22-től 12 településen összesen 14 porta várja a látogatókat. A középpontban a szatmári szilva áll, meg lehet nézni például, hogyan készül rézüstben 24 órán át főzött szilvalekvár, de más helyi specialitásokat is megkóstolhatnak a vendégek. A környék éttermei különleges szilvás fogásokkal készülnek. A portákat autóval, lovaskocsival vagy szervezett kerékpárúton is fel lehet keresni. A nyitott portanapok később országszerte folytatódnak egészen október 4-éig. Ismét korlátozták a légi forgalmat a katániai repülőtéren. Az Etna kitörése miatt 2 érkezési szektort is lezártak, óránként csak 5 járatot fogadnak. Az induló gépeket egyelőre nem érinti a korlátozás. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
12: Sok hallgatónkat tartott a lázba már a múlt héten is Demjén Ferenc augusztus 23-ai ingyenes koncertje. Regisztráljanak a retroradio.hu felületén és jöjjenek, búcsúztassuk együtt a nyarat. Addig viszont tartsanak velem, Vágó Piros vagyok, és most jöjjön Elton John.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Can't touch this.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan vártuk már ezt a frissülést hozó hidegfrontot, ami viszont csak átmenetileg enyhít, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a hosszú hétvégén akad még majd kánikulás nap, de ez azért már nem fog annyira meggyötörni bennünket. 34-35 fokra számíthatunk csütörtökön és pénteken, aztán utána a hétvégére már tényleg egy kellemes, mondjuk úgy, hogy normális nyári hőmérsékletben lesz részünk, vagyis ez azt jelenti, hogy a strandok azért nagy valószínűséggel megtelnek majd a hosszú hétvégén, hiszen ezért is időzítik nagyon sokan a szabadságuk egy részét erre a hétvégére. Nálunk pedig ugye majd a vasárnap adja föl a koronát, erre az egészre ez lesz a haba tortán, Demjén Ferenc ingyenes Siófok plázsos koncertje, amire pedig a regisztráció elindult már a Retro Rádió honlapján. Mondom majd a részleteket, de jöjjön Tracy Chapman Fast Cash slágere, előtte pedig a lábussal múlatjuk az időt.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ahogy említettem, nagy valószínűséggel megtelnek majd a strandok a hosszú hétvégén is, főleg úgy, hogy bőven megy majd még 30 fok fölé a hőmérséklet. Ugyanakkor azért lassan ilyenkor már búcsúzunk a nyártól, és elkészült egyfajta összesítés, hogy mik azok a sérülések, amikkel a leggyakrabban keressük fel az elsősegélynyújtó pontokat a különböző strandokon. Hogyha szabad vízről beszélünk, akkor nyilván a kagylóvágások, vagy egyéb módon szerzett horzsolások lehetnek azok, amik az első helyezettek közé kerülnek. Ugye azért akár egy csempés medencés labdázás közben is az ember bele tud úgy rugni a falba, hogy lesérül a lába. Aztán ott vannak a rovarcsípések, akármilyen strandra is megyünk, ezzel mindig számolni kell, és jó is, hogyha van nálunk valamilyen krém, amivel ezt azonnal tudjuk enyhíteni, de ugye tudnak nekünk profi segítséget is nyújtani ebben. Illetve a másik nyilván a meleg és a nap okozta sérülések, úgymond hőguta, ájulás, esetleges napszúrás, szóval ezekre azért majd a következő napokban is figyeljünk. Elegendő folyadék és netán valamilyen kis sapka, főleg a gyerekeken, az idősebbeken, vagy egy napernyő folyamatosan felettünk, ez azért nem árt. És persze a jó slágerek, ezekről pedig tudok gondoskodni magam is, a Bombonnal és a Cutting Crew-val folytatjuk a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.

0: ami Amerika!
1: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Elindult már a regisztráció Demjén Ferenc augusztus 23-ai Siófok plázsos ingyenes koncertjére, aminek most már több éves hagyománya van a Retro Rádióval karöltve. Mi megadjuk a hallgatóinknak ezt a szuper nyárzáró élményt a Balaton partján. Szóval elindult a regisztráció a Retro Rádió honlapján, vagyis retroradio.hu. Itt találnak egy linket, illetve ki kell tölteni tulajdonképpen egy kérdőívet. Néhány hallgatónk jelez, hogy akadozik a kitöltés, de próbáljuk meg elképzelni, hogy most hirtelen szerintem délután hányan kezdtek el erre a néhány ezer helyre regisztrálni, úgyhogy ez előfordulhat, hogy esetleg egyszer-kétszer neki kell rugaszkodni. Egy kis türelem, és sikerülni fog az is. Nálunk pedig akkor folytassuk egy igazi klasszikussal a Wham-től, Wake Me Up Before You Go a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt egy óra után pedig folytatjuk természetesen a dalok sorával, ami között több is lesz olyan, amitől garantáltan jobb kedvű lesz ez a hétfő délután. Például szól majd az Appal a nap. Ricky Martintól pedig meghallgatjuk majd a Living La Vida Loca-t. Ezekkel a slágerekkel is készülünk, de természetesen nem csak ilyen pörgős dalokkal a következő órára is a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groove House, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
7: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
8: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grill légkondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamár. Grill légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Fogadópont nyílt a Pakson dolgozó szakemberek támogatására. Olcsóbbak lettek a panelek, mérséklődik a hőség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Fogadópontot nyitottak Pakson azok támogatására, akik a Duna vízszintjének emelésén dolgoznak. Az Erzsébet szállóban várják a lakossági felajánlásokat a bárkák irányított süllyesztésében résztvevők számára. A munkálatok szombat reggel kezdődtek, a mérések pedig a vízszint emelkedését mutatják. A helyszínen több százan dolgoznak egyszerre, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek. A beavatkozás célja, hogy az alacsony dunai vízállás ellenére biztosítani lehessen a paksi atomerőművek működéséhez szükséges vízellátást. Komoly tűz pusztított Szeged határában, elért egy autókereskedést is, ahol több kocsi kigyulladt, közölte a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A száraz fű és az ajnövényzet kapott lángra a város külterületén, az M43-as és a 47-es főút csomópontja közelében, több mint 10 hektáron. Több település tűzoltóit vezényelték a helyszínre. Végeztek az oltással a Salgó-Tarjáni hulladéklerakóban is, ahol mintegy 1500 négyzetméteren égett a szemét már szerda óta. Hónapok óta folyamatosan csökken a panel lakások ára. Februárban tetőzött, azóta viszont tartós lejtmenetet lehet rögzíteni az adásvételek alapján. Az egyik ingatlan közvetítő friss összesítése szerint a csúcson az átlagos négyzetméter ára alig 11%-kal maradt el a téglaépítési otthonokétól. Azóta viszont ismét nyílik az olló. A tégla lakásokért ugyanis egyre többet kérnek a tulajdonosok. Összességében alig érzi meg mindezt a piac. Akik lakást vennének, nem járnak jobban, mint mondjuk az év elején. Sőt, nagyjából 1%-kal még emelkedtek is az árak. Új módszert javasolnak a klímaváltozás hatásainak mérséklésére. Amerikai kutatók tengeri sóval fehérítenék a felhőket. A számítógépes modellezés szerint több napfényt vernének így vissza az űrbe, vagyis hűtenék a légkört. A technológia azonban még nem áll készen a gyakorlati alkalmazásra. Ráadásul a szimulációk szerint a beavatkozásnak nem várt következményei is lehetnek. Európában és Ázsiában például fokozódhat a szárazság. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Egy óra után is köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsük együtt ezt a 60 percet. Mikával például, vagy J-Lo slágerével, a Waiting for Tonight-tal is készültem, de szóljon elsőként Freddie Mercury-val, a Living on My Own itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk majd mindjárt a Bee Gees-szel és a Stayin' Alive-val. Itt lesz Ricky Martin és a Livin' La Vida Loca-val, de halljuk, hogy mi a helyzet az utakon. Korábban történt baleset az M7-esen Martonvásárnál, szerencsére véget ért a helyszínelés, úgyhogy most már csak inkább lassabb haladásra kell arra felé készülni, de azt úgy mindenképp kalkulálják bele hallgatóink, hogy a Balaton felé erős a forgalom, szakaszosan pedig lehet torlódásokra készülni. Ahol viszont igencsak hosszú a torlódás, az az M5-ös autópálya, ahol Kecskemét elkerülő szakaszán dolgoznak, és itt a 84-es kilométertől 6-8 kilométer hosszú torlódásra kell felkészülni. Továbbra is jó utat és sok türelmet kívánunk a hallgatóinknak, és akkor az ígért slágerek közül már is indítom Ricky Martin Livin' La Vida Loca-ját.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bizonyára akár az idei nyáron, akár pedig valamelyik múltbéli nyáron volt már olyan élményünk, amikor nagyon zsúfolt volt a strand, alig találtunk árnyékban helyet a törülközőnknek, árnyékban és vagy mondjuk kellő távolságban a többi fürdőzőtől. Van azonban egy minimum egy olyan strand a világon, ahol az ott nyaralókat ez kevésbé zavarja. Kínában ugyanis a Shenzhen városa mellett található Dameisha Beach-en időnként az 1,8 kilométeres szakaszon 200 ezren is összezsúfolódnak, ami azt jelenti praktikusan, hogy az egyik napvédő sátor éri a másikat, az egyik napernyő éri a másikat, az egyik gyerek lába rálóg a másik család takarójára, és szemmel láthatólag ők ezzel ki vannak békülve. Annyi szól a strand mellett, hogy egyrészt ingyenes, szabadon látogatható, másrészt pedig nagyon könnyen elérhető. Több buszállomása van, még a metró is kimegy oda. Hát persze, hogy ennyien vannak. Hát akkor én biztos, hogy maradok például a Dunaparton, ahol azért lehet mindig találni egy kis árnyékos szakaszt, úgy, hogy kellő távolságban, kellő diszkrécióval meg lehessen oldani a strandolást. A hallgatóinknak pedig természetesen minden jót, és akár a strandoláshoz is hozok slágereket. Ha zene szól a Viva Comet sztárjaival, elsőként pedig Whitney Houston-t halljuk az I Wanna Dance With Somebody-val.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
3: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
4: És a sült krumplié.
5: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most. Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rá.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Több hallgatónk is jelezte örömmel, hogy juhú, sikerült nekik a regisztráció. Demjén Ferenc augusztus 23-ai ingyenes Jófog plázsos koncertjére, amit ugye a Retro Rádió évről évre megszervez már a hallgatóinak. A regisztráló felületet pedig megtalálják a Retro Rádió honlapján, vagyis retroradio.hu. Lehet, hogy kell némi türelem, de ettől függetlenül minden gurul rendben a maga útján, és meg is van a vasárnap esti program. Úgyhogy hajrá, meg van a hétfő délután is, mert hogy már is folytatjuk az Earth, Wind & Fire-rel és a Septemberrel itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már meg is érkezett múlt heti tettes társam, vagy inkább műsorvezető társam a Retro Konvojban. Egy héttel ezelőtt ilyenkor Debrecenben, a Barkács Áruházban játszottunk szerintem, és töltöttünk szép perceket ott. Szóval fogadják nagyon sok szeretettel most már Tomit, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmix, Nagsi, Rakoncai, Splash és a Vétek. Augusztus 19-e Zamárdi Strand Fesztivál.
8: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
10: Elaludhatott a sofőr, ezért történhetett a tegnapi buszbaleset. Emberfeletti munka zajlik Paksnál, a Balaton közepén rendeznek petank meccset. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
11: Őrizetbe vették az M3-ason történt tragikus buszbaleset sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz tegnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. 12 ember vesztette életét, többen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a jármű vezetője feltehetően elaludt a volánnál. Megnyitják a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, hogy ezzel is több víz jusson a paksi atomerőműhöz, és tovább működhessen a két még üzemelő turbina. A miniszterelnök szerint 2 centivel növelhetik így a vízszintet. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, zajlik a két 80 méteres bárka lassú süllyesztése, illetve a fenék küszöb építése a Dunán. Több százan dolgoznak a helyszínen. A kedd és a szerda lesz a kritikus, mivel addig további 14-15 centis apadás várható. Közben várják a felajánlásokat az elmúlt évtizedek legjelentősebb dunai védelmi munkálataink közreműködők számára. Pakson az Erzsébet szállóban alakították ki a fogadópontot. Horvátországban őrizetbe vettek 4 embert, akik a gyanú szerint szándékosan próbáltak tüzet okozni Zára térségében. Környékbeliek riasztották a rendőröket, miután feltűnt nekik a csoport. Az elmúlt napokban több helyen is óriási pusztítást okoztak a lányok Dalmáciában. Omis térségében 1 ember meghalt, sok lakost és turistát ki kellett menekíteni. Köztük volt 500 magyar nyaraló is, akiknek nem esett bajuk. Különleges sportfesztivál a Balatonon. Szeptember 2-a és 6-a között Badacsony-Tomajon és Keszthelyen lesz a 4. Balaton Petank és Mölki Fesztivál. A Balatonon egy kompon lesz a petank főversenyszám döntője, a Mölki Fesztivált pedig Keszthelyen tartják. Utóbbi egy finn dobójáték. A komp Tihanyból indul, a 3 fős csapatok pedig Badacsony előtt mérkőznek meg egymással, nemzetközi játékvezető közreműködésével. A mérkőzés kezdetét pedig rendhagyó módon a komphajó kürtje jelzi majd. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes hétfő délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. A nyárvégi hangulat megmarad többek között Hathaway-el vagy éppen a Ladány Benével. Nyitányként pedig nagy

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz délután fél három a mikrofonnál. Dénás Tamás, jönnek az SMS-ek becsülettel. A kamionosat tesz jelentkezett. Hello Tamás, Pécsett a 6-os főúton a 194-es kilométernél. A Mohácsi úton csatornázási munkálatok miatt egyetlen sávon halad a forgalma a belváros felé vezető úton. Várhatóan szerdán elkészül. Na addig mindenki vezessen óvatosan, legyenek türelmesek. Oké, a tesz, köszi. A buszos Gyuri azt írja, szevasz Tamás, boldogságban sikerült a regisztráció. Irány Siófok. Sokan kérdezik egyébként, hogy kell regisztrálni. Még egyszer a becsület kedvéért, retroradio.hu, ott pedig van egy gyönyörű deménes posztunk, abban pedig ott van a regisztráció. Ennél egyszerűbben nem lehet kitölteni, jó? Talán azt nyomják meg, hogy nem vagyok robot, mert sosem árt, és akkor onnantól kezdve. Várjuk önöket, vasárnap este Siófokon a plázson, én is ott leszek. Én vezettem fel a műsort, úgyhogy én fogom várni önöket, aztán pedig majd a Damien koncerté lesz már a főszerep. Mi pedig megyünk tovább, hiszen óriási előadók így nyár végén is. Hamarosan Bruce Springsteen vagy az első emelet, de Shakira is hamarosan szerepet kap. Előttük viszont Hathaway és a Bicentős dal, itt a What is Love a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Phil Collins-szal vagy éppen Berecki Zoltánnal folytatom majd itt a Retrórádióban. Most közlekedjünk. 8 perccel járunk délután 14:30 után a mikrofonnál Dénás Tamás. Baleset történt az M0-as autóúton, az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon. A 38-as kilométernél itt a 0-ason egy sávot lezártak. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra és nagyjából 6-7 kilométeres torlódásra készüljenek. M7-es a Balaton felé vezető oldalon erős a forgalom, telítettek a sávok, de már jelentősebb fennakadások nélkül lehet most haladni. M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldal Gödöllő és 60 között mozgó munkavégzés mellett szakaszosan zárják a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra készüljenek. Hír még, hogy az M43-as autópályán árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a forgalmat megállították, itt ki is terelik az autókat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, egy perccel járunk, 3:43 után. Kérdezték, hogy mi van az M5-ös autópálya, mert ott is áldogálnak az autók, de lassan most már hozzászoknak az ott autózók. Szóval, M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldal terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a Kecskemét elkerülő szakaszon, a 84-es kilométernél az egysávra szűkülő pályaszakaszon olyan jó 6-8 kilométer hosszú dugóval, torlódással számoljanak mindezt át az M5-ös autópályán. Egy picit messzebbre repítem most zenében önöket, nevezetesen a táj fővárosba, Bangkokba, egy éjszaka Bangkokban, Murray Head-del, hol máshol, mint itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben a Szélvédős Feri jelentkezett SMS-ben a 0620-22-22-122-es számon. Közlekedési hír, mi szerint az M0-ás déli részén a reptéri kihajtó után az M5-ös felé a belső sávban baleset történt. Kb. 3 kilométeres a dugó, rendőrség és a tűzoltó már helyszínen. Köszönöm szépen, Feri, az információt. Hallhatták tehát mindez a 0-ás déli részén a reptéri kihajtó után. Mi viszont menjünk tovább, azért volt fontos megismételni a reptéri kihajtót, mert azért mi a reptére ki fogunk hajtani a következő órában. Nem is akárkivel.
1: Reptér, lobog a szélben a szélsár, villognak egyre a lámpák.
0: És játszani fogom egy legendás dal feldolgozását a 90-es évekből, amely szintén a top 3-ba jutott az amerikai slágerlistán.

0: adásban is, így augusztus 17-én hétfőn délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Kritikus napok előtt állunk, meggyötri a parlagfű az allergiásokat, enyhül a hőség. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél, ahol minden centiméter számít a Duna vízállásában. A miniszterelnök szerint holnap és holnap után akár további 15 centimétert is apadhat a folyó, miközben a szakemberek azért dolgoznak, hogy üzemben maradhasson az erőmű még működő két turbinája. Magyar Péter jelezte, a bárkák süllyesztésétől néhány centiméteres vízszintemelkedést várnak. A ráckevei soroksári Dunaág zsilip nyitása további 2 centimétert jelenthet Paksnál, csütörtöktől pedig az osztrák vízgyűjtőkről érkező utánpótlás javíthat a helyzeten. A felsőoktatás megújításáról egyeztettek egyetemi oktatókkal és hallgatókkal az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban. A műhely beszélgetéseken egyebek mellett az egyetemek autonómiája, finanszírozása, a képzések minősége és az oktatási rendszerek kerültek terítékre. Lannert Judit miniszter szerint a felsőoktatás átalakítása csak az érintettek bevonásával lehet sikeres. A programra 800-an jelentkeztek, a résztvevőket sorsolással választották ki. A felvetésekből kérdői készül, amelyet a teljes felsőoktatási közösségnek elküldenek a társadalmi egyeztetés részeként. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentráció, jobban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
3: Előbukkant Néró hídja Tiberisből Rómában. A folyó alacsony vízállása miatt váltak láthatóvá a híd maradványai a Szent Péter Bazilika közelében. A csapadék hiánya az olasz fővárosban is óriási gond, hetek óta nem esett. Északnyugaton megnövekszik a felhőzet, ahol helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. Délen, délkeleten nagyrészt derült vagy gyengén felhős idő várható. A folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés várható, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. A legtöbb napsütés a délalföldön lesz. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között lesz. Északnyugaton azonban néhol 29-31 fok körül alakulnak a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 3 perc elmúlt délután, 3 óra így hétfőn délután, én pedig nyomom tovább a nagy slágereket. Itt a Retro Rádióban a mikrofonnál Dénes Tamás. Hamarosan érkezik az Edda, vagy éppen a Roxette. Kezdésnek viszont a brit Bananarama lányok érkeznek, és egy feldolgozás, ez a

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 8 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénás Tamás. Annyira várjuk már az esőt, hogy Kovács Katitól, melyet énekeltem, az Add már uram az eső című dal, de talán ami ennél is fontosabb, hogy nézem közben a csapadék intenzitást a radarunkon. A radar pedig azt jelzi, hogy jelen pillanatban a Balaton környékén jár egy erősebb csapadék zóna, ami fölnyúlik egészen Tatabányán keresztül Vácig, és hogy ez mennyire tud kitartani az ország keleti felére, ezt nem tudom megmondani, mert ennél sokkal több eső érkezett Ausztria felől, de mintha vékonyodna, egyre fogyna belőle a csapadék intenzitás. Hát meglátjuk, hogy mi marad belőle. Minden esetre nagyon hálás vagyok, ha azokon a területeken, ahol már járt eső, írnának a 0620-22-22-122-re egyáltalán mennyi eső esett, hogy ez komolyan vehető, vagy pedig ez tényleg csak egy picike zápor volt. Menjünk tovább, zenében viszont erősen állunk. Nem sokára itt lesz az Edda is, vagy Ingrid. Előttük Sabrina a fiúkról énekelt, most pedig jön a Fordakóz egykori amerikai slágerlistán harmadik dala, Stand By Me feldolgozása geniálisan. Itt a Retro.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Miközben érkeznek SMS-ben az esőről szóló tudósítások, amit mindjárt megosztok, most gyorsan közlekedjünk. 15 óra 37 perc van a mikrofonnál. Dénes Tamás, M0-ás autóúton az M4-es csomóponttól az M1-es felé vezető oldalon, a 38-as kilométernél megszűnt a sávzárás, és a torlódás is hamarosan feloszlik majd. M7-es Balaton felé, a fehérvári szakaszon baleset történt, a 63-as kilométernél lezárták a belső sávot, az egysávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, körülbelül 4-5 kilométeres araszolgatásra kell készülni. Még egy hírem van, M5-ös Budapest felé terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a kecskeméti elkerülő szakaszon, a 84-es kilométernél, az egysávra szűkülő pályaszakaszon 6-8 kilométer hosszú a torlódás jelen pillanatban.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió másfél perccel járunk, 3:44 után jönnek az SMS-ek nyári esőügyben, ahogy az imént az AD stúdió is megénekelte. Ponyarszvasegyen csak néhány csepp eső esett az elmúlt fél órában, írja János. Aztán 10 perc esik az eső, írja valaki, de már kezd el állni, a port sem verte el. Balaton Mária fürdő 3,5 percig pötyögött, egy langyos esőke 33-ról 29 fokra zuhant a hőmérséklet, ezért kár volt befelhősödni, írja valaki. Dorogon és Esztergom kertvárosban 20 perce csendes eső esik, remélem még sokáig fog esni. Anett írta, Ricsi, végül a Balaton déli partján jöttünk végig az elmúlt fél órában, Fonyót környékén volt egy nagyon kevés eső, kb. 10 percig, most Zalában már tiszta az ég, Ricsi, neked is köszönjük cserébe, Tina Turner itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Anti közben azt írja. Szia Tamás, itt Borsodban sejében annyi eső volt, ami összekente a poros gépeket. Remélem, az éjjel esik majd annyi, amennyi nagyjából le is tisztítja őket. Hát meglátjuk, mennyi eső lesz ebből. Menjünk tovább azért a Fiesta csak azért is, a nyáról fog majd a következő órában énekelni.
1: Jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál.
0: De hozom Cindy Lauper nagy sikerét is. Girls just wanna have fun. És meg egy egész csomó nagy slágert a folytatásban, majd tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Őrizetbe vették a tragikus buszbaleset sofőrjét. Sikeres volt a szőlőkabócák elleni védekezés. Az Etna miatt ismét akadozik a szicíliai reptérforgalom. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok.
3: Őrizetbe vették az M3-ason történt tragikus buszbaleset sofőrjét. A rendőrség halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást ellene letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz tegnap hajnalban szenvedett balesetet az M3-as autópályán. 12 ember vesztette életét, többen pedig súlyosan megsérültek. A rendőrség elsődleges adatai szerint a jármű vezetője feltehetően elaludt a volánnál. Ingyenesen látogatható augusztus 20-án a Szent István terem és a Citadella kiállítása is. A budavári palotában a Szent István terembe előzetesen lehetett regisztrálni. Ez azonban már lezárult, az ünnepnapon viszont a helyszínen korlátozott számban még lehet belépőt igényelni. A Citadellán a Szabadság bástyája című kiállítás várja díjmentesen a látogatókat. Délután 3-tól pedig családi és zenei programokat is tartanak. Az esti tűzijáték mindkét helyszín több pontjáról látható lesz. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák, mert a jelenlegi aszályban az új telepítések csak hosszú idő után fordulhatnak termőre.
4: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor be kevés volt ellenőrizve. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán bírja ki a termelő, hogy 6 évig beszületeljen egy távol szőlő.
2: Ismét korlátozták a légi forgalmat a Catania-i repülőtéren. Az Etna kitörése miatt két érkezési szektort is lezártak, óránként csak 5 járatot fogadnak. Az induló gépeket egyelőre nem érinti a korlátozás. Helyenként zápor, zivatar is kialakulhat, északnyugaton lesz több felhő. Délen és délkeleten ugyanakkor még nagy rész derült, vagy gyengén felhős idő várható. A szél többnyire mérsékelt marad, de a Kisalföldön és az Alpok alján időnként megélénkülhet. A nap folyamán többnyire erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. A csúcshőmérséklet általában 32 és 37 fok között alakul, északon, északnyugaton viszont helyenként csak 29-31 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: 5 perc elmúlt délután 4 óra. Hát furcsa az ég, mert végre be van borulva, de eső egyelőre nem esik belőle. Ez most ilyen. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás. Hamarosan érkezik Michael Jackson, vagy éppen a Hip Hop Boys. A kezdés pedig már is

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es években.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 6 perc múlva lesz. Délután 4:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, jönnek egymás után az SMS-ek. Gyorsan néhány még az esővel kapcsolatban. Szia, alsó Újlakon már körülbelül 6-szor ered el az eső, de csak csip-csepp van. Aztán a távcsöves is jelentkezek. Ausztriában Szent Valentinnál szakad az eső, 18,5 fokot mutat a hőmérő. Hú, a távcsöves, ez azért kemény. Még a futár Krisztián Györből azt írja, 83-as főút Győr felé a 66-os kilométernél őzik-e a kerítésen belül. Óvatosan, aki arra járt, a 68,5-es kilométernél pedig a bal első és bal hátsó durdefektes autó a külső sávon otthagyva. Pápa Győr, semmi eső, száraz, minden szép délután. Krisztián, köszönjük szépen, és érdeklődnek továbbra is, hogy hogy lehet a Demjén koncertre eljutni. Nos, változatlanul a jelentkezés, a regisztráció a Retro Rádió honlapján, vagyis a retroradio.hu oldalon a Demjén kép után vagy alatt található. Menjünk tovább, a folytatásban hamarosan V-motorok és Kim Carnes is itt lesz, előttük viszont Cher, és egy piszok nagy siker, ez a Mindent vagy semmit, az All or Nothing, hol máshol, mint itt a Retro Rádió.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Cindy Lauperrel és a Soho Partival folytatom majd itt a Retro Rádióban. Most közlekedjünk. 4 perc múlva lesz 3:45. M0-ás az M4-es csomóponttal az M3-as felé vezető oldalon, a 45-ös kilométernél lévő Ecser csomópont kihajtójánál több kamion ütközött össze. A sérült kamionok már a leállósában vannak, mellettük két sávon haladnak a járművek a nulláson. Az erős forgalom miatt már az M4-estől torlódásban kell ott arra szolgatni. Szintén baleset történt, és emiatt áll a forgalom a 4-es főúton Debrecen és az M35-ös közötti szakaszon. A lezárás ideje alatt Ebes felé lehet kerülni. Személyautó ütközött tehergépkocsival a 46-os főúton Törökszent Miklós és Mezőtúr között. A 18-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni Turkeve vagy Kétpó felé tudnak. És még egy hír, M43-as árokba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalán, a 35-ös Makó csomópont és a 47-es Apátfalva csomópont között. A 41-es kilométernél a forgalmat megállították, terelés.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipő 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

óra a sofőr Krisztián jelezte, hogy Egerben a Mátyás Király úton a 25-ös főút Lajosvárosi szakaszán folytatódtak az útfelújítások. A négy sávból csak kettő járható befelé a városközpont felé. Elég kemény a torlódás. Nálunk pedig a Queen érkezik, ez az I Want to Break Free a Retron.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szia, Tromi, felborult egy személygépkocsi a 81-19-es úton a 32-es kilométer közelében, jelenleg teljes az útzár, írja Hamuti Pro. Hát így állunk most, mi viszont megyünk tovább, hiszen a következő órában is a nagy slágerek között felbukkan majd Cseráti Zsuzsa. De itt lesz a Modern Talking is, méghozzá az egyik legnagyobb sikerével. És még sok további nagy sláger, tartsanak velem itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol, lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást. Fordulj orvosodhoz, vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lili Hungária Kft. Támogatásával.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
6: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
6: Szállás.hu.
7: Úgyis tett!
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
10: Hűha! Micsoda Audi! Már most elvinném, ha lehetne.
11: Lehet is.
10: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
11: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
10: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
1: A reklám után...
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Nyitott zsilip emelkedhet a Duna vízállás a Paksnál. Eredményes a szőlőkabóca elleni védekezés. Tisztálkodás a reneszánsz módra Kaproncán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. A Védelmi Igazgatás Hivatal a távirat iroda megkeresésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterre több víz jut a fő Dunaágba, így Paksnál mintegy 2 cm-re emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Csak nem 100-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hontos István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte, megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóca ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
14: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor meg kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. A nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
13: A reneszánsz kori higiénia kerül a középpontba a Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon. Augusztus 20-a és 23-a között 14 országból több mint 40 csoport és előadó érkezik az észak-horvátországi település középkori várfalához. Interaktív bemutatókon idézik fel, hogyan tisztálkodtak az emberek a reneszánsz idején, és miként használták a természetes vagy porított szappanokat. A gyerekeket korhű játékokkal várják, még az ételeket és az italokat is a központi témához igazítják. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az M31-es autópályán Nagy Tarcsa térségében az M3-as felé betontáblákat javítanak, ezért az 1-es és a 3-as kilométer között lezárták a külső sávot. Az Útinform tájékoztatása szerint az M6-oson a Bátaszék-Baja csomópontban aszfaltozás miatt zárva van a határ felé vezető lehajtó, kerülni a Somberek-Pécsvárad csomópont felé lehet. A 32-es főúton Zagyvarékasnál veszélyes fákat vágnak ki, ezért félpályás lezárásra, időnként pedig rövid teljes megállításra is számítani kell. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Folyamatosan nézem közben a csapadékradar, de azt kell megállapítsam, hogy nem ez a mai a legelsősebb nap Magyarország életében. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, zenék viszont lesznek, hullanak a bikinitől Pharrell Williamsig, a kezdéssel a Los Lobos Rock'n'Roll-jáig.

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, Laci Szlovákiából közben írja SMS-ben. Szia Tamás, Szabadegyháza, Székesfehérvár 29 fok beborulva, de azért szép délután mindenkinek. Szép délután neked is, és itt egy másik kérdés Timitől arról szól, hogy lehet-e még regisztrálni a Demién koncertre. Na akkor gyorsan néhány szót erről az egész regisztrációról. Tehát az élő legenda Demién Ferenc a Balaton partján, a siófoki plázson lesz majd látható a retro rádió szervezésében augusztus 23-án este, és nem titok az, hogy Hori kollégámmal mi fogjuk majd a felvezetést adni, és aztán lép majd a 80 esztendős sztár a színpadra, majdnem 2 órás koncerttel, úgyhogy tessék felkészülni, jó alaposan, nagyon-nagyon nagy buli lesz. Legalábbis az utolsó információnk szerint mindent bevetnek, sőt lesznek még vendégművészek is. A regisztráció pedig a retroradio.hu oldalon, csak egy picit kell legörgetni, és megtalálják a Demién Ferenc koncertre szóló belépési lehetőséget. És az utolsó információ az, hogy még mindig lehet regisztrálni, tehát ezzel nincs gond. Nálunk pedig figyeljenek, mert jön majd a Bikini vagy Nick Kershaw, előttük itt a No Mercy, Where Do You Go a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Mike Oldfield-el vagy a Modern Talking-gal folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk. 17 óra 39 perc van. Zsolesz 76 azt írja, 21-es út Kisterenyén él a Lidl-nél koccanás Salgótarján felé. Köszönöm szépen. Személyautó tehergépkocsival ütközött a 46-os főúton a Törökszent Miklós és a Mezőtúr közötti szakaszon. A 18-as kilométeren meg is állították a forgalmat, kerülni Túrkeve vagy Kétpó felé tudnak. M5-ös autópálya Budapest felé terelés kiépítés miatt zárják a külső sávot a kecskeméti elkerülőn, a 84-es és a 73-as kilométer közötti szakaszon nagyjából 6-8 kilométer hosszú torlódásra készüljenek. Végül M43-as áruba hajtott egy kamion a Csanádpalota határ felé vezető oldalon, a 35-ös Makó és a 47-es Apátfalva csomópont között a 41-es kilométernél a forgalmat megállították, kiterelik a járműveket.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: koncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. 4 perccel jár most már 3:46 után, a folytatásban pedig érkezik a Modern Talking. Hú, mennyit szitták őket akkoriban a 80-as években, de legalább annyian rajongtak is érte. Úgyhogy hozom a talán legnagyobb sikerét.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8 órától a Abaházi Presszó. Csabi ma esti vendége Görög László lesz, majd azt hiszem izgalmas adás lesz este 8-tól mindez. Tehát most viszont indul a két órás élő retro kívánság műsor Nyerges Izával és az önök üzeneteivel, na meg az Alphaville nagy slágerével. Én ezzel búcsúzom már, a kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanis.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Sportos suli kezdés kedvező áron! Keresd az Adidas Tensaur gyereksportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
5: A Retro Stars visszatér augusztus 19-én Zamárdiban a Strand Fesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi, Strand Fesztivál.
6: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
7: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-ig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: A reklám után...
10: Hírek a Retro Rádióban.
11: Rossz időszak jön az allergiásoknak. Hazaszállítják az M3-as busz baleset sérültjeit. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sok felé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről a Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
12: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, hanem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
11: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon maradt, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ír rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. Öt tinédzser autója frontálisan ütközött egy négy tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Észak-keleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
7: Retro Rádió közlekedési hírek.
11: Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajosmizse között új sávelhúzásos terelést építettek ki, ezért mindkét irányban lassabb haladásra és sávzárásokra kell készülni. Kunszállás térségében szalagkorlátot cserélnek, ott a belső sávokat zárták le. Az Útinform közlése szerint az M43-ason a Sándorfalva Szeged észak csomópont továbbra sem használható Csanádpalota felé. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon felpályás lezárás lassítja a forgalmat, Kecskemét nyugati határában pedig új körforgalom épül. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: Egy újabb sláger, amit együtt dúdolhatunk, ezúttal az Alphaville és a Sounds Like a Melody című slágerüké a folytatás. Ez már a kívánság műsor nyitánya, engem Nyerges Izabellának hívnak, és szeretettel várom önöket a fedélzeten, csörögjenek bátran!

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Retro Rádió.

csak 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Szeretettel köszöntöm Önöket ismét a Kívánság műsorban, én Nyerges Izabella vagyok. Sajnos, nekem is véget ért a vakációm, úgyhogy most egy darabig ismét én vezetem a Kívánság műsort, én vagyok a postagalam, vagy a háziasszony, kinek éppen hogy tetszik. Este 6 és 8 óra között szeretettel várom Önöket egy jó beszélgetésre. Persze a bátortalanok SMS-eket is küldhetnek. A lényeg az, hogy Önök bemutatkoznak, elmondják, hogy kit szeretnének meglepni, és aztán megfogalmazzák a kedves gondolataikat, a szeretteiknek. Én pedig játszom ráadásként egy ajándékslágert is. Nagyjából így épül fel a Retro Rádió Kívánság műsora. Jó estét kívánok!
1: Halló, halló, jó napot kívánok! Zenét szeretnék küldeni, kedves anyukámnak.
0: Igen, kivel beszélek? Jöhet a bemutatkozás.
1: Tóth Raúl vagyok.
0: Raúl, hogy hívják édesanyádat? Tegeződjünk nyugodtan.
1: Anikó.
0: Mit szeretnél neki üzenni? Mik a kedves gondolataid számára?
1: Hát nagyon szeretem, és az utazásra egy jó zenét szeretnék neki küldeni. Apostagról utazunk Kunmadarasra.
0: Igen, és mit csináltatok? Mesélj picit a napodról, hogy tudjuk, hogy merre vagytok, mit csináltatok.

0: Humadarassal érkezünk haza szüleinkhez.
1: Jó, és mi az apropó, ami miatt pont őt köszöntöd?
0: Születésnapja van a mai napon, és születésnapja alkalmából szeretnék küldeni neki egy zenét.
1: Megbeszéltük, jó utat nektek, örülök, hogy jól sikerült ez a szülinapi vacsora. Leah Rimes édesanyádnak énekel, Isten éltesse az ünnepet.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: 0620 22 22 122.
1: Hívja és üzenjen a kívánság műsorban.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: slágerei Retro Rádió. A kívánság műsorban az SMS-ek között Olivér talált meg a hegy barátját, szeretné meglepni a következő slágerrel. Jó estét kívánok önnek, miben segíthetünk?
1: Szia Izabella, Maunika vagyok, Esedről. Én szeretném Bóta anyósomnak üzenni Ida nénnek, hogy nagyon-nagyon szeretem, meg a unokáinak, Viktóriának, Anetnak, meg Ivetnek, hogy nagyon-nagyon szeretem őket is, meg a volt páromat is.
0: Örülök, hogy hívtál, továbbadjuk a lehetőséget. Halló, halló!
2: Szia, Izabella, Robi vagyok. Szeretnék egy szép számot kérni a barátnőmnek, vagyis egy kolléganőmnek inkább, mint barátnőm, mert nem akarok rosszat neki.
0: Igen.
2: Szeretnék üzenni, tehát mert van neki barátja, tehát mi kollégák vagyunk.
0: Mi az ő keresztneve? Azt mondd el, kérlek.
2: Fú, Ildikó.
0: Jó, mit üzennél Ildinek? Mik azok a kedves gondolatok, amit neki szánsz?
2: Hát, hogy ne ragudjon rám, bocsásson meg, küldeném, mert elég egy cukorborsó. Hát én cukorborsomnak küldeném azt, hogy I'm sorry. Ennyi, ő tudja, mire van szó.
0: Kiengeszteljük őt egy szupárió Genesis slágerrel, ez a láthatatlan érintés, az Invisible Touch.

0: Metrórádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Metrórádió.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió. Judit Budapestről írt nekem SMS cívecskéket is rakott bele, és azt írja, hogy Gábort, a szerelmét szeretné meglepni, üzeni neki, hogy imádja. Van velem valaki a vonalban is. Jó estét, szia!
1: Jó estét, szia, Nóri vagyok.
0: Hello, Nóri! Milyen apropóból telefonálsz, kit szeretné meglepni?
1: Éppen nekünk is véget ért a nyaralásunk, az egyhetes nyaralásunk a családdal, és jövünk hazafelé, a Balaton mellett vagyunk éppen. Megjártuk Olaszországot, a Portofino-öblöt, és a családomnak szeretnék egy dalt küldeni, annak apropójából, hogy egy egész teljes hetet együtt tölthettünk.
0: Kicsit irigykedem, és mit üzennél nekik? Mik azok a szép gondolatok, amit nekik szánsz?
1: Hát, hogy remélem minél előbb meg fogjuk tudni ismételni, és együtt tudjuk ismét lenni a család.
0: Jó, és mit tetszett a legjobban a vakáció alatt? Mondhatsz nyugodtan látnivalót is, vagy egy élményt?
1: Monte Carlo-ba is sikerült átmennünk, és ott megkóstolhattuk az igazi realisztikus gyümölcssüteményt. Úgyhogy például a lányaimnak ezt tetszett a legjobban.
0: Jó, és neked?
1: Nekem Portofino az örök szerelem, illetve Cinque Terre.
0: Akkor kívánom, hogy mielőbb jussatok valóban vissza oda, vagy egy teljesen új helyszínre. A lényeg, hogy ugyanezekkel az emberekkel, akiket a legjobban szeretsz, legyen a következő vakáció is, jó?
1: Nagyon szépen köszönöm. Neked is további szép nyarat. Szia, szia.
0: Szia, szia. Jó utat nektek. És hát ha már említetted, hogy a Balaton mellett haladtok éppen, akkor jöjjön egy strandolós muzsika, ez a Riviera és a Vamos a la Playa, amit úgy lehet lefordítani, hogy irány a strand. Az augusztus 20-ai hosszú hétvégén minden bizonyal sokan tudnak még csobbanni a nyár utolsó napjaiban is, úgyhogy Vamos a la Playa, menjünk a strandra.

0: Retro Rádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A 0-20-22-22-122-es számon érik el a kívánság műsort, és ha mégsem, mert ma is nagy a tömeg, akkor legyenek kedvesek holnap este visszatelefonálni. Jó estét, hello!
1: Halló, szia Izabella, Árvai Sándor vagyok. Szeretnék küldeni egy számot a lányomnak, most jön haza Németországból. Árvai Szabinának hívják.
0: Mit szeretnél neki üzenni?
1: Hát nagyon szeretem, és vigyázzon magára.
0: Jó, mikor találkoztok, és mi lesz a közös programotok?
1: Hát a hétvégén vasárnap. Nagyok a szeretnékvel beszélgetni.
0: Hát ha régen találkoztatok, akkor lesz mit mesélni, úgyhogy kellemes időtöltés nektek előre is. A Run DMC és az Aerosmith közöse a Walk This Way, a lányodnak szól.

0: és a Damien koncert regisztrációjával kapcsolatban ez ugyan nem kívánságműsoros téma, de nagyon szívesen segítek. A kérdés így szól, gyerekeket is regisztrálni kell. A válaszom pedig nagyon egyszerű, 14 év alatt nem kell regisztrálni őket. Tisztelt Retro Rádió Izús László vagyok, kérek szépen egy számot Vikinek. Üzenem neki, hogy szeretnék beszélni vele, ő a lelki társam, feltétel nélkül szeretem, de ő bújócskát játszik velem, és így esélyt sem ad nekem. Szeretném vele tisztázni a kettőnk közötti kapcsolati akadályokat. Nagyon szeretem, és üzenem neki, hogy amikor találkoztunk Pesten az Erzsébet hídon, akkor nem voltam elég rámenős, és nem mertem oda menni hozzá, nem mertem megszólítani őt, pedig nagyon szeretnék vele beszélni. Na hát remélem, hogy sikerül tisztáznotok a dolgokat. Az SMS-ekkel és a hívásokkal a hírek után folytatjuk, az Ottawa és a Hands Up pedig Vikinek szól. Hands up, baby. Kívánság műsort este 8-ig érik el a 0620-22-22-122-es számot, hívják, vagy ide SMS-ezzenek azok, akik bátortalanok.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: a Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 200 g-os eredeti francia brie sajt 31% kedvezménnyel csak 545 forint. Mindig Aldi.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen,
5: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
7: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
8: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
9: És a sült krumplié.
10: A Retro Stars visszatér. Augusztus 19-én Zamárdiban, a Strandfesztivál nyitónapján. Mr. President, Forest Club, Animal Cannibals, FLM, Groovehouse, Cosmics, Nagsi, Rakoncai, Splash és a D-Tech. Augusztus 19-e Zamárdi. Strandfesztivál.
11: Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
12: Szenzációs ajánlatok várnak a Grillék kondicionálók kínálatában. Szerezd meg az akár 23% kedvezményt augusztus 31-éig hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Grillék kondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
6: Hírek a Retro Rádióban.
14: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Napfogyatkozás után jön a holdfogyatkozás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrinc Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattanhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az M3-as autópályán 60 és Gyöngyös között továbbra is jelentős terelés van érvényben. Vásárosnamény felé a forgalmat részben a szemközti oldalra terelik, az ecseri pihenőhely pedig zárva van. Az Útinform tájékoztatása szerint az M70-esen Letenye térségében az M7-es felé új terelés működik, a belső sávot lezárták. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között több helyen félpályás lezárás van jelzőlámpás irányítással, a 49-es főúton pedig az M49-es építése miatt több szakaszon is korlátozásokra kell számítani. Vezessenek óvatosan, mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: A Rád Géber délutános műszakjának a dolgozóknak szól a következő sláger. Sajnos nem írták alá az SMS-t, úgyhogy nem tudjuk, hogy kitől érkezik az ajándék, de biztos vagyok benne, hogy nagy örömet szerez a meglepetés. Itt az Ottawa és a Hands Up.

0: jobb slágerei Retro Rádió. Ez a kívánság műsor. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok! Én Attila vagyok, és szeretnék érdeklődni, hogy be tudok még kerülni a kívánság műsorban.
0: Igen, kit szeretnél meglepni?
1: Hát megmondom őszintén, hogy úgy mindenkit.
0: Tegyük egy picit személyesebbé, kik állnak a legközelebb hozzád, kiknek üzennél?
1: Hát van egy két barátom, név szerint azért nem emlegetem őket. Téged nagyon, mert aranyos vagy, minden nap hallgatlak benneteket.
0: És mit szeretnél üzenni a barátaidnak néhány mondatban?
1: Hát, hogy legyenek nagyon jók, és vigyázzanak magukra. Mi nem leszek itthon.
0: Hová utazol?
1: Mondtam, hogy jóban vagyok 10 napra.
0: Nagyon jó vakációt kívánok neked. Legyen szép időd.
1: Köszönöm.
0: Az ajándék slágerről az első emelet gondoskodik, ez a Csak azért is szerelem.

0: slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor, ahol nagy örömömre szolgál, ha tegeződhetünk. Szia!
1: Szia, Iza, én Kovács Évet vagyok Gulácsról, és egy számot szeretnék kérni.
0: Kinek szeretnéd elküldeni?
1: Hát, édesapámnak, Kárpát aljára, Tóth Istvánnak, és anyukámnak Budapestre.
0: Jó, mit szeretnél nekik üzenni? Mik a kedves gondolataid számukra?
1: Nagyon szeretem őket.
0: És mikor tudtok legközelebb találkozni? Hallom, hogy elérzékenyültél.
1: Hát nem tudom, hónapok
0: kérdései. Jó, és mit szeretném még nekik üzenni? Nyugodtan fejtsd ki a kedves gondolataidat.
1: Hát nagyon szeretjük őket. A férjem Dániában van, ő is nagyon szereti őket.
0: Hiányzik neked a kis családod, igaz?
1: Igen, így van a gyerekeknek is, és a mindenkinek.
0: Jó, menni fog nekik egy szép sláger itt a Retro Rádióban, hogy tudják, hogy sokat gondolsz rájuk.
1: Köszönöm szépen, puszi nektek, szia!
0: Szia, szia! Carrie Underwood és Papa Roach énekelnek a Retro

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Marcsitól kaptam SMS-t, Pétfürdőről írt. Páromnak, Gyurinak ma van a születésnapja, és én neki szeretnék egy számot kérni, és persze nektek is természetesen. Nagyon boldog szülinapot kívánok neki, és nagyon szeretem, ez Marcsi üzenete. És itt van velem Laci is, aki pedig a szerelmét, Brigit szeretné meglepni. Isten éltesse az ünnepeltet a Bombonnal és a Holnaptól című slágerrel. Fogjuk őt megköszönteni mindjárt, de előtte van még velem valaki a vonalban is. Jó estét!
1: Jó estét kívánok, Valós vagyok Soltról.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni?
1: A barátnőmet.
0: Hogy hívják őt?
1: Liza.
0: Mit szeretne neki üzenni?
1: Azt, hogy nagyon szeretem és imádom, és szeretnék neki egy számot küldeni.
0: Ez a Bombon és a Holnaptól. Bepottyant közben még egy SMS. Szia Izabella, édesanyámat és a nővéremet szeretném meglepni. Együtt panírozzuk a cukinit ebben a pillanatban. Nagyon szeretünk téged hallgatni. Köszönöm, ha beolvasod. Jó étvágyat kívánok a vacsorához. Ebben a hatalmas melegben, kánikulában a cukini panírozás egy igazi kamikáze akció. Minden esetre állítólag ez volt az utolsó igazán forró napunk. Azt mondják a meteorológusok, hogy egy hidegfrontnak köszönhetően mostantól már csak 25-28 fokot mérünk majd.
2: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Baják Imrének Kiskunfélegyházára szeretnének egy slágert küldeni. Gizus írta az SMS-t, az üzenet pedig az, hogy még mindig szeretem. Szia Izabella, engem Emiliának hívnak. Kérek szépen Laurának, a nővéremnek egy szuper jó slágert. Az üzenetem pedig csak annyi, hogy köszönöm, hogy van nekem. Jó estét kívánok, vagy szia, ha tegeződhetünk.
1: Hello.
0: Hello, hogy hívnak?
1: Anita, és Micsinek szeretném ezt a számot kérni.
0: Jó, mit üzennél neki?
1: Hogy csókoltatom.
0: Oké, és merre felé vagytok? Mit csináltok ebben a pillanatban? Hallom, hogy jó kedvetek van.
1: Most a Micsinek a szülinapja. Bandázunk.
0: Bandáztok és szülinapoztok. Oké, akkor nagyon jó babazsúrt nektek. Meddig maradhattok fenn ilyenkor, és mi lesz a programotok este?
1: Sokáig maradhatunk.
0: És mit fogtok csinálni?
1: Minden jót.
0: Akkor én most ehhez a szülinapi mulatsághoz küldök nektek egy szuper jó és kifejezetten táncos muzsikát, jó? Hát, ha van kedvetek egy kicsit bulizni rá. Scatman John következik.

0: jobb slágerei Retro Rádiómnak. Következő SMS-t nem írták alá, de ettől még nagyon szép. Hello Izus, a vőlegényemnek, életem szerelmének küldeném a következő slágert. Üzenem neki, hogy drágám, egy hét és pihenünk. Nagyon-nagyon szeretlek. Köszönjük a Retro Rádiónak a kellemes pillanatokat, szuperek vagytok. Ölelés és sok-sok puszi mindenkinek, további csodálatos, szép nyarat. Bizony az augusztus 20-ai hosszú hétvégével most még így meg lehet koronázni szerintem az egészet. Gyűjthetünk egy csomó élményt, amire jó leső érzés lesz majd ősszel meg télen, bekuckozva visszaemlékezni. Jó estét kívánok önnek, miben tud segíteni a kívánság műsor?
1: Jó estét kívánok, Izabella.
0: Szia, mutatkozz be nekünk.
1: Molnár János vagyok, Téglásról.
0: Szervusz, kit szeretnél meglepni és milyen üzenettel?
1: Hát a lányomat, unokámat és a vejemet, Tomit.
0: Jó, és mit szeretnél nekik üzenni, Tominak és a többieknek?
1: Hát, hogy érezzék jól magukat, és vigyázzanak, mert egy-két hét múlva jön a második unoka.
0: Azt a gratulálok, és hogy telt a szabadság, mesélj picit a vakációtokról.
1: Hát, nekem nem volt sajnos, mert olyan helyen dolgozok, hogy most nem nagyon van, majd bepótoljuk.
0: Jól van, akkor neked kitartás.
1: Ők nyaraltak.
0: És ők merre felé voltak?
1: Ők a Balatonon voltak.
0: Szuper, csak úgy, mint én is. Akkor ők is gázolhattak a bokáig érő vízbe.
1: Így van.
0: Nem nagyon volt víz a Balatonban,
1: nem,
0: sajnos.
1: Nem, sajnos nincsen.
0: Jól van, reméljük, hogy jövőre már sokkal jobb lesz a helyzet. Köszönöm, hogy hívtál, és akkor Kim Wilde-dal és a You Came című slágerével.

0: Rádió. Zsolt Füzes Abonyból azt írja a kívánság műsornak, hogy ma van a születésnapja, és ezért szeretné meglepni magát a következő slágerrel. Isten éltessen téged, Zsolti! És itt van velem Krisztián is, aki szintén saját magának szeretne kérni egy számot, jó éjszakát kívánva a retro hallgatóknak is. A Republik és az Engedj közelebb szól a kívánság műsorban, ahol van velem valaki a vonalban is. Halló, halló!
1: Jó napot kívánok, itt Kis Istvánné vagyok, Miskolcról, az Aranyotthonból.
0: Üdvözlöm, kit szeretne meglepni, és mit üzenne neki?
1: Hát a fiamnak szeretném, hogy hazaérkeztem, voltam Szolnokon a repülőnapon, és ugrottam ejtőernyővel.
0: Azt a gratulálok, és mit üzenne a fiának?
1: És hogy jöjjön ki látogatni, mert én itt vagyok az Aranyotthonban, Miskolcon, majd jöjjön látogatni, és akkor videó is készült róla, és akkor majd meg fogja látni.
0: Azt a mindenit, és ez egy tandemugrás volt? Tehát ketten együtt valakivel ugrott?
1: Igen, igen. Az unokámmal, Kis Balázzal.
0: És milyen érzés volt? Nem volt nagyon félelmetes?
1: Hát ahogy súlytalanságban úgy esélybe, az nagyon jó érzés volt. Utána meg kellett nyomni egy gombot, azt kinyílt az eltőernyő, azban akkor már biztonságban voltam, de úgy egy kicsit izgultam. De nem volt semmi gond.
0: Na hát, szeretettel gratulálok. Ön egy nagyon bátor hölgy, azt kell, hogy mondjam.
1: Éles vagyok, drága.
0: Tessék?
1: Megcsináltam. 37. január 10-én születtem.
0: Még egyszer gratulálok hozzá, hogy ilyen fiatalos, jó hallani. A Republikkal köszöntjük meg önt és a fiát is. Ez az Engedj közelebb.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ez a kívánság műsor. Jó estét, miben segíthetek?
1: Hello!
0: Szia, mutatkozz be nekünk!
1: Boróka vagyok.
0: Kit szeretnél meglepni, és milyen üzenettel?
1: Máriának szeretném küldeni, mert születésnapja van.
0: Mit szeretnél neki üzenni, mik a kedves gondolataid a jó kívánságaid számára?
1: Boldog születésnapot neki.
0: És mivel telik a szülinapi buli, mit csináltok?
1: Tortázunk, aztán odaadjuk az ajándékot, sátorban fogunk aludni, és felesz vagy bárcezünk.
0: Én is ismerem ezt a játékot, csak más néven. Én úgy ismerem, hogy őszinte vagy bátor. Nagyon jó babazsúrt nektek, Laura Branigan és a Gloria következik a Retro Rádióban. Ez az én ajándékom a szülinaposnak.

0: Klubrádió kívánságműsor.
1: Üzenjen SMS-ben, vagy hívja a 0620 22 22 122-es telefonszámot.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Klubrádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Lassan a végéhez közeledik a kívánság műsor, de természetesen egész héten leszek, tehát holnap este 6 órakor is érdemes telefonálni. Elképesztően sokan hívtak ma is. Kérem, hogy vegyék tudomásul, hogy egy országos rádió esetében sajnos nem tud mindenki, nem tud több száz ember ugyanazon a napon bejutni, de pont ezért van hétfőtől péntekig mindig kívánság műsorunk. Ha kicsi kitartással visszahív, előbb vagy utóbb bejut. Jó estét!
1: De Izabella, Tomi vagyok!
0: Szia, honnan hívsz minket, és kit lepnél meg?
1: Tatabánya!
0: Kit szeretnél meglepni?
1: Hát a nevelőket, valamint a csoporttársaimat, ahova járok, a Vörös Keresztbe, azokat.
0: Mit szeretnél nekik üzenni?
1: Jó bulizást, mert szerdán buli lesz nálunk. Zumba, meg gulyásállást főzünk.
0: Szuper jó bulit kívánok nektek, jó, hogy hívtál. Stevie Wonder a felsoroltaknak énekel. No, no.

0: Sokat gondol valakire? Üzenjen neki!
1: SMS és telefonszámunk 0620 22 22 122.
0: Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Telefonált még egy kislány abból a szülinapi zsúrból, ahol Sárát ünneplik. Emma csörgetett meg, és Sárának szeretne itt a Retro Rádió adásában is még egyszer nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánni. Vannak velem SMS-ezők is, Koncikákos az egyik. Hello, a haverokkal kint biciklizünk, és közben a Retro Rádiót hallgatjuk. Kérünk szépen egy szuper jó slágert. Üdvözlöm a barátaimat. Itt van velem egy aláírás nélküli SMS is. Hello Izabella, a barátaimnak üzenem, hogy nagyon szeretem őket. Köszönök nekik mindent, amit értem tettek. Hogyha nem baj, akkor névtelenül szeretnék üzenni. Nem baj, hogyha nem tudják névvel, hogy ki írta ezt, hiszen a barátaim úgy is megismernek. A Balatonnál vagyok, mást nem tudok. Köszönöm, hogy ma is ilyen sokan itt voltak velem a Kívánság műsorban. Rózsa Magdi slágere az Április szól, ez már egyben az Abba házi presszó nyitánya is. Szeretettel várom önöket a Kívánság műsorban holnap este 6-kor, és addig is pedig átadom a mikrofont Abba házi Csabának. Az Abba házi presszóban elsőként Rózsa Magdi énekel. Puszi, Nyerges Izabellát hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Nem hoz sok esőt a hideg front. Eredményes a szőlőkabóc elleni védekezés. Tisztálkodás a reneszánsz módra kaproncán. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megnyitották a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét. A Védelmi Igazgatás Hivatal a távirati iroda megkeresésére közölte. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több víz jut a fő Dunaágba, így Paksnál mintegy 2 cm-re emelkedhet a vízállás. Az intézkedést az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása érdekében hozták. Csak nem 100-an pályáztak a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki posztjára. A 4 elnök helyettesi tisztségre 68 jelentkezés érkezett. Hontos István az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának elnöke közölte, megkezdődött a pályázatok értékelése. A legjobb jelölteket augusztus végén hallgatják meg, a vezetőkről pedig titkos szavazással dönt a parlament. Eredményes volt a védekezés a szőlőkabóc ellen, így csökkent a kártevők száma. A felmérések még tartanak, ezért egyelőre nem tudni, hogy a betegség miatt szükség lesz-e ültetvények kivágására. Fritman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke rádiónknak elmondta, ahol erre sor kerül, ott nehéz helyzetbe kerülhetnek a gazdák.
4: Kabóca sokkal kevesebb van, mint bármikor volt. A védekezés meghozta hatását, hogy mennyi szőlő lett fitoplazmás a tavalyi év végén, amit még nem láttunk, akkor de kevés volt ellenőrizve. Azt most kezdik felderíteni a szemlecsoportok. Biztos, hogy van fitoplazma. Kipusztítani nem fogjuk tudni, természetesen ez már velünk lesz hosszú időkön keresztül, de hogy gátolni tudjuk a terjedését. Nagyobb probléma, hogy ne kelljen kivágni az ültetvényeket, mert itt ilyen aszályba szőlőt telepíteni, azt nem igazán írja ki a termelő, hogy 6 évig ne születeljen egy távaszőlő.
3: A reneszánszkori higiénia kerül a középpontba a Kaproncai Reneszánsz Fesztiválon. Augusztus 20-a és 23-a között 14 országból több mint 40 csoport és előadó érkezik az észak-horvátországi település középkori várfalához. Interaktív bemutatókon idézik fel, hogyan tisztálkodtak az emberek a reneszánsz idején, és miként használták a természetes vagy porított szappanokat. A gyerekeket korhű játékokkal várják, még az ételeket és az italokat is a központi témához igazítják. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és többfelé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abba házi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abba házi presszó. Ma esti beszélgető társam Görög László, színművész, rendező és a Szinkron Stúdiók egyik legfoglalkoztatottabb hangja. Töltöm az italt, indítom

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Végvárt vendég, a mai beszélgető társam Görög László. Nagy szeretettel üdvözöllek, szia!
2: Szervusz, én is nagy szeretettel üdvözöllek, a kedves hallgatókat is, és én általában többnyire a hallgatód voltam.
3: De jó!
2: Úgyhogy nagyon örülök, és megtisztelőnek érzem, hogy meghívtál, mert nagyszerű beszélgetéseket folytattál, és sokszor a számomra kedves emberekkel, amiket ismerek, meg akik nem ismerek, úgyhogy ez egy nagyon jó kis műsor.
1: Igen, és mi összefutottunk nem is olyan régen egy szinkron stúdióban, ahol te jobban megörültél nekem, vagy te is ugyanannyira örültél mondjuk akkor így, mint én neked.
2: Nem, csak meglepő mondta... volt nem számodra, hogy egyszer csak egy hallgató materializálódik előtted.
1: Igen, mert az van, hogy nekünk van egy ilyen noteszünk, amiben folyamatosan fel vannak írva a nevek, és hogy nyilván nem akarunk minden nagy nevet előni előre, mert hogy akkor csökkenne a műsor színvonala. És akkor te ott voltál, de mindig úgy valahogy toltuk arrébb, hogy majd a Görög Laci is jön.
2: Na hát akkor eddig toltuk.
1: Na és akkor végre összefutottunk, és akkor meghívtalak. Igen. De az nagy öröm számomra, hogy te is hallgatója vagy ennek a műsornak. Igen. Azért is, mert hogy közben azt gondolom, hogy a színészek este nem nagyon rádióznak, hanem inkább játszanak.
2: Igen, de én nagyon sokszor ültem autóban este olyankor, amikor ez a műsor a Café? Vagy,
1: Abaházi Presszó.
2: Abaházi Presszó. Abaházi Presszó. Na, tehát az Abaházi Presszó idején én sokszor ültem autóban, és sokszor a feleségemmel, hogyha éppen együtt mentünk valahova, és mindig ott ragadt. Tehát ez a szokásos rádióprogramokat az ember végig nyomogatja, és akkor a retron, hogyha hallottuk, hogy te vagy, akkor azt mindig meghallgattuk.
1: Hát ez megtisztelő.
2: Hát
1: megtisztelő.
2: Figyelj, az szépen. Az igazság, hogy most anélkül, hogy persze nem magunkat akarom fényezni, hogy mi és az érték és a színvonal, hanem az, hogy annyira ömlik a szemét az emberekre, meg mindenkire. És néha nagyon jó hallgatni egy megnyugtató, nem a pörgős műsor kényszere, az örökké happy és funny van, hanem hogy néha az is jó tud lenni. Én emlékszem rá, hogy az Oidipusz király nem egy szívderítő történet, és a kedves ismerősem, ezt Egerbe játszottam, tulajdonképpen kiderül, hogy azért nem akarnak eljönni, mert félnek egyszerűen, hogy ez olyan nehéz, és olyan szomorú, és olyan nehéz. És utána egy kicsit még mindig hüppögve beszéltünk telefonon, meg nem én hüppögtem, hanem a kedves ismerős, hogy nem, sose gondolta volna, hogy a sírás ilyen felszabadító tud lenni. Tehát sokszor jól esik az embernek, hogyha azt a kis salakot, vagy önmaga előtt is titkolt nehézségeket esetleg így hagyja felszínre jönni, és akkor, mint az Etna, tudod, időnként pöfög egyet, nem biztos, hogy jó, de utána egy ideig nyugalom van.
1: De ez azért jó, hogy ezt te mondod, mert hogy én nagyon sok hasonló üzenetet kapok, csak hát nyilván én ezeket vagyok, szerényebb vagyok annál, hogy ezeket elmondjam a hallgatóknak, hogy mások azt írják, hogy de nagyjából ugyanezeket
2: hát
1: írják. Kedves
2: hallgatók, ez így van. Tehát nem mondom azt, hogy ránk ilyen szempontból olyan igény van, hogy nagy multicégek ránk alapoznak a jövőt, mert nem, ők nem ebben látják a jövőt.
1: Bár Istenem, nem is ezért tett minket.
2: Nem, és enélkül meg nem érdemes élni, néha kell ilyen.
1: Igen. Na, de hogy most már ne fényezzük tovább a presszót, inkább téged. Ezt elmondtam ott neked, amikor összefutottunk a szinkronban, hogy a presszon belül az én fejemben fut egy sorozat, amelyben én vendégül látom a kedvenc magyar filmemnek a szereplőit. És nyilván nem kampányszerűen, de amikor jön valaki, aki szerepelt a Szambában, akkor a Szambáról beszélni kell. Érdekes módon, jó, az alkotó, aki az egésznek az atya volt, Koltai Robi, ő már járt itt. De a főszereplő most ül itt velem szemben. Okay.
2: Vámos Miklós?
1: Vámos Miklós nem volt.
2: Ő megírta, igen. A könyvet. Ő is egy jó vendég lenne szerintem.
1: Igen.
2: Szóval igen.
1: Felírjuk
2: hát a Szamba. Hát érdekes ez, hogy ugye most már abban a korban vagyok, hogy én, ha

0: Nem mertem megnézni nagyon sokáig, mert annyira élt bennem a forgatás, hogy nem tudtam elvonatkoztatni, hogy éppen akkor mi volt, éppen akkor meleg volt, hideg volt, jó kedv volt, rossz kedv, stb. De jó sok idő elteltével szinte rácsodálkoztam, hogy most nem az, hogy eldönteni, hogy most ez jó film, vagy rossz film, persze, vagy jól játszom, vagy nem játszom jól, hanem azt a képet, amit mutatott magáról akkor a filmes szakma, hogy ennyi nagyon nagy nevet, nagyon-nagyon klassz embereket felvonultatott a legapróbb pontokon. Azt lehet mondani, hogy ahhoz képest, remélem megbocsátják nekem ezt a ma filmeken szereplők, az egy színész kavalkád parádé fesztivál volt. Ami
1: hatalmas nagy nevek kaptak kis szerepet, és el is vállalták.
0: És nagyszerűek voltak benne. Szóval nehéz ezt megítélni, talán nem vagyok nagy képű, azt mondom, hogy alkotóként, de ugye én azért mégis egy alkalmazott művész voltam, tehát nekem ezt a szerepet kellett eljátszanom úgy, hogy azt a Robi kéri. És én ennek igyekeztem eleget tenni. Az, hogy ez mennyire sikerült, azt nem tudom, de hiába éreznék én bármit is. Woody Allen mondta egyszer, hogy azért nem néz már verkfilmeket egy ideje, mert mindig azt hallja, hogy ó, milyen happy volt a forgatás, meg milyen funny, meg milyen barátság, meg a rendező milyen nagyszerű, meg a kollégák, hát csodálatosak, és a történet, na hát a történet, és akkor beül a moziba, és nem lát ebből semmit. Tehát de inkább azt mondja, hogy a verkfilmet kiadja, és akkor megnézi a mozit. Tehát az, hogy ez kiállja-e az időpróbáját, meg nem esedik, vagy elkopik, azt nem lehet tudni. Az mindig egy csoda számomra is, mivel már eleget éltem ahhoz, hogy igen sok filmet láttam, hogy akár magyar, akár nemzetközi szempontból, de hangsúlyozom, tehát a magyar is nagyon benne van, hogy vannak filmek, amik iszonyú népszerűek voltak, nagy hype-al, és elkopnak. És vannak olyan filmek, amikről már akkor is lehet, hogy persze sejtettük, hogy nagyon jó, de elképesztően kiállja az időpróbáját. És ezek egyszerűen csodálatos filmek, bármikor elő lehet venni. Én nagyon sajnálom, hogy nincs már filmesztétika, mert ez annak idején volt ugye tantárgy, és én emlékszem, hogy például a filmesztétika kapcsán egyszer volt egy Szindbád vetítés délelőtt az iskola televízióba, és én meg kell mondani, hogy simán elkérezkedtem az osztályfőnökömtől, és ő elengedett, és akkor aznap délelőtt én nem voltam a suliba.
1: De nem ezért volt jó a filmesztétika.
0: nem azért volt jó a film, hogy elengedtek, de hogy tehát elérhető volt könnyedén, jó, ma meg más és könnyed internet, persze könnyedén el lehet érni, csak hát ott se az első dolog, ami eléd jön. Igen. Az, aminek olyan művész értéke van, amire mondjuk akár negyed óránál, vagy akár csak 5 percnél tovább, 5 perc, 30 másodpercnél tovább kell figyelni.
1: És a 30 is sok.
0: Hát lehet. Igen.
1: Tartunk egy rövid szünetet, egy kicsit szambázunk még, jól, de ez nem a szambáról fog szólni az egész műsor, ezt ígérem. Jó, Rövid László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görög Lászlóval beszélgetünk. Ha megengeded, elárulom azt, hogy amikor mi összefutottunk a szinkronban, akkor azt mondtad, hogy amit te el tudnál mondani a szambáról, annak nem minden része adásképes.
2: Hát igen.
1: És akkor én azt gondoltam, hogy bennem él egy romantikus kép arról, hogy a film kapcsán milyen jó lehetett azt készíteni. De hát ez egy romantikus kép, ezek szerint.
2: Azt hiszem, hogy mint ahogy vallom, hogy a színházban is csak statisztika van, szabály nincs. Minden más. Ugyanígy minden filmforgatás is nyilvánvalóan más, de vannak szabályszerűségek, vagy statisztikai valószínűségek. Volt ezen a forgatáson olyan élményem, ami csodálatos, és soha nem felejtem el. De volt olyan is, ami nagyon bántott, és olyan is, ami attól függetlenül most bántott-e vagy se, nem aknázta ki azt a lehetőséget, ami ebben a filmben benne volt. Ezt gondolom ma én így.
1: Jó, de hát ez a te élményed.
2: Tehát ebbe, mivel tényleg a rendező, de hát az operatőr, a vágó, hát ekkora varázslók, aki a filmzenét csinálja, tehát ugye, nem is tudom, most ugye persze eszembe jut egy ilyen verkfilm pillanat, amikor a Stallone az a Dread Bíró című filmben egy forgatási jelenet volt, hogy az volt, hogy tessék, kész, ennyi. Tehát, és nem csinált más, mint jobbról balra nézett. Tehát, de semmi nélkül, minden nélkül. De az ott ki volt már előre találva, hogy azt kell csinálni, igen, és akkor ezt csinálja. Azért ott vannak olyan dolgok, amikor hogy milyen fura ez, hogy a színházban az ember sokáig készül, próbál, ugye?
1: Igen.
2: Aztán lesz egy előadás, amin belül is tud mozogni, de amit úgy kipróbált viszonylag hosszan, és remélhetőleg a rendező és a kollégák egyetértésével is találkozik az egész, abban bízik abban, hogy az jó, és próbálja mindig jól vagy még jobban csinálni.
1: Hónapokig, évekig.
2: A filmen az a luxus, ami nem luxus talán, hanem egy másfajta filmkészítésnek a minimum velejárója, amire az amerikaiak azt mondják, hogy a film elkészült, most már csak le kell forgatni.
1: Értem.
2: Tehát, hogy a próbák, a megbeszélés, az együtt gondolkodás a szerepről.
1: Mert erre, hogy magyar film esetében, vagy hát maradjunk a szambánál, nincs próba, vagy nem volt próba?
2: Nem. Nem. Vagy igazából a helyszínen van próba, előtte semmi. Most nem a szambáról beszélek, de azért nem mondom, hogy olyan hatalmas filmes tapasztalatom van, mint a magyar mozisztároknak, de azért láttam már olyat, hogy magát a szöveget aznap reggel kapja meg.
1: Hoppá.
2: Vagy
1: hát ez napi sorozatoknál mondják, hogy ez...
2: Nem, ez filmnél is előfordult. Meg ahogy legyen direktoromra az a válasz, hogy ahogy érzed. Tehát, hogy vannak ilyen dolgok. De ha már Woody Allen egyszer szóba került, ő marha nagy szabadságot ad a színésznek, de úgy sem az történik, hogy na most akkor mit csináljunk, azért tudjuk, hogy mire törekszünk. Vagy a Clint Eastwood, ő például azt hiszem, hogy azt sem mondja, hogy tessék, és azt sem mondja, hogy ennyi. Tehát ott mindenki valahogy ráfut, és aztán úgy akkor itt véget ér. Tehát annyi fajta dolog van, és olyan ezért érdekes nagyon a film, hogy csodálatos alapanyagból lehet középszerű filmet csinálni, és ilyen szívom a fogam, hogy Jézusom, hogy fogom ezt összerakni, és abból valami fergeteg lesz. Tehát ezt soha nem lehet tudni.
1: A szambára azt is mondtad, ha akarod, akkor ezt átugorhatjuk, csak mondd, hogy ezt ugorjuk át, hogy ez tulajdonképpen egy nagy lehetőség lett volna neked, de mégsem lett a nagy lehetőség, sokkal inkább valamiféle, mintha egy féket hozott volna a te életedbe.
2: Hát amennyire nekem nagy bajom lett a világgal az, hogy pláne így a Facebooknak a segítségével idézőjelbe fölröppennek fél információk, amikből kvázi tényeket fabrikálnak, meg fölfújják, és akkor ebből lehet egy ilyen akár mozgalom, meg emberek megbélyegzése lehet. És éppen ezért én sem akarok fél információk alapján ítélkezni, semmiképpen sem. De van egy gyanúm, hogy volt talán ahogy én hallottam, a film szakmában egy, hogy mondjam, nem feltétlen örülünk a Koltai Robi e-fajta sikerének, és ezért talán aki nála nagyon exponálja magát, azokkal mi esetleg nem dolgozunk.
1: Ja, hogy tehát, volt egy ilyen abban az időben. Félreértsék a hallgatók, hogy ezt nem mondod. Nem.
2: Én ezt nemrég hallottam. Értem. Egy olyan embertől, aki szintén dolgozott ebben a filmben, és szintén átélte ezt, vagy úgy gondolja, hogy ahogy Hauman Péter szokta mondani, vagy mondta annak idején régen egy rosszabb kabaré jelenetet, amikor elvállalt, hogy rendben van, de ezért karrier hátláltató pótlékot fogok kérni. Tehát ez, de ha tudtuk volna előre, akkor lehet, hogy ezt bele kellett volna kalkulálni az árba, de nem, ezt nem azért csinálta az ember, hogy most mennyi pénzt meg hogy keres.
1: De ez egy nagyon jó a filmet a Robi személye miatt?
2: Nem.
1: Forgalmazás, vagy a vetítés?
2: Nem tudom, hát én a forgalmazásról is hallottam érdekes dolgokat, de az biztos, hogy szakmailag ez egyáltalán nem volt sikeres film annak idején. Tehát szakmailag lényegileg semmilyen elismerést nem kapott, kivéve az akkori filmfesztivál közönségdíját. Tehát
1: én azt gondolom, hogy a közösség az fontos tényező lehet egy ilyen film, főleg egy ilyen szórakoztató film kapcsán.
2: Nagyon nehéz igazságot tenni, amikor sok az eszkimó és kevés a fóka. Igen. Tehát akkor nagyon nehéz igazságot, mert nem tudod sokszor, hogy Margita Jági jut eszembe, aki azt mondta, hogy a legfontosabb dolog az életben, hogy akkor is tehetséges maradj, ha nincs munka. Tehát most ugye kimaradt tehetséges. Ha nem maradt tehetséges, akkor már egészen más inspirációi vannak munka közben. Uh-huh. Ha képes tehetséges maradni, akkor utána mások hibáztatása, gonoszság, bosszú állás, nem tudom. Szóval annyi minden van, és ez abból fakad sajnos, hogy ugye túl sok az ember, mindenki az államtól várja, mert erre tőke nagyon kevés van. Uh-huh. Tehát azért nagyon kevés olyan producer van, aki saját pénzt tud kockáztatni. Meg az a, ugye nem úgy keresünk mi se, hogy azt látjuk, hogy mondjuk a Yellowstone fantasztikus kitalálója mellett a másik executive producer a Kevin Costner.
1: Értem.
2: Mert hogy de sokkal, hogy mondjam, kevésbé nagymúltú színészeket is tudnék mondani, akik egy évad után már pénzzel beszállnak a másodikba, mert annyit tudnak vele keresni. Értem. De igaz ugyan, hogy az amerikai piac sokkal nagyobb, mint hát a miénk.
1: Meg egy Amerikában készül film, az egy világra szóló piacon.
2: Igen, ezer dolog van, de ugyanakkor szintén valami, ez lehet, hogy egy fals emlék, de mintha János Vitézzel kapcsolatban, és a macska fogóval kapcsolatban hallottam volna olyan pletykát, hogy amerikaiak inkább megvettek minden jogot, csak hogy ez a dolog ne kerüljön ki a nagyvilágba. Tudod, tehát, hogy annyira uralni a piacot. Hogy igaz-e, vagy sem, azt nem tudom, de elképzelhető. Tehát a bőven elképzelhető.
1: Kezdjük el terjeszteni.
2: Ja, jó. Meg is érdemli. Szerintem mind a két megérdemli.
1: Görög László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az a Vázi Presszóban.

0: adnak.
1: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
2: Görög László a vendég, mondod is, hogy csapongunk. Én szeretek csapongani, mert így legalább minden szóba kerül, ami az adott pillanatban eszünkbe jut. Én is benne vagyok már abban a korban, hogy aztán elfelejtem, hogy mit is akartam mondani. Inkább belekérdezek egyből, vagy elmondom, csapongunk.
3: Oké. Okay.
2: De mivel hogy te hallgatója vagy ennek a műsornak, tudod, hogy én vissza szoktam menni nagyon a kezdetekhez, hogy hol derült ki Görög Lászlóról, aki még akkor Görög Lacika volt, hogy egy tehetséges színész palánta. Tehát ki az, aki meglátta benned, hogy neked ez lesz az utad?
3: Egyáltalán nem tudom, hogy mai napig egyáltalán ez kiderült. Egyáltalán. Engem tényleg már az óvodában is nagyon, nagyon imponált az, hogy az a szerep, amit elfoglalok az életben, az egy picit megváltozik, és egy kicsit más, más lesz. Uh-huh. És mondjuk a répa mesében ragasztott bajosszal én leszek a nagyapó. Ez volt életem első olyan szerepe, amit emberek előtt, akkor mi nem pénzért nyilvánvalóan.
2: De te szerettél volna akkor nagyapó lenni, vagy mások látták azt beléd a nagyapót?
3: Azt élveztem, hogy más. Nem, most nem az, nehogy az lesz, mondjuk, gondolni ma, amikor mindenki pszichiáterezel, meg minden, hogy nem vállalod fel saját magadat. Problémád van saját, nem. A játék öröme az engem lenyűgözött, és aztán minden olyan alkalommal a bábszínházban, megpróbálom sorrendben mondani, hogy a bábszínházban az elvarázsolt egérkisasszonyt láttam, aztán utána elvitt anyukám véletlenül egy krimire a film, egy filmszínházban. Aztán láttam a Hamupipőke első felvonását az Operettszínházban, mert a másik felvonás elmaradt valamelyik művésznő megbetegedése miatt.
2: Opa, születben megbetegedett.
3: Így jöttek ezek az élmények. De minden volt általános iskolásként olyan 5 darabos operabérlet például, és minden ilyen dolog, ami egy mesét tulajdonképpen, hát ezek mind mesék, vagy gyermek, vagy felnőtt mesék, minden ilyen mesét, amit ma azt gondolom, hogy jól meséltek el, az mindig behúzott, és magával ragadott, és később emlékszem, hogy hát most lehet, hogy olyan szereposztást fogok mondani, ami nem lesz minden pontján korrekt, vagy nem mondok el mindenkit, de szomorú leszek, valószínűleg nagyon keveseket fognak már ismerni, bár retro rádió, tehát lehet, hogy a hallgatóink idősebbek, és már jobban. Volt egy Egerek és emberek előadás, Dózsa László, Harsányi Gábor, csodálatos Vörös Eszter, Gera Zoltán, akivel később játszhattam együtt, Bence Ferenc, ennyi jut most hirtelen az eszembe, és én arra határozottan emlékszem, hogy annyira bántott, hogy ilyen lelkesen tapsolnak a nézők, mert még most sírni kellene és csöndbe maradni. És aztán az volt a gondolatom, hogy én ilyet szeretnék okozni másoknak. Hogy ez egy vágyam nekem.
2: De jó. És az ott a színházban megfogalmazódott.
3: És ez ott a színházban megfogalmazódott bennem.
2: Ez jó.
3: És aztán később volt például előadás, ahol gyerek előadás, az nagy próbatétel. Volt benne részem bőven. Amikor kollégák esetleg panaszkodtak, hogy viselkednek a gyerekek, és mondtam, hogy ne a gyerekekkel törődj, azzal törődj, hogy játszunk jól, mert ha csak egy észreveszi, ha csak egy azt, amit én akkor fiatalként észrevettem, akkor már egy picit megváltozhat az élete, és valószínű jobb irányba fog menni egy picit.
2: Érdekes, hogy ez is benne van a szombában, zárója bezárva.
3: Igen. És aztán az egészbe bekavart, ahogy teltek, rohantak az évek, és másodikos lettem, és akkor kaptam, nagyon hamar megtanultam jól olvasni, akkor kaptam anyukámtól ajándékba egy éves bérletet a Liszt Ferenc térre, a Szabó Ervin egyes számú gyermekkönyvtárában. Hát ahol nem elég, hogy a Pajtás Újság összefűzött példányai is megvoltak benne a Rán képregényekkel, hanem valamilyen oknál fogva, képzeld el, hogy az egyik első könyv, az legelső könyv, amit elolvastam életem, az a Vadölő volt, azt tudom. Pedig azért az nem egy gyerekmese. De én nem tudom miért, de nagyon hamar a kezembe került a Vörös óriások fehér törpék című csillagászati könyv, illetve a Világűr fogjai című Vonnegut könyv. És akkor jött a másik vonzalom. Azt, hogy megismerni, amit nem lehet megismerni. Tudod? Az...
2: és annak akkor, nincs vége.
3: Akkor a csillagászat az annyira befészkelte magát a fejembe, hogy nagyon-nagyon sokáig ez lehetséges alternatíva lett volna.
2: Ja, hogy te csillagász leszel.
3: Hogy csillagász legyek. És nem, csapongok tényleg, milyen különös az élet, hogy engem akkor már lenyűgözött Einstein. Tehát az, hogy valakinek nincs szüksége se fúróra, se kalapácsra, se ecsetre, semmire sincs, ül egy helybe. És olyan dolgokat képes megfejteni a létezésünkről, hát hogy ez okos ember, mondtam magamban, és milyen jó lenne, egyszer én is ilyen okos lennék. Ha. És mit ad Isten, ez a fajta odaadásom, vagy vonzalmam egészen máshogy tudott, hát nem is azt mondom, hogy kiteljesedni, de valamilyen módon ugye, a szobját oldhattam én, mint ilyen magányos utazó ezen a vidéken, azzal, hogy a Láncreakció című darabban, amit tavaly évad végén mutattunk be, eljátszhatom Szilárd Leót. Hát de ennek nincs nagyon boldogság, és szóval ennek nagyon örülök. Tehát ilyen szempontból a sors hozzám nagyon kegyes, mert ez nem egyszer előfordult, és ezért én magam azt mondom, hogy az ember, ha színész a foglalkozása, de szerintem szinte, ha bármi más, a világról el tudja mondani a véleményét azzal, ahogyan dolgozik. Nem kell több.
2: Vissza fogok térni egy kérdéssel, jó?
3: Oké.
2: És egy kérdéshez. Okay. Görög László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görög Lászlóval beszélgetünk, és tök jó, ahogy elmesélted a gyerekkorod, és hogy mi minden szerettél volna lenni.
2: Hát
1: és
2: az egész gyerekkorom, nem, mert abban voltak esetek, de értelek.
1: Hogy gondolkodtál, egy képet kaptunk arról.
2: Igen.
1: De hogy volt-e valaki, aki azt mondta, hogy figyelj, te egy nagyon tehetséges színész palánta lennél, menj ebbe az irányba. Tehát volt egy ilyen tanárod. Vagy te ezt elhatároztad ott akkor abban a színházban, amit az előbb meséltél, és letéríthetetlen voltál az útról.
2: Nagyon jó tanáraim voltak. De mindig. De hát azt kell mondanom, hogy óvoda pedagógus is tanár, tehát onnantól kezdve én nekem nagyon jó tanáraim voltak. Kivételes szerencsém volt ebben. És a középiskolában, hát ugye amikor közeledett pláne ugye a vége, hogy hova fog jelentkezni az ember.
1: Sima gimiben jártál?
2: Nem. Madács Imre gimnázium irodalmi drámai tagozat. Az első.
1: Jó, tehát nem egy szakközépiskola, nem. Tehát nem.
2: Nem. Ez az első drámai tagozat volt, három indult, Szentes, Debrecen és Budapest. És ott volt Kovács Júlia, Juló néni, aki az irodalmi színpadot vezette, és Gáspár Györgyné, a Jóci néni, az én osztályfőnököm és irodalom tanárom. És hogy ők mennyire bíztak bennem, arról talán az mondhat el legtöbbet, hogy amikor közeledette a felvételi, akkor én megkérdeztem a Juló nénit, hogy valaki tud-e ebben nekem segíteni. Akkor azt mondta, hogy hát én. És együtt válogattunk, én vittem, sok mindent elolvastam, vittem, mondta, hogy szerinte ez ezért jó, szerinte az azért, hogy tévében volt előtte, vagy lehet, hogy az alatt is nem, de utána biztos, hogy volt a szerkesztő kulturális műsorban.
1: Aha.
2: És én hozzájártam, kvázi ő készítette erre fel. Édesapám, aki sajnos nagyon-nagyon korán elveszítettük őt, ahogy felvettek a főiskolára rá egy fél évre, szilveszterkor, és ő úgy nőtt fel, hát ugye 36-os születésű háború volt, nevelőszülőkhöz adták, és hát iszonyú korán már maga tartott el saját magát, de kitanult három szakmát. Egy nagyon-nagyon jó humorú, klassz, olyan két lábbal a földön álló ember volt, és ő mondta, hogy volt ebből is némi feszültség, hogy lehet, hogy valaki egyetlen egy helyre jelentkezik, hát pláne a főiskolára, hát semmi garancia nincs arra, hogy fölvesznek, hogy legalább valóban jelentkezek máshova is. És akkor én mondtam, hogy apa, de hát most alibiből jelentkezni valahol, ami nem érdekel. Az most kinek jó? Vagy... És édesanyám mondta el sokkal-sokkal később, tehát több évtizeddel később, hogy én nem tudok róla, de a Jóci néni, az én osztályfőnököm, kért találkozót apukámtól, meg tőle. És azt mondta az édesapámnak, hogy Görög apuka, ne veszekedjen a fiával. Ha valakinek erre van esélye, akkor az a Laci.
1: De jó ez.
2: És ezt azért utólag iszonyatos jó hallani.
1: Hát főleg igen, és főleg úgy, hogy akkor ezek szerint nem voltak, tehát nem voltak művészek a szüleid, nem nagyon
2: édesanyám,
1: látták át, hogy ez milyen világ, mibe kerülted
2: bele. Én se láttam át, tehát lehet, hogy átlátom, akkor ez nincs.
1: Tiniként akkor az ember örömmel ugrik fejest egy ilyenbe.
2: Ez is érdekes, hogy kiment alólunk a szakma. Tehát az én generációm az még abba kezdett, amibe szeretett volna lenni. Tehát a szinkron akkor olyan volt, amilyen, meg csak színészek jártak, nem volt a szinkronszínész valaki, hát színész. Hát, a televízióba, a rádióba volt, sok munka volt, a rádióba, a televízióba, tévéjátékok, filmek is voltak, de nagyon sok tévéjáték, meg showműsorok. Tehát nagyon-nagyon sok munka volt.
1: És azt
2: számított,
1: hogy ki a tehetséges.
2: És valahogy benne volt a levegőben, hogy lehet, hogy ha te ezt jól elsajátítod, ezt a dolgot, akkor majd több feladatot fogsz kapni, meg több többet keresel, meg nem tudom, hogy jobb lesz az életed. És akkor mára valahova, meg egész máshova jutottunk el. Úgyhogy...
1: mondod ezt mosolyogva, de belül hát, biztos nem, nem hát, ilyen vidámnak gondolod ezt a helyzetet.
2: Igen, mert persze sokkal jobb lenne, hogyha, ha respekt lenne. Tehát aha, lenne respekt. És mondjuk nem kellene politikához csapódni ahhoz, hogy éppen kinél hogyan érvényesülj, vagy, amire én soha nem gondoltam, hogy emberek arra próbálnak rájönni, nem tudják, de azt vélik, hogy én mit gondolok, hogy ők el tudják dönteni, hogy rólam mit gondoljanak. Tehát ők. Tehát, hogy
1: és amikor és kiderül, ez, hogy nem úgy gondolod, mint hogy ők gondolják, akkor ők csalódnak benned, nem saját magukban, hanem benned.
2: Én nem tettem politikai ígéreteket, semmi. Én egy kvázi fogadalmat tettem így magamnak, bár azt hiszem annak idején volt ilyen színészeskü is, hogy megpróbálom a lehető legjobban gyakorolni ezt a szakmát.
1: És megy, nem?
2: Hát én nagyon-nagyon bízom benne, bár furcsa kanyara volt a valóság értelmezésemnek, hogy amikor a Miskolcról eljöttünk a Thália Színházba, olyan, mint hogyha onnantól kezdve én szakmát váltottam volna. Azóta nem látnak, tehát akik elvileg dominálják a felső véleményt ebben a szakmában, azok nem járnak a Táliába.
1: Na innen folytatjuk, jó? Mert ez kezd érdekes lenni. Jó, eddig is érdekes volt, de hogy ez viszont már a szakmának az a része, amire egy ilyen laikus, mint én, elkezd kíváncsi lenni. Görög László a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Személyi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Rossz időszak jön az allergiásoknak. Már 68 áldozata van az indonéziai földrengésnek. Halálos trend terjedhet a közösségi oldalakon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már sokfelé okozhat tüneteket a parlagfű az allergiásoknak. Az érintetteknek érdemes elkezdeniük a gyógyszeres kezelést, de más módszerekkel is enyhíthetők a panaszok. A lehetőségekről Kajtor Apatini Dórát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusát kérdeztük.
4: Érdemes abban az időszakban szellőztetni, amikor amúgy is picit alacsonyabb a koncentráció, tehát ez a késő éjszakai órákban, vagy hajnalban. Hogyha hazaérünk, akkor ruhákat lecserélni, érdemes gyakran hajat mosni, mert hogyha valaki úgy fekszik le például aludni, hogy előtte kint járt és magas koncentrációban találkozott a parlagfű virágporával, akkor a párnára is rákerülhet a virágpor, és éjszak az alvást is megnehezítheti. Érdemes figyelni arra, hogy az autóban is ablak legyen felhúzva. Nagyon fontos otthon például a nedves takarítás, tehát hogy ne csak port töröljünk, nem minél inkább nedves törlőkendővel takarítsuk le a felületeket.
3: Éjszaka 22 sérültet szállítanak haza Lengyelországba az M3-ason történt buszbaleset után. A betegeket Debrecenből különleges állami repülővel viszik tovább. A döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg. 18 sérült egyelőre Magyarországon maradt, 5 ember pedig már hazatért. A lengyel zarándokokat szállító busz tegnap hajnalban borult az oldalára. Az 59 utas közül 12-en meghaltak. A gyanú szerint a sofőr elaludt, őrizetbe vették és eljárás indult ellene. Legalább 68 ember meghalt a Kelet-Indonéziát sújtó 7,7-es erősségű földrengésben. Több mint 100-an megsérültek, Flores szigetén pedig csak nem 13 ezer ember nem térhetett vissza otthonába. A szombati földmozgást ma reggelig mintegy 1600 utórengés követte. A légierő 13 tonna segélyszállítmányt indít a térségbe, a hadsereg pedig tábori kórház felállítására készül. Életveszélyes mutatványa a próbának követőket és lájkokat szerezni egyes autósok a közösségi oldalakon. A forgalommal szemben hajtanak fel az autópályára, miközben videót készítenek magukról. Az ilyen rendőrség szerint ez állhat egy hétvégi tragédia hátterében is. 5 tinédzser autója frontálisan ütközött egy 4-tagú család járművével. A fiatalok meghaltak, a másik autó vezetőjét és egyik utasát pedig válságos állapotban vitték kórházba. Holnap újabb felhők érkezhetnek, miközben északkeleten már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőtakaró. Záporokra főként arra felé készülhetünk, de Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, délnyugaton pedig zivatar is kipattalhat. Délután 23 és 29 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szerdán már több napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel és főként északon, északnyugaton záporokkal. Csütörtökön napos, gomoly felhős idő ígérkezik, de északon ismét kialakulhat zápor vagy zivatar.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam Görög László. Néhány perc és folytatjuk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görög Lászlóval beszélgetünk. Mondtál egy nagyon érdekes mondatot, hogy te egy vidéki színházból, Miskolcról, egy fővárosiba, a Táliába kerültél, és mint hogyha eltűntél volna a színész térképről. Miközben azt gondolnánk, és az szerintem mindig is így volt, hogy ez egy vízfejű ország, Budapest a főváros, ami történik, az, ami itt történik, az van, ami máshol történik, az csak nagy szerencsével jut el az emberekhez. És a színházi világban is voltak nagy, mindig is voltak nagy vidéki, hatalmas nagy színházak, nagy érdeklődéssel, stb. De valahogy ezt még sosem hallottam, hogy valaki egy pesti színházra mondott volna ilyet. Hát, tehát pont úgy beszéltél róla, amit azt mondták volna, hogy hát engem eldugtak valahova vidékre.
2: Nem vidékre dugtak el, de...
1: Ez is a szambában volt, hogy ott a vidéki színházban dolgozó emberek azt érzték, hogy hát akkor mi nem számítunk.
2: Tehát Miskolcon őrületes évtizedet töltöttem el. Olyan szerepekkel, amiknek talán még a fele is van, akinek egész életére azt mondja, hogy de jó, hogy ezek megvoltak. A feleségemet ott ismertem meg. Nem egy darabba közösen játszottunk. Junior Prima díjas lett, Domján Edit díjas, én Gábor Miklós díjas, színikritikusok díját kaptam, a városnak a díját kaptam, nagyon-nagyon sok szeretet a nézőktől. És megszületett Gizike, és tudtuk, hogy eljön, igen, az iskoláskor, Jócsi Győri, én Pesten laktam, mentünk ebben az őrületes háromszögben egyfolytába.
1: Ja, hogy nem költöztetek Miskolcra?
2: De színészlakásban laktunk, aha. De hogyha például olyan volt, hogy egyikünk se próbált, akkor csak az előadásra mentünk. És hát egyszerűen valóban, amit mondtál, bár a figyelem nagyon nagy volt Miskolc iránt, hogy az volt az általános vélekedés, hogy Miskolcon nagyon jó a színház, jártak le a kritikusok, írtak róla, és talán ennek is köszönhető egyébként, hogy aztán pont ebben az időszakban egyszer csak jött egy telefon a Tália Színházból, hogy én mit szólnék egy esetleges szerződéshez, és mondtam, hogy én is, nekem is ezen jár a fejem, hogy a mi kis családunk jövőjét hogyan igazítsuk, illetve tehát a Julcsi nagyon fiatal és rettentő tehetséges színésznő, egyszerűen annyira tehát hogyha rossz nyelvek szerint ilyen nagy filmes egyeztetőknél a papírokon rajta van ilyen, hogy például Czakó Julianna dolgozik a Miskolci Nemzeti Színházba, nem ér rá. Tehát, hogy, aha. Hogy hát, hogyha ott van több mint két órára Budapesttől, tehát nem ér rá, nem fognak egyeztetni.
1: Tehát meg sem kérdezik, hogy ráér-e, vagy rá akar-e érni? Úgy határoznak, hogy nem ér rá.
2: Mindenképpen ez beszűkíti a lehetőségeket.
1: De akkor még ha Budapesten vagy, akkor
2: ez kevésbé van, mert sokkal egyszerűbb az egyeztetés, mert az utazásnak egy része, ugye, mint egyszerűen idő kikerül.

0: számodra mennyire fontos, hogy ez szakmailag is elismert legyen mindaz, amit te csinálsz.
1: Hát azért ez nagyon jó érzés volt, hogy Miskolcon együtt volt mind a kettő.
0: Aha.
1: És nem azt mondom, hogy nekem feltétlenül arra van szükségem, hogy egy szakmailag most úgy, hogy mondjam, nagyon fontosnak tekintett emberek jót mondanak-e rólam egy előadásban, hiszen azt én is tudom azért nagyjából, hogy hogyan mennek a dolgok. De az, hogy egyáltalán, és hát ugye ne titkoljuk, ennek az oka a Gábor, az igazgató, a Kálomista Gábor, akit ők nem szeretnek, csak én azt nem tudom, hogy nekem mi közöm van ahhoz, hogy ők nem szeretik a Gábort. Mert nekik fogalmuk, mivel nem járnak, fogalmuk nincs arról, hogy például az az állítás, amelyet az egyik illető tett egy rádióműsorba, hogy Kálomista Gábor meg a művészi szabadság, az nem létezik, ilyen nincs, ez nem létezik. Tehát, hogyha valakinél van művészi szabadság a színházban, itt most a színházvezetőként beszélek a Gáborról, az ő. Tehát színházi igazgatóként egy szociálisan érzékeny, baráti, gondoskodó, odafigyelő a színházat anyagilag, és gondosan, tehát gondosan egyben is tartja azt a szemléletet, és ő tényleg komolyan gondolja, hogy a politika és a, ahogy szokták mondani, a vallás és a szexuális beállítottság, az magánügy. Ahhoz neki egy dologhoz van köze. Azt szokta mondani, a nagyszínház legyen tele, és akkor a téli kertben azt csináltuk, amit akartok. És ennek köszönhetjük, hogy a nagyszínházban mondjuk játsszuk a miniszter félrelépet, hogy tudjuk játszani Dürrem a csendes társát a téli kertben. Mert az egy 140 férőhely, és nem tudunk annyi helyet, annyi pénzt nem lehet elkérni, hogy az ugye megtérüljön. Ahhoz legalább 50 valahányszor, bár a Ványát már több mint 50-szer játszottuk, játszani, hogy az ugye valami kis pénzt is termeljen.
0: Tehát ez kell a teltháza a könnyebb darabokra, vagy az könnyebbnek mondott darabokra.
1: Igen, igen, de az is olyan, hogy például most a nagy színpadon, például a Dan Rosen utolsó vacsora című darabja, hát arról mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy bulvár. Tehát az egyáltalán nem, az nagyon, nagyon komoly kérdéseket feszeget. A forma az néha egészen tragikomikus, meg mulatságos, de nagyon komoly kérdéseket feszeget, és a nézők meg is vannak benne fogva. Tehát nem az az általános magatartás van, hogy na, leülök, azt nézem, mutassátok, hanem leülök, és ahogy már ránézek az egészre, látszik, hogy itt valami nem mindennapi dolog van, és akkor egész végig szerintem nagyon jól van benne fogva a néző. Tehát ez nem általános azért, hogy csak ugye kvázi a könnyű szórakoztatás, de ugye a könnyű szórakoztatás is olyan, hogy a miniszter félrelépet is lehet úgy játszani, ahogy azt azért én nem játszanám, és lehet úgy játszani, ahogy mondjuk törekszem, hogy játszom.
0: De ez ugyanaz, mint akkor a könnyű zenére azt mondják, hogy könnyed. Annak könnyű, aki tud zenélni.
1: Aki tudja. Igen. Tehát, hogy... Igen, így van. De hát például az olimpia, hát egyáltalán nem gondoltunk arra, hogy a Molnár Ferenc és a Molnár Ferenc történet mesélése, a szóhasználata és egyebek, hogy az ma még érvényes tud lenni. Hát komolyan mondom, mint a cukrot úgy veszik. Nagyon-nagyon-nagyon jól mennek a jegyek.
0: Hát akkor legalább a közönség kedveli.
1: A közönség kedveli. És hát most pár emberrel szemben ezt megtettem, és most újra megteszem. Hát vegyük úgy, hogy csak ketten vagyunk, tehát veled szemben.
0: Hát itt most ketten vagyunk, csak többen hallanak.
1: Azt szoktam mondani, hogy azért teszem, hogy a súly nagyobb legyen rajtam, hogy komolyan még komolyabban vegyem, mint amilyen komolyan akarom menni. Ne törjek el benne azért. Lesz egy bemutató, az első, azt hiszem a Táliának jövő évadban egy új állandó játszóhelyünk lesz az Arizona. Van egy könyv, az ember, akit UV-nak hívnak, amiből készült egy svéd mozifilm, és aztán ez annyira jó lett ez is, hogy a film, hogy a Tom Hanks-el Otto címen az amerikaiak csináltak rá egy remake-et.
0: Láttam is, jó is volt.
1: Én nem láttam ezeket a filmeket, nem is fogom megnézni, viszont a könyvet olvastam. És olyan megrázó élmény volt, egyrészt azért, mert hogy mennyivel kevesebbet olvasok, tehát régen engem sokkal több ilyen típusú élmény ért a fotelben, mint manapság. De katartikus hatással volt rám. Ez egy olyan jól megírt, olyan kvázi egyszerű, és ennek ellenére végtelenül gazdag történet, hogyha

0: Ezt az Ajzon Zsolttal, aki rendezni fogja a darabot, azt beszéltük, hogy ha csak egy részét át tudjuk adni annak, amit mi éreztünk, akkor az már nagyon jó, de a törekvésünk az az, hogy az egészet. De hogy milyen formában, azt nem tudom, mert több mint 20 szerepet eljátszani egyedül, hogyan, ez nem egy átváltozó verseny, ez egy darab ember, ez nem színész ember, ez egy teljesen ilyen építő, fúró, faragó ember, hogy most pontosan akkor hogy lesz a stílusban egységes ez a dolog, de hogy azért szórakoztató legyen, meg lehessen különböztetni az iráni terhes asszonyt, a szőke plázacicát, a nyomorult csoffat macskát, aki betéved a történetbe, az arab presszóst, a meleg fiát, tehát nagyon jó történet.
1: És
0: az én egyedül fogom játszani. Hát,
1: és ez jövőre.
0: És ez jövőre van, ez nem soká, hát tulajdonképpen, de szerintem a hónap végén már lehet, hogy ezt elkezdjük majd próbálni, és szeptember végén ebből bemutató van, egyrészt meg kell tanulni, másrészt meg el kell játszani, de hát nem leszek egyedül, lesz rá segítségem, még a formáját ezt nem tudom igazán, de ez is olyan dolog, hogy azt erősíti bennem, mert sokszor van ilyen, hogy én miért nem csinálom ezt, miért nem csinálom azt, miért nem kapok érte több pénzt, miért nem kapok valami elismerést, meg miért pedig én olyan rendesen dolgozom. És akkor ez még Miskolcon megvolt, hogy rossz helyen keresgélem a fizetséget. Ott az a néző. Tehát az, amikor egy gimnáziumban nem tudsz úgy bemenni, hogy még a gondnok is jön, és azon vitatkoznak, hogy melyik volt a jobb darab, a My Fair Lady vagy a Wojciech. Tehát az azért az jó, meg amikor megszólítanak, hogy nem tudtuk megfejteni, hogy pontosan mikor játsszák a darabokat, de a feleségem látta a My Fair Lady, de én nem bírom a zenést, de megígértem neki, ha eljön velem megnézni a Wojciechet, akkor elmegyek vele megnézni a My Fair Lady-t.
1: Ezek nyilván nem vagyok a helyedben, de azt gondolom, hogy ezek minden szakmai elismerésnél többet érnek.
0: Hát nagyon.
1: Hogy a néző nagyon, érti.
0: Nagyon sokat ér, csak kell ahhoz, tudod, az egzisztencia rémes dolog. Tehát ja, az meg tudsz élni, az azért az nagyon fontos, mert amikor gyereked van, és félted, hogy lesz a jövőt, beszántják a színházadat, ahol dolgozol, tehát az azért egy dolog, de a színész szakmához legfontosabban köthető dolog valóban az, például, Sárikám, remélem megbocsátod, ezt elmondom, az Sárika az én legnagyobb unokahúgom, 8-os, és én nem haragszom ezért rá, ilyen a világ, ő mondta őszintén, és keretperec, nem szeret olvasni, unja, nem köti le. Nem köti le, unja.
1: Annyi minden jár a fejébe az embernek, hogy egyre nehezebb.
0: Kamasz, meg. Na de, amióta fölkerültünk a táliába, azóta mindent megnéz. Az utóbbi időben mindent megnéz többször is.
2: De jó.
0: És eljött megnézni a láncreakciót. És 3 év alatt eljutott oda, hogy azt mondta, hogy ő ezt egy percig nem mondta. Pedig a láncreakcióban nincs akció, nincs verekedés, nincsenek egetverő poénok, vannak, lehet nevetni rajta. Ott érvek vannak, erkölcsi dilemmáknak a boncolgatása, két emberek beszélnek, tanúskodnak, ugye, Szilárd Leóval kapcsolatban, és fenntartja a figyelmet, és érti. Tehát ez egy olyan finom, idézőjelbe vett aknamunka, amit az ember elvégez, hát persze nyilván az arra érzékeny embernek, de egy nagy csapda, be lehet őt hívni bizony olyan dolgokra, amire ő még nem gondolta volna, és a színház képes erre. Rengeteg szó esik most a szinkronban arról, hogy ez hány évig fog még menni, hogy erre szükség lesz. És szóba esik az, hogy hát lehet, hogy majd mi már nem kellünk, de azt hiszem, hogy remélem, hogy a színház, amíg én élek, nem kopik ki.
1: Tartunk egy rövid szünetet, és ugyaninnen fogjuk folytatni. Görög László a vendég itt a Retro Rádióban, az Alházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görög László a vendég, azért akarom ugyanonnan folytatni, ahol az előbb abba hagytuk, mert amit te mondasz a színházról, azt nagyjából 20 éve mondják a földi sugárzású rádióra, hogy ó, hát az már a múlté, hát az már kihallgatom már rádiót. Igen. És hál' Istennek nem vagyunk vele egyedül, sokan csináljuk még mindig, és még mindig oltári nagy hallgatottsága van. Tehát, hogy én ezt csak egy bíztatásképpen mondom, hogy lehet, hogy mások temetik a színházat, meg ez lép a helyébe, meg az lép a helyébe, meg már nem kíváncsiak rá, de mindig szükség lesz rá. Én ezt gondolom, hogy mindig szükség lesz rá.
2: Az lenne jó, hogyha lenne annyi önkorlátozás valahogy, és annyi intelligencia, tehát hogy ne legyen az, hogy bármilyen módon kitalálhat bárki mesterséges intelligenciával egy műsorvezetőt, ilyen riportalanyokat.
1: De már olyan is van.
2: És eladja benne a reklámidőt, és ő egyedül dolgozik.
1: Olyan is van, de szerintem az embereket nem lehet átverni, és biztos, hogy annak is megvan a közönsége, biztos, hogy nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy jó, legalább nem olyan hülyén veszi a levegőt, mint az Abaházi, vagy érted, bármi, mert ugye azt is lehet
2: szabadon.
1: Mit tudom, én csak most mondtam valamit. Tehát nem érted, hogy ezeket simán ki lehet szűrni egy mesterséges intelligenciával. Na de az emberek, azok a személyiségek lesznek kíváncsiak a színházban is rád, akikről tudjuk, hogy életed a színház. Hogy nem azért vagy ott, mert pénzt akarsz keresni, hanem azért, mert valamit közölni szeretnél.
2: Hát én remélem, mert ugye nem tudom, melyik a jobb út, mert van, amikor kifejezetten azért jön be valaki, mert rá vagyok kíváncsi. Rá, aki a izébe játszik.
1: Igen.
2: Tehát azt akarom látni élőbe.
1: Én egyébként ilyen vagyok, bár darabbal is meg lehet fogni, de én nagyon szeretem a személyiségeket.
2: De én hála Istennek, ha már így veszük, én ezeket átéltem. Mm-hmm. Tehát én ugye egy évtizedet voltam a Radnóti Színházban, és akkor ugye Pest közel, és akkor a sorozat színésztől kezdve a reggeli műsorvezető vezettem játékot, RTL-en vezettem játékot, a Magyar TV-n, annyi minden volt. És talán éppen ezért mondom nyugodt szívvel, hogy lehet, hogy a terep az nem olyan látványos, meg visszaszorult, meg nem érdekel már annyi embert, de az én terepem a színház.
1: De te még mindig boldogan játszol? Mert akkor van gond, ha hozzád hasonló színészek már úgy mennek be, hogy a francba megcsinálom, mert ezt választottam, és most már nem tudom hány évesen nem akarok váltani.
2: Ha nem vagyok jól. Van most már néha, tudod, előfordul, amikor valami ez fáj, vagy az fáj, vagy valami, és akkor nem öröm ezzel szembesülni, hogy ó Isten, milyen jó a olimpiába játszani a csendőrt, mert az csak egy pár jelenet, de jó jelenet, de az csak egy pár jelenet, és hogy ó, azért a csendes társ meg a miniszter sokat kivesz az emberben, mert végig bent van, sokat beszél, úgyhogy az nehéz, de egyszerűen nem tudom, a ványa is, amikor elkezdődik, ott fekszem az ágyon, fejemen az újság, és azt mondom magamban, hogy Jézus Mária, most hogy fogok eljutni a végéig? Aztán mindig eljut az ember a végéig, megy a maga útján.
1: De azt mondják, hogy ez nem ettől, lehet. Tehát hogyha biztos lennél benne, hogy te ezt kirázod a kis ujjadból, akkor lenne igazán gond, nem?
2: Hát én azt hiszem, hogy itt az a működhet, drága Végvári Tomi mesélte, nem emlékszem se a helyszínre, se a színész nevére, opera énekes. És amit mondtál, hogy van, nincs kedved, és akkor nehéz ugyan elkezdeni, de ha nem csinálod rendesen, na akkor lehet az, amire szerintem az ember akkor ebben a helyzetben volt, ez az olasz opera énekes, aki énekelt az áriát, megállt, azt mondta, hogy elnézést kérek, én befejeztem. Én kiment, és soha többé nem lépett fel.
1: Ária közben.
2: Tehát amikor érzed, hogy nem szívből, ez gép, ez szóval nem tudom, azt nem tudom elképzelni.
1: Na de legalább őszinte.
2: Hát az biztos, hogy őszinte, de megjelent egy olyan dolgot is, hogy képtelen valami olyanra. Nekem a legnagyobb örömöm, hogy nem vagyok rákényszerítve arra, hogy hazudjak a színpadon. Nem nagyon kerültem én életemben olyan helyzetbe, nagyon ritkán, és pláne azt mondom, hogy az utóbbi időben szinte sose, hogy valamit el kell hazudni, hogy valamit én nem tudok megbeszélni, akár a rendezővel, akár egy kollégával, hogy ezt értsd meg, hogy ez, ha te ezt kéred, akkor valami olyat kérsz, ami nem jó. Nem azért, mert én nem akarom csinálni, Gáspár Tibi mondaná, hogy nem én nem akarom, hanem a szerep. Tehát, hogy azzal nem adekvát a dolog, amit kérsz. És akkor, hát, hogy mondjam neked, az hát mondjuk, ha a táliából mondjuk mondani kell valamit, hogy a mondjuk a csendes társ vagy a tengeren végén az hüppögéssel határos csönd, kis hüppögések vannak, és egy ilyen lassan beinduló taps, akkor érzed, hogy most valamit csináltál.
3: Akkor ott visszajön a gyerek Görög László, aki azt várta, vagy azt szerette volna, hogy ott az emberek ne tapsoljanak, hanem sírjanak. Tehát hát, akkor neked itt ez a vágy az valóra vált?
2: Hogy... Hát igen. Igen.
3: Jó. De ez akár még vészó is lehetne, de nincs még vége a beszélgetésnek. Folytatjuk. Görög László a vendég itt a Retro Rádióban az a

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görög Lászlóval beszélgetünk, és ha már egyszer a szinkronban futottunk össze néhány napja, akkor meg amúgy is szeretek a szinkronról beszélgetni. De most teljesen más megvilágításba helyezi ez. Az imént megbeszéltek a szinkront, mert sokan vannak, akik azért jártak korábban a szinkronban, mert hogy az nagyon jól fizetett. És nehéz most eldöntenem, ha engem kérdeznének, hogy a Görög Laci miért jár szinkronba, nem tudnám megmondani, hogy a fizetés miatt, vagy azért, mert ott is játszhat. De inkább a második.
2: Igen. Nem, igen, szóval szinte lehetetlen összehasonlítani a kettőt. Akár még főiskolásként, hogyha csak mondjuk volt egy tömeg, valaki gyomron mágtak, és annyit kellett mondani, hogy ez 60 forint volt. Mm. És 2 forint volt a buszjegy.
1: Igen, tehát, meg a fagyi.
2: Gondold el, hogy ha ma egy mondatér 30-szoros buszjegyárat kapnál, és mondasz, van, nem tudom, hogy 120 tekercsed a filmben, tehát nem is érdemes összehasonlítani. Én akkor, és a mai napig igyekszem ezt erősíteni magam, de akkor ezt abszolút így is éreztem, hogy hogy elvégeztem a főiskolát, kinyílt előttem több játszótér kapuja. A szinkroné, a rádióé és a tévéé. És én itt tulajdonképpen csak ilyen bónuszokat szedek le.
1: Értem.
2: Tehát ezek nekem mind pluszok, és még fizetnek is érte. Hát ez nagyszerű. Tehát ez nekem őrült öröm volt. Ma már tudom, hogy nagyon sok munka az favágás. Tehát már szinkron munka.
1: Értem.
2: Hogy kevés az a feladat, ami olyan igazán jó, de mivel a szinkronrendezők is velem együtt öregednek, tehát az idősebb szinkronrendezők, elnézést a kivételtől, azok talán még emlékeznek rám, és hívnak. És olyankor szoktak hívni, amikor érdemes menni. Ez lehet természetfilm, ez lehet mozifilm, lehet rajzfilm, bármi lehet.
1: De te bármit válasz? Vagy most már eljutottál
2: arra szintre? Hát figyelj, nem szokták megmondani.
1: Ja, értem.
2: Azt, hogy maximum az, hogy ki a rendező. Hogy ráérsz-e kedden, 14-től kell lennél 15-20-ig.
1: Jó, de aztán mondják, hogy narráció, vagy nem tudom, egy gonoszt kell majd szinkronizálnod.
2: Az meg, hogy még azt is, hogy mennyiért, az meg még ritkább.
1: Ja, ez csak a végén
2: derül. Ez is olyan, hogy úgy vagyok vele, hogy aki át akar verni, az úgy is átver. De az legyen az ő gondja, ne az enyém.
1: De örömöd lehet benne, amikor dolgozhatsz.
2: Hát amikor jót csinálunk, akkor iszonyatosan boldog vagyok.
1: Hát de mitől jó egy jó?
2: Hát mitől jó egy jó? Hát nagyon jó, amikor jó a magyar szöveg. Az például nagyon jó.
1: Tehát akkor azt meg szoktad kérdezni, hogy megyek, de ki írta a magyar szöveget?
2: Nem, mert tök mindegy, mert van olyan, valakinek rossz napja volt, vagy jó napja volt. Most, amikor találkoztunk, akkor például a szegény szinkronrendező nagyon nagy gondban volt, mert rá volt írva a lap tetejére, hogy lektorált szöveg, tehát elvileg a megrendelő látta ezt a szöveget, és jóvá hagyta. És akkor olyan kardinális hibára derült fény, miközben dolgoztunk, hogy azt mondta, hogy ha ő ezt meg tudja oldani, akkor leborul saját maga előtt. Nagyon nehéz lesz ezt neki megoldania.
1: Már de muszáj lesz. Igen.
2: De muszáj lesz.
1: És neked, mint beszélőnek van jogod felülírni, ha valami olyan van leírva, ami szerinted...
2: Előfordul. Vannak nagyon, nagyon szigorú helyzetek, amikor azt mondják, hogy nem szabad, mert ezt a szöveget fogadták el, és ehhez ragaszkodnak, de sőt, kifejezetten hálásak. Tehát attól, hogy most jó legyen, akkor ez egy egész pici fényezés. Már én elég gyorsan átlátom a szöveget. És van, hogy menet közben módosítok. Tehát,
1: hogy a leírt szöveget olvasod, igen, de nem azt mondod,
2: nem
1: amit
2: azt
1: olvasol.
2: Mondom, mert rossz a szórend például. Ez általános, hogy az adott nyelv tipikus szórendjét használják, nem a magyar nyelvét.
1: Tehát a fordítás közben megtartják a rossz eredeti szórendet.
2: Tehát nekik az a jó, de hát nekünk más. Vagy ha valami túl hosszú, akkor leállunk a rendezővel tanakodni, hogy lehet ezt megrövidíteni, vagy mivel lehet ezt kitölteni. És akkor az ember elég gyorsan most már azért tud mondani dolgokat. Ez csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen igazán tényleg ilyen belső rejtett öröm, hogy talán az ember hozzá tud tenni ahhoz, hogy minél kevesebb legyen. Olyan ma is hallottam egyik rádióban egy ilyet, hogy például, hogy 38-40 Celsius fok a hőmérséklet.
1: Tehát, hogy véletlenül se Fahrenheit-en gondolt.
2: Nehogy azt tessék gondolni, hogy Kelvin, nem.
1: Hát meg Fahrenheit-ben az nagyon hideg.
2: Celsius fok. Tehát, hogy ezek harapóznak el, ezek a nagyon rossz germanizmus, anglicizmus főleg, illetve a rossz hangsúly. Tehát az nagyon...
1: És az téged bosszant, idegesít?
2: Bosszant. Túl sokáig hallottam ilyenekről, hogy mikrofon engedély,
1: ja,
2: beszédtanár. Uh-huh. Tehát én túl sokat hallottam.
1: Nekem engedély már nem kellett, de beszédtanár, igen.
2: Fiatalkoromban túl sokat hallottam erről ahhoz, hogy ne felejtsem el, hogy ennek komoly hatása van. Komoly hatása van, igen, arra, hogy emberek hogyan fogalmaznak, hogyan beszélnek. Rettenetes, hogy mennyit tehetünk pro és kontra.
1: Van még egy körünk, és van még kérdés is. Görög, okay, László a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Görög Lászlóval beszélgetünk, ez egy kicsit most nehezebb lesz, mert én mindig azt gondoltam, amikor téged fiatalként láttalak a mozivásznon, a tévében, sajnos színházban ritkán jutok el, ezért ott nem, de mindig azt gondoltam, hogy te vagy a következő nagy reménység. És valahogy én mindig azt éreztem, hogy te ezt nem futottad be, de nem tudom, hogy te mit érzel. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy nem te lettél az adott kor ember márkja, csak hogy mondjunk valaki, aki ma valaki filmet rendez, vagy készít, akkor az első, akit felhív, ember márk. Mm. És valamiért azt gondoltam, hogy te egy ilyen figura leszel, akár a Szamba kapcsán, de valahogy az én érzésem szerint nem ez lettél, de nem tudom, hogy te ezt hogy érzed.
2: Az biztos, hogy ha a kapcsolatépítéseim például ügyesebbek, ha tovább maradok Pesten, már akkor másfele alakulnak a dolgok. Nem azt mondom, hogy jobb lett volna, csak hogy másfele alakult volna. Én azzal, hogy a Radnóti Színházból hát eljöttem, tehát ez a hogy mentek ezt régen, ugye, hogy közös nem, tehát nem kirúgnak, hanem közös megegyezéssel, igen. Vagy valahogy így.
1: Tehát te akarsz elmenni, és mi ezt hagyjuk, igen.
2: Igen. akkor nem lett volna ilyen színes a pályám. Nagyon, nagyon, tehát ezek is csak utólagos dolgok, hogy ugye én nem vagyok 180 centi, ilyen helyes gyereknek mondtak, aki, tehát konkrétan tudom, hogy volt olyan színházi szerep, nem az anyaszínházamban, olyan, hol, ahol vendégtársulat volt, hogy jaj, nagyon jó, persze, ez a Gécsi. Tudod, tehát, hogy ez is biztos, hogy közrejátszik egyébként. De ha maradok, akkor nem ér eger, nem ér a rendezés, ha nincs a rendezés, nem jutok el az országba, és ugye Szlovákiába, Komáromba rendezni. Nem ismerek meg ilyen embereket. És amikor végül Miskolcra kerülök, akkor nem lett volna az szerintem, hogy akkor már, hát amennyire teljes vértnek lehet nevezni, egy önbizalomnak hiány lévő, de dolgozni szerető, és önmagát nem egy buta embernek tartó valaki, akkor azért úgy teljes vértben álltam már ott. És akkor a maradok, ez nem történik meg. Lehet, hogy történt volna több film az életemben, és akkor az egész színház egy kicsit kikopik, vagy a felületessé válik. Meg ahhoz csinálni kell. A filmezés az nem olyan ám, hogy ha elvégezted a színit, akkor már filmezni is tudsz. Tehát az nem olyan, az egy teljesen
1: igen,
2: más...
1: Igen, mondják sokan abban a székben, hogy ez teljesen másik szakma.
2: Más koncentráció van benne. Föl lehet használni. Tehát mind a két helyen föl lehet használni a másik helyen megszerzett tudásodat. De teljesen más szakma, és azt kell mondjam, hogy a filmhez képest meg teljesen más a napi heti sorozat. Mert hogyha most nagyon nehéz a helyzet, mert ugye nem akarok konkrét címet mondani, de hogyha egy tévésorozatban te úgy játszol, mint egy nagy mozi filmben, hát akkor az te leszel ott az egyetlen, aki olyan, és azért azt fogják gondolni, hogy hát te miért nem játszol úgy, mint az összes többi?
1: Igen, tehát lelóksz onnan.
2: Tudod, lelóksz róla. Tehát én jártam így, hogy és olyan ember, aki szerintem nem gyűlöl, és az adott sorozatnak a főrendezője volt, hogy nagyon örülök, hogy itt vagy, de tudod, hogy nincs rá szükség.
1: Ha ezt most mind, amit elmondtál, figyelembe vesszük, ha lehetne egy varázspálcával visszamenni a pályádon bármelyik pillanatba, megváltoztatnál-e bármit? Csak azért, hogy aztán kicsit másképp alakuljon, vagy teljesen másképp alakuljon?
2: Nem. Ezt azért mondom, hogy nem, mert az a varázspálca az olyan, mint a tehát a dominósornak most melyik pontját bökjem meg.
1: Igen, és ki mert tudja, onnan, akkor merre dőlni.
2: Igen. Onnan, igen, merre, meg milyen irányba és hogyan. Amikor ugye főiskola, Radnóti, meg a, hát tulajdonképpen a, én voltam 2 évet Pécsett, de aztán az Angyalbőrben sorozat forgatása miatt lényegileg végig itt voltam. Engem nagyon sok külföldi filmprodukció hívott próbafelvételre. Érdekes módon ez is egy időig tartott, és aztán, mint hogyha ezt lezárták volna. De ez akkor volt, amikor így vidékre kerültem, azt hiszem. És ezeknek úgy a 2/3-át szerintem minimum megkaptam. És ebbe az 1/3-ba tartozott egy Disney, most már tudjuk pontosan, hogy miről van szó, én akkor sem tudom, hogy miről beszélnek. A Disney, mondták nekem, csinálni fog egy sorozatot. Egy Kelet-Európából menekült gyermekorvos. Nem beszél jól angolul, de nagyon empatikus és nagyon humoros a gyerekekkel. Úgy az emberekkel, és tetlik-botlik abban az amerikai világban. És erre néznek meg engem, és ha ez jó lesz, és engem választanak, akkor csinálnak Amerikában egy pilotot, és ha a pilot jó lesz, akkor ez majd addig, ameddig megy. Most képzeld el, ez megtörténik velem.
3: És mi lett ez egyébként?
2: Nincs meg? Gizi. Okay. Nem tudjuk, mert ugye nem vagyunk annyira ismerősek az amerikai napi vagy heti
3: tévéműsorokban,
2: és lehet, hogy a pilot megbukott.
3: Tehát, ja, értem. Nem lett belőle egy nagy valami nem, valaki mással.
2: Nem, aha. Nem, de...
3: Oké, okay, persze, de nincs tudod, gizégen,
2: vannak
3: persze.
2: Ilyen, vannak ilyen végen. Őrült véletlenek, amik nem jönnek be, és vannak olyanok, amik meg bejönnek.
3: Igen, és akkor örültél volna, de így utólag meg annak örülsz, hogy nem jött.
2: Nem tudom, lehet, hogy boldog lettem volna, megkapom 2 évig, és aztán úgy elkallódok, és elzüllök, és eltévesztem az irányt, mert ugye ez egy annyira más.
3: Hát igen, ez a mi lett volna, ha a dolog. Igen. De akkor nincs semmi olyan, ahol azt érezted, hogy ott nem tudom, megbicsaklott a pályát, tehát nincs ilyen. Nincs.
2: Ott bicsaklott meg a pályám, hogy az óvodában az óvonénim elfelejtette, és késve érkeztünk meg arra a szereplőválogatásra, ahol a Kovács Krisztiánt kiválasztották a Hahó öcsibe. És azt mondták, hogy...
3: De jó lettél volna
2: benne. És azt mondták, hogy hát de itt van most egy olyan kisfiú, hát most már kiválasztottuk, lemaradtunk. Na az egy nagyon... Akkor ez egy másik irány.
3: Jó, hát igen. Az
2: tehát, hogy igen. De a mostani...
3: Mivel akkor lehet, hogy viszont rólad beszélnénk úgy, mint szegény Kovács Krisztiánról.
2: Így van, az is lehet. Tudjuk, hogy vannak olyan sorsok, tehát nem csak az öngyilkosság, meg az alkoholizmus, ez lehet ez egy baleset, lehet egy válás, bármi lehet, ami az ember életét tényleg, mint egy giotin, úgy vágja át, vagy pedig nem vesszük észre. Csak valami megszúr minket, és azt lassú méregként átvágja. Szóval nem lehet tudni. Ami történt, az megtörtént, és nem jutottam volna el oda, ahol most vagyok, ha ez mind nem történik meg. És mivel a feleségemmel és a csodálatos kislányommal élhetek együtt, és remélhetőleg még dolgozhatok is, ezért panaszra nincs okom.
3: Így a végén elmondok még egy kedvencemet, amihez nagyon-nagyon sok között van, ugye a Szambán túl egy szinkron, ami ráadásul inkább narráció, a Kutya négy élete. Vagy egy Kutya négy élete.
2: Igen.
3: Tehát az, igen. Hát most csak a címét mondtam ki, és már is libabőrös lettem, de én egy ilyen szentimentális srác vagyok, és képes vagyok rá, bármikor könyvbe lábadni, amikor nézem, és képes vagyok ugyanúgy, mint a Szambát, akárhányszor megnézni. Ezeket az élményeket nagyon köszönöm neked.
2: Hát igazán nincs mit.
3: És azt is, hogy jöttél.
2: Köszönöm a meghívást.
3: Én is. Szia.
2: Hello.
4: Műsorajánló.
0: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron tovább.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
4: Biztosított lesz a téli gázellátás itthon. Új államtitkár felel a közigazgatásért. Fényfestés borítja be a parlamentet. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Biztosított lesz Magyarország téli gázellátása, közölte Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint a tárolókban már most a téli fogyasztás 70%-ára elegendő földgáz van, ezt a szezon kezdetére csak nem 90%-ra emelik. A hazai termelés és az import tovább növeli a készletet. Kapitány István ugyanakkor rámutatott, az előző kormány csak az év végéig rögzítette előre a gázárát, így a tél leghidegebb hónapjaira nem maradt védelem az áremelkedéssel szemben. A kormány most egész gázévre szóló árlekötési stratégiát készít. Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz-KDNP 3 beadványát. Az ellenzéki pártszövetség az alaptörvény legutóbbi módosításait kifogásolta. Megtámadták Súlyog Tamás államfői megbízatásának megszüntetését, a képviselőkre bevezetett 12 éves időkorlátot, valamint az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A testület azonban arra hivatkozott, hogy nincs hatásköre ezeknek a kérdéseknek a vizsgálatára. Új államtitkárt neveztek ki a Vidék és Településfejlesztési Minisztériumban, jelentette be Lőrinc Viktória tárcavezető. Bencsik András augusztus 15-től felel a közigazgatásért. Feladata a kormányhivatalok és a járási hivatalok munkájának felügyelete lesz. Drónokkal, lézerekkel és fényfestéssel egészül ki az idei augusztus 20-ai tűzijáték Budapesten. Az esti félórás látványprogram a magyar történelem különböző korszakait idézi fel, amint egy 10 perces tűzijáték pedig a műsor fináléja lesz. A hagyományos zászlófelvonás, tisztavatás és Szentjobb körmenet mellett 10 fővárosi helyszínen koncertekkel és családi programokkal is készülnek. Újabb látványos égi jelenség érkezik. Augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozást figyelhetünk meg Magyarországról. A jelenség 3 óra 24 perckor kezdődik, szabad szemmel azonban fél öttől válhat igazán látványossá. A legszebb szakaszra 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a föld árnyéka már a hold jelentős részét eltakarja és narancsos vöröses színbe borítja. A fogyatkozó hold reggel 6 óra előtt nyugszik le. Holnap még kissé mozgalmasabb arcát mutathatja az időjárás, vastagabb felhők sodródhatnak fölénk, és több felé eső, zápor is kialakulhat. Északkeleten közben szakadozhat a felhőzet, de záporok ott is lehetnek, délnyugatra pedig akár zivatar is érkezhet. A csúcsok 23 és 29 fok között alakulhatnak. Szerdán már sok napsütés jöhet, de északon még megnőhetnek annyira a felhők, hogy zápor vagy zivatar legyen belőlük. Csütörtökön az ünnep napján is maradhat a napos nyárias idő 30-36 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Egy bikini klasszikust például, szól majd pár perc múlva a közeli helyeken, de itt lesz Adri, Zorán, a Klub 54, most pedig jön a Magna Cum Laude és a Színezdúj.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Shy Guys-tól szólt a Hello. A 2 forintos dallal érkezik a P-Mobil, még abból az időből, amikor Viki Dál Gyula volt az énekes, előtte pedig a United és a Hófehér Jaguár, most a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, az LGT zenélthez volt az egy elfelejtett szó. Ja, mindjárt a Scorpio, tőlük az Így szólt hozzám a Dédapám című slágert hallgatjuk a TNT után. Ugye itt alszol a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne Pápai Jocsi és az Origo után Ákossal megyünk tovább. Szól már is a Hello itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne az Intim Torna illegál zenélt. Ez volt az örökké.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára Fenyő Miklóstól a Made in Hungária, de itt lesz Karamella, Napóleon Bulvár, most pedig jön az Ocsó Macsó.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek,

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a 4-es Street, ez volt a Mesélek a bornak. A Magyar Vándor főcímdalával érkezik pár perc múlva Kohánszki Roy és Rutka Róbert, az Otthon itt van, előtt pedig az Omega klasszikusát hallgatjuk. Fekete Pillangó a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne Tóth Gabi és a Vágyom rád után jön mindjárt a Hagyd meg nekem a dal című slágerével Gáspár Laci az AD stúdió után. Páratlan páros a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az első emelet és a táncos nő után a Hooligans-szel megyünk tovább, akik ezúttal kiegészültek. Gudics Mátéval egy korábbi slágerüket újították fel ebben a formában. Küzdj az

0: neve.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a jazz meg az és a lusta szerető után. Eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiek, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Visszatérő vendégem lesz Neszmélyi Emil, aki a föld minden kontinensén eljutott már a legmagasabb pontra. Mindezt teszi úgy, hogy azt más. Egyedül az északi sark meghódítása van még hátra, hogy ez mikor sikerülhet, többek között erről is fogunk vele beszélgetni. Neszmélyi Emil, tehát holnap este az Abaházi Presszóban, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Margaret Island dalával búcsúzom. Nem voltál jó a Retro Rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió. Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

létsz a szív elszorult, mit biztosnak hittem, eddig most felborult. Bólincs, mondd igen, mondd, hogy jó, mit irántad érzek el, nem mondható. Pofon még nem csattant, ez biztató, így szól a varázs.